0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Dance Pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. A dal debütálása idén áprilisben a Coachella Fesztiválon volt, és hát a nyár eddigi legemlékezetesebb, hogy úgy mondjam, keverőpult pillanata pedig az lett, hogy David Guetta és Carl Cox back-to-back szettet játszottak Ibizán, életükben először, konkrétan július 26-án, itt David Guetta volt a meglepetés vendég, ugye a Coachellán Jennifer Lopez volt Guetta meglepetés vendége, itt pedig Carl Cox szülinapi bulián Guetta volt a meglepetés vendég. Carl Cox 64 éves lett, elképesztő.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió Edge, csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab Sam Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ-i lettek.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Változatos, Zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a legforróbb nyári napokon is, és hát, hogyha van otthon klímánk, légkondicionálunk, akkor óvatosan. Ne legyen túl nagy a hőmérséklet különbség a kint és a bent között. Nagyon nem mindegy, hogy milyen hőfokra állítjuk. Primán meg lehet egyébként ilyenkor a nagyon meleg nyári napokon fázni, hogyha otthon a lakásban vagy az irodában hát csutkára fel van tekerve a klíma. A lényeg az, hogy a kinti hőmérséklettől való drasztikus eltérésre figyeljünk, hogy ez ne legyen, és akkor nem fogunk megfázni. Hát sok munkahelyen meg nem lehet mit csinálni azzal, hogyha nagyon megy a klíma, érdemes egy hosszú ujjút vagy egy kardigánt bevinni magunkkal. Hogyha nagyon fáznánk, hát remélem, hogy ezekkel az élet megkönnyebbítő trükkökkel, lifehackekkel tudtam segíteni, hozom az igazi mai slágereket itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejtek. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hát már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Radio 1. Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Loi és a Golden Summer a folytatásban. Brazíliától Koreáig nagyon komoly rajongói tábora van a Z-generációs német énekesnőnek. Itt a Rádió 1-en a Get Lucky dala ment nagyot. Egyébként ez 2,6 millió streamnél is többnél jár már. A Gold az még sokkal nagyobbat ment, 137 millió stream, a Blinding Lights is közel ilyen. Na meglátjuk, hogy ez mekkorát megy. David Puente ezzel dolgozott együtt.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkós, itt Lotfi Begi, Pool Maxi, amin a Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben páros belépőket lehet nyerni. Ez fontos.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz is. Vannak dalok, rádió 1-esek, ahol kár keresni a mélyebb mondani valót, mert hogy nincs. Mert nem az a dal lényege, hanem hogy érzéseket közvetítsen, például az önfelett nyár érzését. Na ez a dal pontosan ilyen, egy olasz DJ Alessandro bácsi érkezik már is, és az a Bambolé, amit először a Rádió 1-es DJ-t vezettek be a köztudatba, és szépen menetel előre a top

control, even if you know that you don't.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Joel Corey után pedig hozok egy másik brit előadót, Rate, sőt, hát az előbb nem csak Joel Corey, de M&K is velünk volt. Ő volt a csodálatos férfi vokál, és a már is hallható Ray és M&K szoros barátságot ápolnak, sőt, munkakapcsolat is van már mögöttük, jócskán. Mindketten állandó alkotótársai voltak Jax Jonesnak, M&K társszerzője volt Ray áttörést hozó You Don't Know Me című világslágerének, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelik egymást. Ray, Where is my husband? Ezt hozom most az igazán koránkelőknek.

Ez a Rádió 1, itt éjszaka és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Nagyon meleg napok vannak, és hát az éjszakák sem tudnak annyira lehűlni. Ugye ez a 18-19 fokon alvás, ez abszolút veszett fejszennyele így a napokban. De találtam két jópofa praktikát, amit érdemes megfontolni elalvás előtt. Például vegyünk egy forró fürdőt, bármilyen hihetetlenül is hangzik. Segíthet lehűlni lefekvés előtt. A testhőmérsékletünk csökkenni fog, miután elhagyjuk a fürdőkádat. A másik pedig, ezt még sosem csináltam, de nagyon sokszor olvastam, elalvás előtt tegyük a párnahúzatot a fagyasztóba egy kis időre, és így tegyük a párnánkra. És végig gondoltam, nekem tele van a fagyasztóm bolonyaival, lefagyasztott bolonyaikkal, nem biztos, hogy elférne, de ha valaki ezt meg kipróbálta a Rádió 1-esek, és működik, írja meg 0620 311 111 a számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Napos, szinte felhő nélküli időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig rendelte el a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. A meteorológusok tájékoztatása szerint napról napra fokozódik majd a hőség. A nappali csúcshőmérséklet egyes napokon akár 40 fokig, vagy a fölé is emelkedhet. A kánikula rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot, a balesetek kockázatát. Fokozottan megterheli a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségben szenvedők szervezetét. Nem árt tudni, a katasztrófavédelem honlapján elérhető azoknak a baranyai helységeknek a listája is, melyeket bárki igénybe vehet nyitvatartási időben egy kis hűsölésre. Ivóvízkorlátozást vezettek be Rózsafán és több környező településen, miután apró férgeket találtak a hálózati vízben. A lakosságot arra kérik, hogy a csapvizet egyelőre ne fogyassza. Az ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják az érintett területen. A vízhálózat tisztítása és átmosása több településen is zajlik, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor állhat helyre a biztonságos ivóvízellátás. Mindenről a Harkányi Hírek számolt be. A Pécs Aktuál megkereste a Tettye Forrásház ZRT-t, akik azt közölték, Pécset nincs ilyen gond, a városban a csapvíz minősége 100%-os megfelelőségű. A kánikulai napokban a szokásosnál tovább tart nyitva a pécsi hullámfürdő. A harmadfokú riasztás idején a strand minden nap este 8-ig tart nyitva, azért, hogy minél többen felfrissülhessenek. Az intézmény jövő szombaton a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztoly csatájára is várja az érdeklődőket. A rekordkísérlet augusztus 8-án délután 2 órakor kezdődik majd. A részletek a PSN ZRT honlapján érhetőek el. Folytatódnak az útkarbantartási munkák az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. Búj felé egy szakaszon lezártak egy sávot. A hatos úton Kakasd és a Baranyai megye határ között sávlezárás követel figyelmet útfenntartási munkák miatt. Pécs és Szentlőrinc között burkolatot javítanak, itt útszűkület van érvényben. Harkány és Drávaszabolcs között az 58-as úton útkarbantartást végeznek, sebességkorlátozás van érvényben. A nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csontderék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkosít, Lotfi, Baggy, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All Stars, Diszkosít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Ma tegnap strandolás közben jutott eszembe, és azon gondolkoztam, hogy igazán csinálhatnátok egy felmérést a hallgatók közül, hogy ki pisil bele a medencébe és ki nem, hogy van ez a folyónál, tavaknál, dzsakuzinál, stb.
2: Aha, tehát különböző kategóriák, gyerekek. És hogy ott mennyire pisilünk. Jó.
1: De nem ér hazudni. Na tényleg tessék, teljesen őszintén tessék. Ki mennyire figyel oda, vigyáz a tóra, viszi, ha

0: azonnal a húcsőbent kötnek ki.
1: Egyébként tudod, ez eszembe szokott jutni. Csajok, tessék, őszintén, tóba vagyunk egyelőre.
0: Abszolút belepisek a tóba, de mindenféle kérdés nélkül.
1: Te se csinálsz semmilyen kérdésről, ki kell
0: menni. Én elmondom neked, hogy miért pisek bele a Balatonba, mert tudom, hogy ha kijövök és meglátom, hogy milyen vécén odakint, attól sokkal veszélyesebb az a helyzet.
1: Meg nincs egy ilyen beleengedem a végtelenbe érzésetek? Egy
2: nagy felszabadulás?
1: Egy ilyen mérhetetlen úgy...
0: Csatlakozás a kollektív húgyhoz.
1: Úgy pisilsz, hogy ugye nem jön semmi, nem érzed, hogy jön, csak érzed, hogy megkönnyebbülsz, nincs sugár, csak
0: egyszer, hogy jön.
1: És úgy beleengeded a semmibe.
3: Persze belepisünk.
1: Te is.
3: Persze,
1: azért gyerekek ötből mindenki úgy, de durva.
3: Arrébb úszom, mert ugye meleggé válik a víz körülötted.
1: Hát, ahhoz nagyon sokat kell pisilned
3: azért. Hát én csak akkor, hogyha nagyon kell pisilni.
1: De miért nem hívsz oda magadhoz, ami fürdőzött? Jó, ugye, persze. Hát, nem kell arrébb úszni.
0: Milyen jó meleg a víz.
1: Találtam egy meleg áramlatot.
3: Milyen jó meleg a víz.
1: Tóba így.
2: Jó, igen.
1: Ott vagyunk, hogy medence. Tessék, szűkítettünk egyet. Medence. Úsztak a gyerekek, felnőttek,
2: nem
1: ott vannak, lubickolnak.
2: Helyzetben.
1: Medence, még ez egy 50-es nagy medence. Tessék, újra kérem a válaszokat.
0: Ki a tulajdonos?
1: Igen, ki a tulaj? Melyik szállodában
2: van? Van-e úszómester? Nézi-e a vizet?
3: Nem, nekem itt parán van úszómedencében. Én kimegyek, tehát abszolút.
0: Persze, bekékül a víz körülött?
1: Nincs
3: ilyen. Van egy ilyen, nem érdekel, akkor is van egy, nem vagy, de van egy ilyen parám, hogy ez csak elkezd elszíneződni.
1: Édesem, fehérövesek vagy.
3: Nem, én kimegyek.
1: Jó, tehát van egy kimenetelő medencében.
2: Sima vízkék vagy termál?
1: 8-ason úszik egy csapkod egy néni, 2-esen egy gyerek lubickol egy karúszóba, 3-ason jön egy terhes anyuka, épp mászik a vízbe.
2: A 8-as pályára, odaeresztek és kiúszom belőle.
1: Tökéletes.
2: Néni elé.
1: Zsűlmedence közben? Nem. 3 nemünk van. Feri, ne hagyd, hogy
2: csalódjak
1: benned.
2: Mondtam, hogy átúszom a 8-asra az öreg asszonyra.
1: Van egy ilyen, hát persze. Határozott igen.
0: Emlékeztek arra meghívásra, amit mondtam? Na, annak ennyi volt. Anna, jöhetsz.
1: Szűkítünk termálvíz, kisebb termálvízes, nagyon meleg, nagyon forró, nagyon üldögél benne mindenki.
2: Nagyon sötét.
1: Nagyon sötét, kicsit ez az igazi ilyen, mindenféle ilyen ásványanyagban gazdag, körmedence, ülnek a nyugdíjasok, nagyon 46 fokos, üldögélsz benne, tessék.
3: Úgyis büdös az a víz. Hát ott már azért, na.
1: Ott oké.
3: Okay. Ott oké.
0: Okay. Bármi belefér.
1: Termál, mert ez kicsit ez a kénes, kicsit van egy kénes illat. Jó, Zsűl, termál. Termálba
3: se?
1: Hát ez egy csalódás vagy most, ugye, mert van. Jó, tessék, termál.
2: Hát persze, hát ne viccelj, mert hát a medencébe belepisítsz.
1: Tudod, mi a durva, hogy szerintem addiktív. 6 fős jacuzzi, 2 vagytok benne. Nagyon pezseg, nagyon megy, ézed, nem szimpatikus, üldögél, elmélázik, ültök 2.
3: Ott nem.
1: Nem szimpatikus, aki benne ül.
0: Nekem volt egyszerűen, hogy szimpátia miatt belepisíltem egy
2: jacuzzi. Jó, hogy neki jobb legyen.
0: A szimpátia hiánya miatt
1: pontosabban. Jó, de jó.
0: Az volt, hogy egy nagyon csendes helyen volt a jacuzzi, egy ilyen tök jó, nem volt a gyerek, nem ültött senki, beültünk, és a faszi beült a telefonjával. És kihangosítón telefonált a jacuzziba.
1: És megbüntetted egy pisivel.
0: Úgyhogy ketten ültünk benne, és itt nárog egy kicsit hangos, és jó, mindjárt befejezem, és utána, amikor lerakta, akkor pedig YouTube videókat nézett.
1: És akkor mondtad, hogy eddig és nem tovább.
0: És akkor azt mondtam, hogy you will taste my anger.
1: Big no a jacuzzi.
0: Nem, az nagyon.
2: Előfordul.
1: Mindenfajta lelkiismert furdás nélkül.
2: Vártuk.
3: De figyelj, eddig nem mondtál nemet. Azt tudod, hogy nem mondtál nemet.
1: Jó?
3: Semmire.
1: Jó, oké. Okay. Egy személyes fürdőkád a gyerekeddel.
0: Lavor.
1: Lavorra ülsz a gyerekeddel. Hát persze. Hát gyerekek, vegyes a dolog. Szóval, hogy vannak tabuk, néhány hallgatónk, van tabu, valaki a mérethez teszi függővé, hogy már medence és jacuzzi nem fér bele, termálvíz, tófolyó, igen. Valaki a teljes gátlástalansággal üldögél és kajámosolja az arcám, nyugtázza, hogy megint megtörtént. És van, aki mindent hazavisz és mindent vécére visz, ez leginkább a nők, akik azt mondják, hogy nem, hiába tó, folyó, medence, termál, nem, ők igazából inkább.
0: Fontos üzeneteket kaptunk. Itt van például valaki, aki írja, hogy 5 és 22 éves kora között versenyszeren úszott, jön majd vízilabdázott. Ez alatt a 17 év alatt soha senkit nem láttam edzés közben kimenni pisilni.
1: Na látod?
2: Tessék.
1: Alapkérdés. Alapkérdés.
2: Azt, hogy oldjátok meg, hogy úszás közben pisiltek, az nagy kérdés.
0: Például hát szerintem...
1: A rutin valószínűleg az van, hogy megtanulod. Megtanulod, mert egyébként arra koncentrálsz.
0: A futók is egy csomószor bepisilnek, nem?
1: Persze,
0: hogy ne. Szóval, hogy akkor tulajdonképpen ez ugyanaz. Ez most így a sport nagy égisze alatt ez megtörténhet.
1: Igen. Itt van velünk Gyuri, aki fürdőüzemi gépész. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok. Termálvizes medence volt, ahol átlagosan csak felnőtt emberek vagy idősek lehetnek benne, tehát gyereket nem engedünk bele a víz összetétele miatt. Kérlek szépen, nyugodtan ellubickolnak benne a vendégek, kimennek szépen ebédelni, elfogyasztja a kis szendvicsét, kis uzonnáját, visszamegy, kiveszi a protézist, és megmossa a vízben.
1: Na, hát...

0: Hol van a probléma?
1: Te meg ott ülsz mellett, és azon gondolod, hogy belepisi vagy ne. És furdal a lelkiismeret. Megmossa a protézisét a termálvízben?
2: Igen, hát felragadt neki a zsemlének a morzsája, és el volt a válasz.
1: Ezért nem biztos, hogy azért ezt így átgondolom, hogy nem a pisi a legrosszabb, én is azt gondolom.
2: Nem, nem.
1: Azt a minden segít neki.
0: De látod, ők nem aggódalmaskodnak.
2: Gyerekmedencékben rendszeresen, tehát ott azért előfordul, amikor fel vagyunk arra készülve, tehát minden egyes vízünk olyan szintű előírás szigorú vízmintákat kell vennünk, 2 óránként analizátorral, számítógép elemzi, tehát fertőzés az, hogy nagyon-nagyon szigorúan fel vagyunk készülve. Rendszeresen hívnak bennünket a úgymond az emberek, hogy menjünk föl, mert van benne egy kis tankhajó, úgy hívják.
1: Hmm. Tankhajónak hívják. Na jó, de a gyerekmedencében az még megkocsázó. Igen.
2: És akkor megyünk odafelé, amikor nekünk ki kell venni a vizet, levele, feltöltöníteni, ilyesmi. Egy szülő szépen begyúl a kezével, és megfogta a tankhajót, és kilőtt a jár, de jó van az úgy.
1: Hát a szülők ilyenek, azt a minden segít neki.
3: A gyerekért.
1: Igen, azt a mindenit.
2: Ugyanez előfordul a termálvízben is, tehát már felnőttek vannak, hogy hívnak, hogy ürülék van a vízben.
0: De az a vízben, tehát az alapban benne van, hogy hozni kell bele?
2: Hát az beleúgtik a felenkába, vagy a fürdők.
1: Én nem biztos, hogy megyek többet termába. Pedig nagyon szeretem ezt a nagyon forró vizet. De azért ezzel most így elgondolkoztam. Nem voltak illúzióim, hogy mi van egy ilyen vízben. Tehát azért nem gondoltam nagyon mást.
0: Jó, elmondom, az én kérdéseim a következők. Van ez a lábmosó medence, amit mindenki kikerül, mert hideg benne a víz. És guzustal. Azt miért csináljátok? Miért hideg benne a víz?
2: Kérlek szépen, nálunk nem. Nálunk az egy fűtött víz. Uh-huh. Ez az a probléma, hogy olyan mennyiségű vizet és energiát kell elpocsékolnunk, tehát nagyon-nagyon sok mennyiségű víz, energiáról beszélek, hogy fönntartsunk, melegítsük, fűtsük a vizeket. Termálvizes medencéket előírás szerint szigorúan minden éjszaka le kell engednünk, takarítani és vissza kell töltenünk. Hát minden éjszaka.
1: Na, akkor az viszonylag tiszta, igen.
0: Tehát akkor tulajdonképpen csak arra kell figyelni, hogy azok előtt érkezzünk, akik látszik, hogy renitensen fognak viselkedni.
2: Igen, nyitás előtt
3: érkezzünk. Az
1: elsők. Itt írja Dóri, hogy van, aki megborotválkozik, van, aki hívja a párja hátán a patását. Gondolom, láttál már csodát, nem belemossa a vízbe. Tehát ez nagyjából alap, hogy...
2: Ez rendszeresen. Hát van olyan, hogy nem jön fel, nem hozott magával a fürdőruhát, és azt mondta, akkor is fürödni fog, fölvette a kis szépen kis 80 éves köntösét, belement a vízbe, úgy megszívta magát vízzel, ki kellett emelnünk robottal, mert nem bírtuk kivenni.
1: Kivő robottal emeltétek ki az embert?
2: Igen, van egy ilyen mozgáskorlátozó cégünk, azzal emeltük ki.
1: Ja, ami bemegy a termának a szélén, ugye a korlát mellett, igen.
0: De víz maradt még a medencében?
2: Pótoljuk folyamatosan.
1: De bement az öreg köntösbe mesztelenül?
2: Igen.
1: Zseniális. Miért nem vette le a vízbe?
3: Mert mesztelen volt alatta.
1: Ezt ki kellett emelni, mert nem tudod kijönni.
2: Erről is tudnék beszélni, hogy a személyi jogok miatt nem szabad.
1: Ezt nem hiszem el. Papa, üljön fel a kocsira, akkor kiemeljük, mert nem tudta levenni a köntösbe.
2: Pontosan.
0: Csörlőzünk, papa, csörlőzünk.
1: Mekkora forma az öreg? Egyébként nagy forma.
0: De nincs fürdőben,
1: akkor is bemegyek. És bemegy köntösbe, de nem tud kijönni.
0: Jó, az alsógatyában fürdőzők, azért az is elég extrém szerintem.
1: Na most az mi a baj?
0: Hát az, hogy ahogy
1: pont tegnap voltam alsógatyában a Balatonban.
0: Megszívja magát, és ugye van az a függöny, amivel ki tudod engedni a bohócodat játszani, hogy az ugye ilyenkor, amikor megszívja magát, akkor az úgy kinyílik.
1: Ja, az az alsógatya. Ja, én boxer alsóban voltam tegnap, nem volt kedvem átvenni. Ja, sima alsógatya. Hát Gyuri, akkor azért ti is láttok kemény dolgokat, szóval nem egyszerű, nagyon de nagyjából ezt vágtuk. Körmöt vágnak, sarkat csiszolnak, írja már
2: is. Hát az rendszeresen benne volt, tehát rendszeresen benne
1: te volt. Te bemennél ebbe a vízbe, vagy te megfürdenél ebbe a vízbe?
2: Persze. Ilyen nyitás előtt mindig.
1: De jó vagy.
3: Friss fürdős, első körös vagyok.
1: 7-kor nyitunk, rendben, 3-4-7-kor ott vagyok. Igen. Úgy az tiszta. Igen, ezt adom.
0: Mi a legextrémebb?
2: Nagyon figyelünk a higiéniára, tehát mondom nektek, nagyon szigorú a fürdő üzemének a működési elve, tehát mi nagyon-nagyon fertőzés veszélyekre fel vagyunk készülve, tehát mi nem is használunk hippót, tehát nem lehet, hanem klorgázzal fertőtlenítünk szinte majdnem minden fürdő már. Termálvizes medencékhez hidrogénperoxidot adunk fertőzés veszélyelkerülése miatt, és még így is vannak problémák sajnos. Nagyon rossz a fürdőkultúránk, tehát az előzuhanyzót fürdés előtt, azt merem mondani, hogy talán 50 emberből egy, aki használja.
1: Van ilyen, hogy előzuhanyzó?
3: Hát persze.
2: Mindig
1: azt hittem, utána kell használni. Na jól van, Gyuri, még egyszer kérdezte, hogy mi volt a legextrémebb? Tehát, hogy van ilyen, amire én nagyon emlékszel, hogy a legdurvább volt, ha van egyáltalán mondjuk a kakinál durvább.
2: Hát az nem publikus, nem mondjuk itt rádióadásban.
0: Hát de nem tudjuk ki vagy, és tudjuk hol dolgozol.
1: Mondd azt, hogy egyszer hallottad valahol.
3: Egy másik strandon meséltél.
1: Leesett a műlába, és
2: olyan éppen nem volt, de olyan találkoztunk már, hogy a szilikon ki volt, és mert tudta, ki volt neki tömbben ilyen szilikonnal, és úszkált a víz felszínén.
1: A szilikon a melléből kijött a melltartóból?
2: Nem, hanem ki volt önve a fürdőruhája, hogy nagyon látodjon a mellé, és akkor szépen kiúszott.
1: De ez egy pattanás belenyomás után egész tisztának gondolom azt a vizet, amiben szilikon úszkál. Nem is annyira bántó.
4: Mikor fogjátok bevezetni az elkékülést a pisire?
2: Már rendszerünk ki van ráfejlesztve, körülbelül 20 éve. Személyi jogsértelem miatt szigorúan tilos Európában használni.
1: Ne csinál!
0: Európában?
4: Bocsánat, belepisil a vízbe. Milyen személyiségi jog?
2: Személyi jogsértés miatt nem szabad, sőt, kamerafelvételt sem szabad néznünk, visszanézni.
1: Egyetértek ezzel, ne kövessen engem egy kék csík a medencében. Hagy tudjak még lelkismertudás nélkül nyugodtan belepisilni.
2: Ez még egy balna csík, hogy utána.
1: Azt azért kiviszi az ember. De ezért nem engedik Európába, hogy személyiségi jogot sért.
2: Igen.
1: Hát pedig mennyivel kevesebben pisilnének benne, ha lenne ez a kék csík, vagy elszíneződés tényleg.
2: Mindent zavarna.
1: Azt a mindenit. Na jól van, Gyuri, köszi, hogy elmondtad ezeket. Csáó, jó munkát.
2: Köszi, sziasztok.
1: Hello. Beltéri melegvizes gyógytermál kismedencében bácsika üldögél, előveszi az otthon használatos dörzs és mosogató szivacsot, és elkezdi ledörzsölni durva felével az elhált hámréteget magáról. Ezután a szivacsot belemossa a melegvízbe, és folytatja a műveletet. Na, akkor ekkor hagytam abba a fürdőbejárást. Azt a mindenségét, egyébként nagyon durva SMS-ek vannak.
0: Meg amikor elkezdik fújni az orrukat.
1: Miközben sakkoznak.
0: Igen.
1: Balatonon, a déli parton, ha rád jön bármi is, ki se érsz.
4: Igen, most tényleg hosszú.
0: Jövök, na mindegy.
4: Maradok.
1: Én megőrültem attól, hogy gyerekem sehova nem tudott fürdőruhát pisilni, mindig mindenhonnan ki kellett jönni, strandtó, tenger, könyörögtem neki, hogy pisiljen már oda. Édesem benne még él a reflex, hogy ő nem mer, vagy nem akar. De jó.
0: Az én lányomban soha nem volt ilyen reflex, azt úgy kell neki megtanítani. Konkrétan az van, hogy amikor nem is tudom, hol voltunk, mert kicsi volt még elég, és mondta, kérdezte, hogy belepisíthet-e a vízbe, és túlba voltunk, és mondtam, hogy hát persze. Csak tőlem 15 méterre volt, és majd kiabált, anya, belepisílek a vízbe! Így elkezdtem kifelőszni.
4: Nem az enyém, nem az én gyerekem.
1: Sokan írják, hogy természetes vízbe igen, medencében nem, és van, aki mindenhova. Szóval gyerekek, vegyes a dolog, de nem állunk túl jól. Tehát, hogy nem az jött, hogy 80%-ban medencében nem. Nagy rész igen. Tehát a válaszok nagy része az arról szól, hogy igen.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több városban is bemutatják a Mohács 500 tablókiállítást. 37 fok is lehet ma a legmelegebb órákban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el, jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. Az elmúlt hetekben országosan közel 600 vendéglátóhelyet ellenőriztek. Ennek során 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések során az éttermek mellett a strandbüféket, fagyizókat, valamint a rendezvényeken működő vendéglátó egységeket is vizsgálták. 15 egység működését korlátozni kellett, súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az ellenőrzések folytatódnak. Augusztus első hétvégéjén indul a labdarúgó Magyar Kupa, amelynek első két fordulójában az NB1 és NB2-ben szereplő csapatok még nem vesznek részt. Az első forduló párosításait július elején sorsolták, mivel 143 csapat nevezett egy együttes, az Algyő játék nélkül tovább jutott a második fordulóba. Baranyát az első fordulóban a Nagy Kozár, a Komló, a Villány, a Mágocs, a PTE, Peac és a PMFC képviseli. A második fordulóba a meccsek győztesei jutnak tovább.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Folytatódnak az útkarbantartási munkák az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. Búj felé egy szakaszon lezártak egy sávot. A hatos úton Kakasd és a Baranyai megye határ között sávlezárás követel figyelmet útfenntartási munkák miatt. Pécs és Szentlőrinc között burkolatot javítanak, itt útszűkület van érvényben. Harkány és Drávaszabolcs között az 58-as úton útkarbantartást végeznek, sebességkorlátozás van érvényben. A nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a délies szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egészet? Vagy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Sporthír, amikor nem olvasod el az apróbetűs rész felkiáltással, nem tudom, olvastátok-e, de nagyon szeretjük ezt a történetet. Két meccs után távozott Újpestről a kanadai hokisztár.
3: Hát jó, vettünk egy ilyet?
2: Vettünk egy kanadai hokisztárt. James Scherer, így hívják, az UTE jégkorong védője, olvasható az újpesti csapat hivatalos Facebook oldalán. Kettő meccset játszott le, és azt mondta, hogy köszöni neki elég.
3: Nem érezte jól magát, nem ízlett neki az újpesti eledel?
2: Igen, baja volt a szurkolókkal.
3: Probléma volt?
2: Nagyobb stadion szokott. Nem ez volt a baja.
3: Miért mehetsz el?
2: Kanadából jött, még a jég is jól csúszott. A felszerelés is jó volt.
3: Hiányzott a családja.
4: A szép magyar lányok?
3: Jött a
4: nem voltak elég szépek?
2: Nem. Azt írja ugye az UTE jégkorong osztálya, hogy sajnos rajtunk kívül álló okokból kellett távoznia. Oh. És itt jön a megoldás, hogy Scherer ügynöke ugyanis az első lejátszott meccs után telefonált, mivel elnézte az ajánlatot, majd utána a szerződést is. Jelen helyzetben viszont a bérezés nem szimpatikus nekik, mert az összeg, amit a klub a szezon végéig ajánlott, ő havi szinten szeretné megkapni. Tehát leszerződtették a csávót egy szezonra, és ő meg azt mondta, azt hitte az ügynök, hogy havi bért ír alá, és aláírta, hogy ez nem rossz havonta. És jelzett a meccs után, hogy haló, hol a pénzem? És mondták neki, hogy milyen pénz, haver? Hát szezonra vagy, nem meccsre. De mondták, hogy akkor viszont felmondok.
4: Hát az Erzsébet utalványokat tudod.
2: A szép kártyák átmentek.
4: Átmentek, igen, és akkor még nem is beszéltünk a természetbeni juttatásokról. Szóval akkor minden 27 ezer forint átett utalva. Mi van?
3: És amikor elolvasta a szerződést a csávó, akkor nem esett le neki? Mert abban azért gondom benne van, hogy hát éves díj, ennyi. Vagy ha mondjuk nincs benne az éves, tehát meg akarta vezetni az Újpest ezt a kiváló kanadai hokijátékost, akkor mondjuk az összeg nem volt gyanús, hogy az sok, vagy kevés, vagy
4: nem. Szerintem nem. Neki valószínűleg nincs olyan ügynöke, aki ezt átnézte volna, és kicsit van ez az ilyen indokatlan magabiztossága, ránézett a számra, és valószínűleg egy külföldön a havi bér van megadva, és akkor... Nem, vagy éves.
2: Na jó, szerintem ott van egy menedzser, aki azért ezt letárgyalja. És elolvasok. Mit mondasz a játékosnak? Figyelj, Johnny, az, hogy elnéztem a szerződésedet, nem néztem meg az apróbetűt, szarulvastam, pakoljál, megyünk vissza Kanadába. Hát azért, mint ember sem vagy jóba az ügynököddel ezek után, nem? Tehát, hogy mit mondasz, hülye vagy? Tényleg nem szóltál, hogy ez nem havi, hanem éves? Ez nagyon rá, hogy tud így elnézni?
3: Igen, ráadásul a sportban mindig szezonos meg éves bérekről beszélgetünk. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldo most nem tudom hány milliárd forintnak megfelelő lóvét kap,
4: óránként?
3: Azért, hogy maradjon még egy évig.
2: Igen.
3: Tehát azt sose hallottad, hogy a havi fixe az ennyi.
2: Igen, ő kapott most, azt hiszem, mit tudom, mi az euró, ami 200...
3: Én nem mertem megjegyezni se.
2: Felfoghatatlan. Igen. De hogy akkor viszont arra is számíthatod, hogy azon sem volt is számítani egy hallgató, és jó felvetés, hogy dollár vagy húf. Tehát, hogy ő... Jó, ránézett, és azt mondta, hogy mit tudom én, 1,2 millió. Jó.
4: De hát az infláció volt a problémája?
2: Az infláció meg rájött, tudom, mikor leszámolták nekem, hogy nyerem, bementek oda hátra, büfe, 5, 10, 15, 20, 20, és nézte, hogy ez mi az Isten. És nem voltak benne ropogós dollárok.
4: Mutatom neked SZJA.
2: Echo. Társasági adó. TV. A könyvelés, a büfépénz, a parkolás.
4: Ez pedig Katikának, mert kedves volt hozzád.
2: Igen. Úgyhogy marad 23 ezer forint. Azt hitte, gólpénz írja, Kazi. Egyébként ez jó. Tehát, hogy azért ez jó hülye ügynöknek kell lenni, nem? Kettő meccs után te kihátrálsz a szerződésből, fölállsz, és megmondod, hogy köszönöm szépen. Egyébként ez az Újpestnek se szerencsés azért. Szóval ez...
3: Szerintem az Újpest tök korrekt volt, hogy elengedte. Ugyanis van egy aláírt szerződés, amiből nem lehet így kihátrálni, hogy hoppá, hát mi ezt rosszul olvastuk. Mi van?
4: Én ezt minden munkáltatónak és munkaadónak mindig elmondtam, hogy annál semmi sem rosszabb, mint amikor ott tartasz valakit, aki nem akar ott lenni. Az egész csapatot szétzirálja, neki is rossz, neked is rossz.
2: Nálunk is így indítottál a próbaidőre egy hónapra.
4: Mondtam neked, hogy figyelj.
2: Mondta, rám hozta a frászt, figyelj, hidd el, ha én nem érzem jól magam, neked is elengedtek. Mondom, úgy lesz, úgy lesz, hogy
4: én nem
2: tudtad, mit kell mondani.
4: Én nem hazudok, én nagyon egyenes vagyok, és a sokkal-sokkal ijesztő. De tényleg így van, szerintem, hogy hagyjuk ezt abba, hogy görcsösen ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik nem akarnak megtörténni velünk, akik nem akarnak velünk lenni együtt, ez mindenre vonatkozik, mert nem, sose tud jó lenni, nincs jó kifutása, nem? Úgyhogy sziasztok.
2: Igen.
3: Köszönjük mindent, puszi.
2: Ti milyen sportolók lennétek, ahol nem is a pénz alapján, de világszárok lehettek valami sportban? Melyik sportot választanátok? Mi az, ami azt mondta, hogy jók a csajok, jó a fizú, jó helyeken van, jókat utazom. Melyik sportot választanátok, és élsportolók lehettek? De nem amatőr szinten, mint az olimpián indulnak, hanem profi, mint mondjuk a Forma 1, vagy a box, vagy nem tudom. Mit csinálnátok?
4: De biztos, hogy szinkronuszú lennél.
2: Kösz. Csipeszel az orromon, rózsaszín tangában.
3: Lábakkal.
2: A kis nagyon megfestett. Az a baj, a szinkronúzás tetszik, igen. De
4: nagyon
2: nincs
4: szűk fűdőruha.
2: Az mindig van. A Seinfeldön is volt.
4: És a vízbe csak ki kell kívánni. Tedd be, Beyoncé!
2: Nyomást a Beyoncé, baby! Már is csápolok a lábam van. Nem, én valami olyat választanék, amiben bütös nagy lóvé van. Mit csinálnék? Forma 1 pilóta lennél? Nézzük meg, vizsgáljuk
3: hát
2: meg.
3: Hát én nem, mert ugye két kizáró oka van, az egyrészt a 194 centi.
2: Ja, most tekintsük el a születésnél beálló testi, fizikai, intellektuális
3: fogyatékosságokat. Forma 1-es pilóta, azt szerintem nagyon.
2: Tehát most nézzük, hogy nem a realitás kerül.
3: Nem látsz.
2: Bármi lehetsz, mondom bármi.
3: Forma 1-es pilóta.
4: Meg megy a támadni.
2: Forma 1-es, meghalhatsz bármikor, jók a csajok, jók a kaják, szép környezetben vagy, de azért bennékhetsz az autóban. Biztos ez?
3: Igen.
2: Forma 1-es pilóta?
3: Hát ennyi kis ízé kell az élethez. De gondold meg, olyan kocsikkal mész.
2: Baromi jól keresel, nagyon... sokat utazol, mindenki ismer, jókat nyilatkozol, és jó életed van. Azt adom.
3: Ha akarod, akkor... Na, szóval, hogy ott bármit megkaphatsz.
2: Te már Forma 1.
3: Már mondjuk ízék nincsenek rajta rács lányok.
2: A grizgöllöket már kiszedték, ugye, mert bántott sok mindenkit, már nincsenek. De akkor te Forma 1-es pilóta lennél. Te mit csinálnál, Eszter? Bármi választhatsz, nagyon sokat keresel. És sztársportoló vagy.
4: Én kemény dénes akarok lenni. És azt szeretném, hogy engem, hogy ott kiabálsak a nagy izmos fiúkkal. Rosszul csinálod, add ide azonnal, jössz ki a vízből, minden nagy baj lesz.
2: Te kis csuta.
3: Csak ide a térdemre egy
4: pucs. Kukolisztán fogsz tőle felni, az Isten áldjon meg. És aztán akkor nyernek, akkor meg dobjatok be. Gyere, dobjál be, hogy legyek.
2: Tehát a válogatott edző lennie. 53 ezer forintért havonta.
3: Igen, mondjuk
2: ott a sportolói státuszod megingott azért kicsit. Nem lennél mondjuk, nem tudom, NBA sztárkosarlabdás csaj?
4: Nem.
2: Nem lennél indiai kriket játékos, akik világsztárok Indiában is nagyon sokat keresnek?
4: Nagyon tetszik a curling, mert indokolatlan.
2: Teljesen indokolatlan.
3: Várj, ott mi lennél? Gurító vagy takarító?
4: Labda.
2: A márványtömb. Hát nem érted, ő a márványtömb. Én megyek elől egy billetás vödörrel, érted? Súrolom, ő meg megy.
3: Sikálom.
4: Ő csak egy segű. Wow!
2: Megsállított. Át a falon.
4: Jó voltam, anya.
2: De nem keresel jól, nem vagy világsztár.
4: Jó.
2: Nem keresel dollármilliókat vagy eurómilliókat. Curlingezgetsz ott, de igazából nem tudnék mondani egy curling világsztárt.
4: És a műkorcsolyázók jól keresnek?
3: Nem.
2: A műkorcsolyázók nem keresnek jól, és...
3: Ilyen begondolkoz tenisz.
4: Hülyeség.
2: Akkor futball.
3: Foci, így van.
2: Golf.
4: Golfozhatsz
2: is.
4: Golf, Tiger Woods.
3: Igen.
2: Na például egy Tiger Woods, tessék.
4: Az nagyon tetszik, mert nagyon hülye ruhákat hordanak.
3: Nem Tiger, hanem Puma. Puma Woods lennél.
4: Igen, fi? Puma? Igen, ilyen Puma? Cica Woods. Cica Woods. Igen, tetszik nekem az egésznek a keretlensége, meg az a rejtett feszültség, de én valami olyasmit csinálnék, hogy legyen akkor vér meg csapkodás, meg kicsit valami izgalom.
2: Vér meg csapkodás.
4: Lehetnék MMA harcos.
2: Na, én azt választanám, én ezt akartam mondani, én UFC harcos lennék. Baromi sokat keresel, iszonyat szerződéseid vannak, ott vagy a UFC-be, Makacsevvel harcolsz.
4: Semmire nem emlékszel 21 éves korod előtt.
2: Brutál nagy sztár vagy, iszonyat sajtótájékoztató, a legnagyobbakkal küzdesz, és három havonta összehoznak neked egy borzasztóan jó meccset valakivel, és az egész világ azt nézi, és hatalmas híró vagy a fiataloknál, és már nagyon-nagyon-nagyon sokat keresel, ha UFC top vagy. Szóval, hogy én erre mennék. Top vagy bátom, én erre mennék.
4: Hát nem tudom, szerintem amúgy ez egy jó irány, meg az is nagyon jó, hogy minden héten elvernek, úgyhogy nem kell gondolkodnod, hogy mi bajod van.
3: Mitől fáj?
2: Borzasztó sok munkát teszel vele, sok sérülés van, de amikor ott vagy bent a ringben, és megnyered, és egy UFC gálát azért lehozni, az egészen elképesztő, főleg egy tétmeccsen. Szóval az iszonyat ikon sok mindenkinél. Én UFC is lennék egyébként. Én azt gondolom, hogy ezt választanám.
4: Nekem ez is nagyon tetszik, meg az is nagyon tetszik. Van az a nagyon pici tornászlány, az a fekete, aki tudod, most nagyon híres.
2: Ónodi Harriet.
4: Nem.
2: Fekete.
4: Igen, igen, és azt mondod.
2: Ja, tudom. Az amerikai tornás csaj.
3: És ő mitől lett híres?
4: Attól nagyon ügyes.
2: Minden megnyer. 18 éves, vagy már 20 lehet, és 43-szoros világbajnok, 75-szörös, nem tudom,
4: kontinens bajnok. Olyan kompakt a nő.
2: Csak a tornában nincs lóvé. Nem vagy, nem keresel sokat. Nem érdekes?
3: Szerintem azért ott nagyobb a
4: meccspéz. De lehet, hogy a McDonald's arca, például.
2: Például, utána tudnál arcolni, igen.
4: Én csak a sajtburger után tudok ekkorát pördülni.
3: Zuty!
4: $3 millió.
2: Senki nem mond focistát, gyerekek. Együtt se lenne focista. Nem. Valahol a Liverpoolban, a Szoboszlai mellett, vagy valahol Ronaldo mellett, az arab világban, vagy Messi mellett, Amerikában, egyik ötök se, menőcsajok, jókocsik, brutálsok pénz, és
3: állandóan
2: nagy...
3: fodrásznál ülni. Nem.
2: Kicsit általunk ez egy ilyen lesajnál dolog? De. Igen? De mondjuk egy Real Madrid játékos vagy, vagy egy Barcelona játékos vagy. Tehát, hogy bármi lehet.
3: Akkor már oké. Igen.
2: És ott játszol a Nókemben, vagy a Bernabeu-on,
4: világsztárokkal. Milyen sportok vannak?
2: Ez így ebben a formában nehéz.
4: Dárcos,
3: a dárcosok is jó keresnek mostanában.
2: A dárcosok is jó
3: világban. Igen. Ott tudsz legálisan sörözni meccs közben. Uh-huh. Az az enyém, meg vagyok.
2: Félrészegek, de nagyon-nagyon. Én nem tudom, én sokat ábrándozom ezzel, hogyha ez nem is valahova születhetek és választhatom, akkor mi az a sportkarrier, amit választanék. És az az egy, ami nagyon rossz szerintem, hogy úgy ér véget, hogy még az agyad és a teljesítő képességet birtokában vagy, de a tested ugye már nem bírja, és előbb-utóbb ilyen 30-40 évesen kell valamilyen új karriert építened.
3: Edző
2: lesz. Az nehéz.
4: Hát mindig ott van a rádióban.
2: Akkor visszavedlek. Igen.
4: Igen. És a szörf, itt most olvasom például, szerintem az neked jól állna. Te lehetne egy ilyen...
2: Az nem vágom annyira, biztos vannak ott is nagy sztárok. Biztos, hogy jó.
4: Igen, ilyen szőkehajú, ilyen mezitlábasok. Azt szerintem tetszene neked.
2: Igen.
3: És... Pankrátor.
4: Imádom.
2: Tényleg éled a pankrációt? Tényleg? Én ezt nem tudom hova tenni, ezt az amerikai pankrációt.
4: A magyar azt nézed inkább akkor.
2: Hogy felnőtt férfi emberek eljátszanak valamit, ami nincs, mégis nagyon professzionálisan csinálják, és rommá sérülnek, és nagyon látványos, de még sincs igazi bunyó, és felnőtt amerikai férfiak a ring mellett habzó szája örjöngve imádják, hogy kamu verekedést látnak, amiközben azért mégsem kamu, mert azért közben komoly csattanások vannak. Mi ez? Mi ez a pankráció?
3: Ez szerintem ez maga Amerika. Ez mindent leír arról az országról, amit most elmondtál, hogy nem igazi a verekedés, és ettől te megőrülsz, és sztárjaid vannak, és hiszel
2: benni. És hollywoodi filmszínészek lesznek, igen, utána, és kinövik magukat, és mindenki onnan jön.
4: Egy nagyon jó műsoros, aki pont múltkor néztem végig, ez nagyon vicces volt, hogy jött ki egy pankrátor a ringből, és valaki elvitte a kisbabáját, másfél éves lehetett, és a babát megtanították, hogy így grimaszoljon rá a pankrátorra. És tudod, ránézett, nagyon csúnya, és a pankrátor még felháborodott rajta, ilyen, tudod, hogy felvette az izét, és visszanézett, és akkor volt köztük ilyen kontaktus, ilyen oda-vissza. Annyira ügyesek ebben, meg annyira visszadják az emberek ezt a gyerekkori lelkesedését.
2: Én azon szoktam gondolkozni a pankráció kapcsolatban, hogy rohadtul nem értem, hogy összecsap két csávó, aki mind a kettő nagyon nagy neve van. De az egyik szeretne megnyerni. És szeretne jobb lenni, és világbajnok lenni. Hogy az hogy dílelik le, hogy...
3: Meg van beszélve. Tuti.
2: Na de ma egy háromszoros világbajnok közülekhez, csak azt az öltözőbe, hogy figyelj, Johnny, ez most nem a te éved lesz. Miért? 3 évig te nyertél, de most nem fogsz lehet. Most már nyerni, mert jön az, aki a te helyedre jön, és ő akar. Hogy beszélik meg, hogy az egyik rohadt nagy sztár lesz, és mindegyik meccset megnyeri, aztán jön egy másik, és mi van az, hogy nem. Nem lesz. Nem adom a meccset. Érted? Mi alapján működik? Mi alapján működik?
4: Nyomozzuk ki ezt. Nyomozzuk ki. És kérj meg Julit,
2: hogy szerezzen
4: nekünk valakit, aki ezt elmondja. Legyen egy kis kutatóbog, egy kis szerkesztői utána nyúlás.
3: Van Magyarországon szerinted pankráció szakértő?
2: Jaj, remélem nem csináljuk. Remélem nem utánoztuk le ilyen nagyon rosszul egy bicskei pankrátor stúdióban. Remélem nem csináljuk azért ezt nagyon rosszul.
4: Hát igen, itt Gévai Júlia vagyok, csak azért elfelelnek. Van amúgy, nekünk van pankrátor csapatok, és nagyon jók, és el fogunk menni, mert most nézd, lemaradtunk a tavalyi véres novemberről, ami volt az összecsapásuk.
3: Véres november.
4: Így van. Most nevetsz ezen, ez az egyik kedvenc hobbi.
3: Hát
4: de van.
3: Azért
4: van. Én voltam. Igen, és volt olyan, hogy ráugrottak egy ilyen iskolapadra, és ott volt vér.
3: Ó, szegény iskolapad.
2: Székeket vernek szét, meg asztalokat.
3: De
2: ez
3: iszonyat... mind átfűrészelt lábú
2: széket. Valószínűleg, azért ezek a 150 kilós emberek azért nagyokat esnek. Tehát, hogy bedarálnának egy pillanat alatt. Iszonyatosan ügyesek, meg borzasztó erősek. De hogy ez kidönt arról, hogy egyszer csak annak a világsztárnak ott vége van, és hát hogyan? Ja. Oké, hogy ez egy koreográfia, de valakit föl kell ott építeni hosszú ideig. Tehát, hogy az,
3: hát lehet, hogy az van meghatározva, hogy milyen koreográfiát használhatsz. Tehát mi az, amit még megengednek, de már nem.
2: De a végeredmény nincs ledílelve, szerintem?
3: Nincs ledílelve, és aki látványosabb volt, aki jobbat villantott a ringben, az lesz a
2: nyertes. De amikor lekopogja, és kopog kettőt a harmadiknál, mindig kicsúszik belőle, akkor ő azt elengedi, ott érted? Tehát, igen. 50 éve nagy
4: ráhagyások vannak azért.
2: 50 éve nézem ezt a sportot, de nem értem igazából. Nem tudom megfejteni, de még az alapvető szabályokat se.
4: Vannak sportok. Focival.
2: Igen?
4: Nézem.
3: Pedig az iszonyok egyszerű.
4: Ne fussál. Miért futsz? Ugyanezt érzem.
2: Vannak sportok, amik egész egyszerűen nem tudod hova tenni. Nézed, szájtátva, és nem tudod. A másik a szánkó. Ti néztetek valamit?
3: Igen. Én imád a női szánkó.
2: Mi történik abban a másfél percben, amíg ő lejön? És az a véleményem, hogy ott nagyon sok minden, de nem látok ebből semmit. Mindenki ugyanúgy jön. Mi történik? Ők mit csinálnak a szánkon?
3: Fekszenek. Ugye?
2: De hogy közben le kell jönni arról. Szerinted így fölfeküdnék ebbe a testről, le tudnék jönni?
3: Nem.
2: Hát persze, hogy nem. Tehát ők valamit csinálnak láthatatlanul.
3: Nem, de a cukidnak testhez álló ruhájuk jól állna.
2: Az bírom. Teljesen értelmezhetetlen. Van ilyen? Ilyen lúttabb, cuki ruhában vannak, befele fordított lábakkal, fura sapkában jönnek le a szánkon.
4: Ez a sportom.
2: Én elcsesztettem, sport nincs a világon.
4: Ez a sportom. Ez vagyok én.
2: Ezt imádnád.
4: Ez vagyok én.
2: Fekszel, belöknek, fölugrasz a szánkóra, és kacskalábbal lejössz.
3: A kacskaláb, azt tudod mi? Azzal irányít.
2: A lábával irányít.
3: Igen, persze, a szánkónak az elején van két ilyen fül, fölfelé, és azt fogja a lábával. És hogyha tolod erre, tolod arra, akkor megy a szánkó.
2: Megőrülsz. Hát valami nagy dolgot értettem meg ebből.
4: Látom, hogy interjút el rászólok a gyerekre este, hogy igen, most már aludj, anya holnap szánkózni megy. És a rögbi?
2: Na, azt érted. Az amerikai foci vagy a rögbi?
4: Na? Rögbi.
2: Ahol be vannak öltözve?
4: Ahol vannak a combos fickó.
2: Az amerikai foci.
4: Nem.
3: Hát a rögbi is combosak.
2: Igen, de ott nincsen
3: védő öltözet. Nincs védőfelszerelés. Nagy válasok vagy kis válasok?
4: Kis válasok.
2: Sapkában vannak?
4: Nagy állkapcsosak. Nagy állkapcsos kis válasok.
2: Nincs rajtuk védőfelszerelés?
4: Nincs rajtuk.
2: Szinkronúzok. Az rögbi. Az rögbi. És van az amerikai foci, tudod, amikor beöltöznek ilyen nagyon nagy ruhába. Az
4: igen,
2: amerikai
4: de az
2: foci.
4: Nem annyira tetszik. A rögbi tetszik nekem.
1: Az borzasztó az amerikai foci. Komikusan néz neki. Nem tudom levenni a szememet a popsiukról. Tehát nem egész egyszerűen.
2: Hát olyan segge van a fekáknak, viccelsz. Hát, gyerekek, országúti bringás senki nem lenne.
4: Na jó, és a szkander, meg a pofoszkodás.
2: A pofoszkodást mindig nézem, ha földobja valamilyen fotót, de nem csinálnám.
4: A női pofoszkodás a legdurvább
2: szerintem. Felfoghatatlanul durvák.
4: Mindig a vastagjakú asszonyok, így gyönyörű szájakkal, meg ilyen nagy izéke, és figyelj, amiket azok kapnak, látszik,
2: hogy... Bemérik kétszer, és a harmadikra levernek egy akkora csicskalángost, és hogy nem eshet el. Itt van.
3: Na, azt kellene legyen. Neked szebb sport,
2: LGL.
3: Mint ez.
2: LGL, a női osztag.
4: Nem, ez biztos, hogy nem igazi sport.
2: LFL. Nem NFL, hanem LFL, ez a női osztag. Ott tangában nyomják, megőrülsz, védőfelszerelésben tangában vannak.
3: Tudunk erre jegyet?
4: Ez biztos, ez hogy van, ez mi? Szerintem
3: ez
4: valami...
3: Van,
2: CGI.
4: Ez show, ez 2016-os a feltöltés.
3: Hát szerinted engem érdekel, ezt hogy show vagy
2: ilyeneket nézel, mikor a feltöltés. Hát van ott más is azért.
4: Akartam.
2: A feltöltés...
4: Az ott
2: 2016-os az a feltöltés? Miért ilyen ennek a minőségét?
4: Nem, mert nem látunk volna erről nagyon sokat, hogyha ez lenne. Nem?
3: Van.
4: Tele lenne a Facebook, meg minden.
3: Az internet sose hazudik, ugye tudod?
4: Az internet sose hazudik.
2: Neki. És direkt,
4: de szél elhozza.
2: Direkt pucsítanak.
4: Nagyon szépek. Csinos lányok.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Gyerekeket támogató program indult a határ mentén. Napközben 37 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A fogyatékossággal élő, vagy nem tipikusan fejlődő, sajátos nevelési igényű gyerekeket támogató program indult Magyarország és Horvátország határmenti térségében, közölte a Szigetvári Tankerületi Központ. A program két éven át zajlik. Megvalósítását több mint 430 ezer euróval támogatja az Európai Unió. A nemzetközi projekt során a pedagógusok képzéseken vesznek részt, a gyerekek számára terápiás foglalkozásokat, kreatív műhelyeket szerveznek, és beszereznek egy kis buszt is, ami megkönnyíti a gyerekek biztonságos szállítását a fejlesztő foglalkozásokra. Ormánsági napokat tartanak Sejjén. A vasárnapig tartó eseménysorozaton hagyományőrző rendezvények, családi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A színpadon Tóth Edu humorista, a Nihil Chips és a Balkán fanatik is fellép. Emellett retro diszkóra is készülnek. Vasárnap a helyi sportegyesület közreműködésével sportnapot tartanak. A programokról részletesen az Ormánsági Napok Sejje nevű közösségi oldalon lehet tájékozódni. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el. Jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd.
3: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút azt írja, folytatódnak a csomópont építési munkák a hatoson Hird térségében. A helyszínen útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a Köblényi bekötőút egy szakaszán, a helyszínen szintén útszűkületen kell áthajtani. Új Mohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A közlekedők a munkaterületeknél itt is útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb, hát hogy is mondjam, csak helyszínek közé.
6: De mi?
5: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
7: de ez?
5: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
6: Az?
5: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
7: Miközük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
5: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ferenc.
6: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom megválaszolni.
7: Hogy jön Budapestre, leteszi a csomagját, és megnézi,
5: Nincs elég baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
7: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
5: másodikok lettünk.
7: Látványosság.
5: Másodikok lettünk, így van.
7: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
5: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
7: Használni.
5: Használni is tudod, tehát hogy nem csak odamész és állsz előtt és csinálsz egy selfie-t, hanem
6: egy mohó automata?
5: Lehetesség?
6: Mohó automata?
5: Igen, lehet használni. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
6: De Pesten van? Benne belvárosban?
7: Hát ha budapesti?
5: Pest, egészen pontosan Pest.
7: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
5: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
6: Nem, a nagy sörnyító fenn a Gellért-hegyen.
5: Ja, a déli, a Deák tér?
7: A Deák
5: tér. Azt hiszem, a Vidámpark gondolod.
7: Nem, hát a Deák téri óriás
5: nem
7: kerék.
5: Az.
7: Nem az. Asszonyja.
6: Akkor nem a nagy sörnyító fenn a Deák, a Gellért-hegyen.
7: Nem.
5: Nem, mert az látású Budán van.
7: Biztos, hogy nem. Ja,
5: hogy mondtam, hogy Pesten van.
6: Pesten? Pesten? Pesten? De, nekem, de ugye mindenki a vidéki.
7: Kilenc körül már velünk lesz.
5: Hát, nem tudom,
6: de,
5: milyen
6: de, a cseresznye. De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
5: A vidéki
6: hívja.
5: Nem tudja, melyik a Pest, a budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős csapat vagyunk.
6: Ez most övön aluli volt, mert Pesten, tehát minden, Pest. Mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem,
5: Budapesten belül.
6: Mégis Sebestyén Balázsnak hívja.
7: Főmegyek Pestre.
5: Pesten van.
7: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
6: Pesten van is csalódás.
5: Úgyse fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a opera. Rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
7: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
5: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta. Túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet odajutni.
7: Hogy ne lehet? Mivel nem lehet odajutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
5: Rohadjanak ezek meg ott vannak.
7: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció. Jóval eljutni A-ból B-be, azért ne
5: benyújtani. Hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik nem. lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Sorehouse, és a Garda-tónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
7: Ezek hülyék.
5: Ezek tök jó helyszínek egyébként.
6: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyetlen, de hogyha bemész, ott azok a folyosók azért azok nem ilyen életigenlőek, nem?
7: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga, de attól
6: nem
7: még...
6: Nem csak az elmúlás szaga van bennem, de sokfajta, igen, nem, szerintem az van, hogy szerintem nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész, és valószínűleg megüti őket ez a, meg ugye ez az öltöző, meg minden
7: szóval. Nem mondnám, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
5: Európa igen. legnagyobb gyógyfürdője, okay. és mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom mikor adták, hát 15 körül, vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves.
7: Mi a baj oda?
6: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
5: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom, hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
6: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik ezeket a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetűzével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
7: És tényleg, így és van. Nekem
6: ez egy ilyen. És
7: miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelep.
6: Egy Burger King.
7: Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszárni, ha nem a újabb 10 ízét.
5: Igen, ott rohadsz meg a tevén sokáig.
7: Na, onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
5: Azt sose találod meg azt a plát.
7: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok. Ankor Wat, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, a átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
5: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
7: Az volt egyébként, ő szedte a belépőt tőlünk.
5: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
7: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az egy ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
5: Tehát, aha, de ott nem a hely volt rossz, csak sok
7: hát
5: turista
7: hely
5: volt.
7: Tulajdonképpen nem
5: a hely az adta?
7: Hát az adta, az adta.
5: Csak
7: az
5: hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
6: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
5: Ha medvetavat meglátod egyszer.
6: Egyszer. Soha ilyet még én még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
5: És álltál.
6: Ahogy a lábújjadat beledugod, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen, valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
7: hát
6: olcsó,
7: az a különlegessége.
6: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. És akkor, tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
5: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
6: Nem.
5: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorkása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, a Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres üzletekkel.
7: Ez a
5: Walk of Fame.
7: Ez tényleg.
5: Ott voltál?
7: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
5: Hát igen, most ott egy csillagra oda menni, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed hát, a hajad, nem?
7: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, ami rajta.
5: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, Szilvás Várad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Nekem tudod, mi volt ilyen?
5: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
5: Ami most leégett.
6: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
5: És nem jó?
6: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban. Nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület. Nem túlzó buszokkal jöttek a lengyel turisták.
5: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
6: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrény, be tudod cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, hogy kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
5: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
6: Muszáj bevállalni, hogy a gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mintha megetted ezt a csigát.
5: Sok apró sejt küzd a vastag beli kanyarokkal.
6: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
5: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
6: Gondolj bele, és ott állsz, és nézel bele, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten, sem morálisan.
5: Csak nyomják.
6: Igen, és akkor...
5: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
6: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
5: szlovákoknak, a szorítsd, semmi nem megy be neki.
6: És úgy mentünk végig, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, így fogtam őt, mint egy fa deszkát, így vittem végig.
7: Tudtad úsztatni.
6: Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely, csak akkor még nem voltak ennyien.
7: Fölkapták.
5: Igen. Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló, rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el,

0: kitót úton, mire oda jössz a tengerparthoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutálisok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
1: 2009.
0: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
2: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan. Láttátok
0: már? Ez Brüsszel egyik nagy jelképe.
2: Nagy?
0: Vagy,
2: igen, nagy? Nagy, hát kicsi. Azt mondtad, hogy nagy? Kicsi. Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
0: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem mész.
2: Hát az a város jelképe.
0: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát
2: ha már ott vagy,
0: megnézed a pisilő kisfiú.
3: Ne brüsszelezzél, ne
0: brüsszelezzél. Már a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a 9-jükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk oda, fotóztunk, a vala volt fehér íz, csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, végig főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündik ült nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
3: Most leugyozni a szalmabálát.
0: Az abszolút,
3: az,
0: igen.
3: Az nem annyira helytálló.
0: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
2: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
0: Az is hosszabb. Az is korán indult. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg, a plitvicei tavak, azok is
2: az
0: szépek.
2: Új, de szép,
3: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
2: Ugyanez mondjuk a Ausztria, Hallstatt.
0: Hallstatt.
2: Az megvan, a tópartján a kis gyönyörű, igen, falucska, igen. Egy, igen, sor ilyen egy sor ház, egy sor, van,
0: igen.
2: Lépni nem tud a turistáktól.
0: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
3: Jaj, Isten.
0: Két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás hazautad. Ilyen programokra azért rá lehet futni.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
10: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
11: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
12: Szeretjük Pécset, a kedvenc kávézóinkat, a kedvenc kirándulóhelyeinket, a kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
13: Wan. Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
14: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
15: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
16: Mert

megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A kánikulában ismét vizet hozt a MÁV a legnagyobb pályaudvarokon. Folytatódik a hőség, ma 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtöktől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és buszállomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Kezdődik a parlagfű szezon. Július végén már országszerte megjelennek a parlagfű pollenjei a levegőben, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, hozzátéve, hogy a legérzékenyebbeknél már ezekben a napokban megjelenhetnek a tünetek. Az allergiásoknak így érdemes mielőbb megkezdeniük a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultálni orvosukkal. Megállapodás született Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem között parkolók kialakításáról. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az egyetem parkolót alakíthat ki a sportutcai vívócsarnok mögötti területen. A fejlesztésért cserébe az önkormányzat 7 parkolóhely használati jogát kapja majd meg. Az új parkolókat várhatóan a Lánc utcai rendelőintézet dolgozói vehetik igénybe. A beruházás során egy összesen 59 férőhelyes, sorompóval zárt parkoló jöhet létre. A második fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Augusztus 1-én a HRN Kozár Mislany a Gyirmót vendégeként lép pályára, míg a Szent Lőrinc a DVTK-hoz utazik. Mind a két találkozó este 7 órakor kezdődik majd. A Magyar Közút azt írja, folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hird térségében. A helyszínen útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a Köblényi bekötőút egy szakaszán, a helyszínen szintén útszűkületen kell áthajtani. Új Mohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A közlekedők a munkaterületeknél itt is útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a délies szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Japánban egy szokatlan bár hívja fel magára a figyelmet, azzal, hogy átilakítja a hagyományos munkai kultúrához fűződő viszonyt, a hely különlegessége, hogy kifejezetten azoknak szól, akik fontolgatják, hogy ott hagyják a munkájukat. A vendégeket arra ösztönzik, hogy nyíltan osszák meg az érzéseiket a kiégésről, a frusztrációról, vagy a karrierükkel kapcsolatos kétségekről. Beszélgetned kell, a személyzet speciális képzésben részesül, hogy ítélkezés és nyomás nélkül hallgassa végig a történetedet, hogy mennyire vagy kiégve. Ez egy bár tulajdonképpen, most lehet, hogy vannak snackek, vagy tudsz enni, de hogy kiképzett személyzet vár téged azért, hogy egyrészt jó sok sósmogyorót, sört és minden más fogyasszál, hogy benyújtsák a szemlát. Kettő, ugye az van, hogy akkora baj a kiégés Japánban, hogy a hosszú munkaidő, a merev hierarchiák és a magas elvárások miatt oda vannak a japánok már egészen fiatalon a mentális egészségük. És kitalálta ez a bár, hogy nyitnak egy ilyen coaching jellegű, kicsit ilyen terápiás jellegű helyet, ahol szakemberekkel tud beszélni, hogy miért vagy kiégve, ne legyél öngyilkos, mi az, ahogy meg tudsz ebből lépni ebből az élethelyzetből, hogy tudsz ebből kijönni. És
5: a legjobb helyre viszed a problémádat, egy kocsma.
4: Egy kocsmában.
5: Mindig megoldás. Ugye ez a japánoknál ez azért érdekes, mert ott ténylegesen az van, hogy inkább beülsz valahova és nem mész haza, hogy a család előtte nagyon jó embernek tűnjél, hogy mennyit dolgozol. Tehát a jó ember mérték egysége, hogy Japánban az kicsit az is, hogy megrohad a munkahelyén. Tehát náluk ez egy különösen érzékeny pont, és tényleg az van, hogy egy csomóan szeretnének váltani, de inkább nem váltasz, mert mit fog mondani majd a család, a környezet, hogy ezt ne csináld.
4: Iszonyat magas az öngyilkosság, ugyanakkor az van, hogy úgy vannak ugye kondicionálva, hogy nem nagyon beszélhetsz erről. Tehát ez nem illik sem kiadni, sem elmondani a nyomorodat, a kiégésedet, a problémáidat, és nem nagyon tudják megbeszélni. Tehát ez egyfajta tiszteletlenség kérdezni, a másikat, hogy fél látom, nem vagy jó pazva, mi van. Kettő, hogy nem szokták meg a panaszkodást, meg ezt a fajta kitárulkozást. Magadban tartod, megoldod, vagy beesel a metró elé, ha akarsz, csak ne délután négyig, mert akkor akadályozod a forgalmat. Borzasztó magas az öngyilkosság, ugye? Tehát hihetetlenül kicsekkolnak, nem bírják. De hogy hagyományosan tabunak számít az a téma, hogy az elégedetlenségről szóló beszélgetések nem panaszkodnak. Ami nem tudom, hogy jó eszé, de én nem merné kiönteni a lelked, meg kicsit elmondani, miben vagy, azért az jó érzés, mert egy kicsit úgy érzed, hogy megkönnyebbülsz.
6: Ez a csapos vajon mitől más, mint egy hagyományos csapos?
4: Itt nem csak csaposok vannak, hanem ülnek bent rendes terapeuták, bent ülnek szakemberek.
5: Azért mondtam, hogy a kocsma a legjobb terep, és igazam van Julinak. Mert az valahogy, ha bemész egy kocsmába, várd a haverjaidat, vagy egyedül mész be, az biztos, hogy ha letámaszkodsz a pulthoz, 2 percen belül a csaposnak mindent elmesélsz. Mindent.
4: Valami, mi így éltünk, ugye?
5: De szerintem nagyon sokan, valami késztetés van benne, azért, mert ott van egy ember, aki bár hivatalból is nyilván a borla valóért, de meghallgat téged, és nem ismer, és az egy olyan jó föloldozás.
4: Igen, vagy idegennek tudod elmondani. Igen.
6: Meg itat. Tehát, hogy pont azt az első itallal átüti a gátakat, és rögtön megnyílsz. Tehát, hogy beszélni akarsz.
4: Abszolút, igen. És hát Szabi el is küldte ugye a lényegét ennek. Jobb egy kócsma, mint holnap egy kocsma. Szabikem, nagyon esélyes, hogy arra, hogy te ezzel naphallgatója legyél.
6: Nagyon jó.
4: Mely munkák leginkább okozzák a kiégést itthon szerintetek? Ha mondanatok kéne 3 szakmát, ami tényleg nagyon kiéget, akkor hol vannak leginkább kiégve az emberek szerintetek?
6: A körmösöm.
4: Egy körmös? Szerinted egy körmös? Minden melóban ki lehet
6: körmös.
4: Égni, ami ugyanaz?
6: Atya, úristen, milyen sztorikat mesélnek, hogy mik... Hát ez egy aranybánya.
4: Na várj, de hogy jó sztorikat hall, hogy ki van égve?
6: Ez borzasztóan fárasztó lehet minden nap végig hallgatni. Igen, a gyerek most hasmenést kapott.
4: De várj, ilyen alapon minden munkában ugyanazt csinálod. Itt mondjuk még van, vagy egyfajta kapcsolódban.
5: Szerintem a szolgáltatóiparban vannak ilyenek, tehát a fodrász, mert a fodrásznál is az van, beülsz, és elkezded mondani, hogy ja, már megint a izé, ez meg az, meg amaz. Tehát az összes ilyen szolgáltató, aki emberekkel találkozik, akkor az kiégett?
6: Hát én szerintem egy idő után mindenképpen. Én már nem terhelem őt a saját kis siralmaimmal, úgyhogy inkább csak befogom a számot.
4: Inkább meghallgatod őt, és te égsz ki közben.
6: Nem, tehát én szerintem vannak, akik igen, így azért járnak ilyen terápia jellegűen, oda járnak és elmondják a problémáikat, azért ülnek le, hogy valaki meghallgassa őket. Szerintem a másik ilyen, aki ilyet borzasztóan sokat
4: hallgat. Igen, tehát úgy mondjátok munkát, hogy nem tudjuk, hogy ő neki tényleg kiégése, csak így azt gondolod, hogy szerintem ez a szakmában nagyon ki lehet égni. Úgy mi? Házi orvos.
6: Házi orvos, hallod. Hát oda szerintem a nyugdíjasok így járnak. Hát ez egy program.
5: A miénk nem. Nem? Irénke néni imádja. Azt figyelj, mindenkit, anyámat beviszem, ezek mindent megbeszélnek. Szerintem ő nem.
4: Én inkább azt gondolom, hogy a monoton munkák.
5: Úgy van. Én is tehát, azt hogy mondtam, a monotonitás. A gyár, a sor, ahol 10 éve ugyanazt az egy alkatrészt rakod össze.
4: De várjál, és lehet, hogy mi az unalmat keverjük össze a kiégéssel, és közben jobban kiéget az, ami érzelmileg igénybe van, ahol stressz van, ahol meg kell felelned, ahol nagyon nagy a nyomás rajta. Tehát sokszor ugye mi a monotonitással mondjuk, hogy kiégek abban, hogy teszek egy csavart. De zéró felelősség nem tudom elrontani, megszoktam monoton, de lehet, hogy egy üzemorvos, vagy egy orvos, vagy egy belgyógyász, vagy egy tanár, vagy egy mit tudom én, tehát, hogy ahol nagyobb a felelősség, az valahogy jobban fel is perzsel közben, mert hogy a végletekig ki vagy használva érzelmileg, fizikailag, mentálisan, mindenhogy.
5: De
4: nem biztos, hogy a monoton munka...
5: De várj, abban van feladat, érted? Tehát az legalább izgi, ott legalább van felelősséged, benned van a továbbfejlődés lehetősége, egy csomó minden. Mi a francot fejlődsz tovább, abban, hogy a 8-as anyát pakolod a gépsorra?
4: Oké, mondjuk mondok, oké, ez ebben lehet, akkor ügyfélszolgálat, tessék? Ülök 8 órát, és hülyék telefonálnak, hülye kérdésekkel, hülyeségeket beszélve kiégsz, vagy mindig mással beszélsz, pörget a dolog, vagy ezek ilyen időszakos munkák, hogy egy ideig bírod.
6: Én szerintem ez csak egy ideig lehet bírni. Szerintem egész egyszerűen az néha felhívnak, megkeresnek ilyen marketingesek. És én mindig nagyon udvariasan küldöm el őket, elnézést kérek, nem érek rá, dolgozom, határidős munkám van. Vannak emberek, akik csak simán elküldik őket az anyjukba olyan minősítetlen stílusban, hogy tudod, csak így nézel.
4: Hogy nagyokat,
6: miért, aha. És tudod, ebből van neki 120 egy nap. És nem mond nekem, hogy ez nem folyik át. Tehát, hogy ez megragad egy idő után.
4: Szerintem a multinál is nagyon kiégsz. Tehát, hogy a multi is egy olyan, hogy egyszer katona vagy, csinálod, nem látod, hogy miért csinálod, ki vagy zsigerelve, bent vagy, gépezetben vagy, egy nagy monstrumot viszel, de igazából tényleg egy ilyen kis szolga vagy. A nagy multik azért ugye éreztetnek bizonyos dolgokat, de sokszor nem érzed, hogy hol dolgozol, mert nem vagy úgy kezelve. Az is borzasztóan pörgethet, tehát az is egy olyan meló,
6: de
4: nem?
6: De most arról beszélünk, hogy az a fárasztó, hogy más embereknek a problémáival kell foglalkozz, és ők szívják ki az energiádat, vagy arról beszélünk, hogy egész egyszerűen olyan munka.
4: Mindegy, a végeredményéről beszélünk, hogy 5 év után, 10 év után az van, hogy atyaisten nagyon nagy, borzasztóan ki vagyok égve. Tehát szerintem nem feltétlenül a monoton munka éget. Ha szereted, és te abban jó vagy, és te minden nap elmész, és visszisztítót szeresz valahova, és te élvezed az ügyfelekkel a kapcsolatot, akkor 30 év után se égsz ki, pedig monoton munkát csinálsz, leszeded a szűrőt, berakod, és azt mondod, hogy egy év múlva itt vagyok, jövök.
5: De szeretem, csinálom. Se kéne kiégnie a Juli körmösének, hiszen ő is a körmöt építeni, valószínűleg szereti meg festeni, meg lakkozni, meg mit csinálnak ők. De a Juli azt mondja, ugye akkor így a vízcsapszerelő ember, akit te mondtál, az is kiéghet abban, hogy már megint meg kell hallgassak valakit a nyomoráról, míg szerelem a csapot.
4: Aha, igen. Ez érdekes.
5: Habitus kérdése is.
6: Volt olyan melótok, amit gyűlöltetek?
4: Én soha nem dolgoztam.
5: És nézd meg, meddig jutott, látod?
4: Tényleg, én tök komolyan mondom. Igen. Tehát azon ki, hogy egy nyári munkán elmentem építkezésre dolgozni, én 20 évesen elkezdtem csinálni ezt a valamit, amit még most is csinálok, de minden nap megkérdezem, hogy valójában mi ez? Valójában azért kapunk pénzt, mert beszélünk.
6: Olvasd el a munkaszerződéseket.
4: Ráadásul a Benni minden nap elmondja, apa, nem csinál semmit, csak beszélsz, azt mindenki tud. De én nekem soha nem volt munkahelyem.
5: Tehát nekem nem... se olyan egyébként, nekem se.
4: Kinek ki vagyok égve, de nem.
5: Akkor rendbe is ki lehet.
4: 30 év médiázás, hát felperzsel, hát feléget. Hát,
6: elmondtam mindent.
4: Még 6-szor elmondtam mindent, és 8-szor olyat, és amit nem akarok, érted? Hát csodálkozok.
5: És meg is írják. Na az éget igazán, amikor nem értik.
4: Hogyne, hát szerintem a viszontmányból is ki lehet.
5: Mi nem csináltunk szerintem. Én csináltam középiskola utolsó évében, egy hónapig a BHG-ben egy ilyen elektromos cuccokat szerelő gyár volt Békés Csabán, és ilyen rohadt nagy szürke szerelő szekrényekbe kellett bekötni egy darab kábelt. És én a második héten azt mondtam, hogy én ezt nem akarom csinálni.
6: Meg akartál halni.
5: Meg akarsz halni, hogy minden nap ugyanazt a sárga kábelt oda teszed, becsavarod, eltolod a dobozt. Új doboz, sárga kábel oda tesz, becsavarod, elt. Na, én például azt gyűlöltem, hogy az annyira monoton volt,
4: hogy
5: arra azt mondtad, hogy nem, soha.
6: Nekem a hostess meló volt ilyen. Egy időben hostesskedtem, kóstoltattam.
5: Na, de ott is más csináltam mindig, nem?
6: Hát, amikor 6-8 órát állsz egy ilyen külvárosi ilyen raktárházban egy pult Arcosz mellett, amit te vittél oda, te szereltél össze, és egyszer csak megindul egy ilyen horda föléd, hogy megkóstolja a parizeres zsömlédet, vagy kipróbálja, hogy felszívja a Pampers, a magja, a nedvességet, és így állsz így szerencsétlenül egy ilyen pelenkával a kezedben, és locsolgatod a pelenkát, akkor azt érzed,
4: igen.
6: Meg akarsz halni.
4: Szerintem a magas stressz faktor is nyilván benne van, tehát hogy ha nem tudom, mit tudom, mint tényleg olyan munkahelyet dolgozom, mint ápoló vagy, és magas a stressz és felelősségből rajtad, az is a kiégés. Akkor jöttem rá, hogy ki vagyok égve, 20 éve dolgoztam vendéglátásban Olaszországban, nagy forgalmú turista helyen, amikor mosolyogva tudtam volna a vendéget egy székkel agyonverni, némelyiknek meg ott a teraszon belepisilni a tányérjába evés közben. Igen. Akkor vettem észre, pontosan akkor tudatosult bennem, hogy kiégtem, amikor tusolás közben elvesztettem az eszméletet.
6: Némi
4: bocsánat,
6: stressz.
4: Nem kirőgjük, a megfogalmazása jó, hogy van benne irónia, önirónia, tudod, tetszik, hogy igen, gyerekek, nézzünk rá magunkra kívülről. Mikor elájultam az zuhany alatt, szerintem kezdtem gyanakodni, hogy valami nincs.
5: Most baj van.
4: Volt, hogy naponta többször kiégtem, üdv egy BKV busz, köszönöm. Hát nagyon jó.
6: Az... Édesanyák rengetegen írnak.
4: Édesanyák.
6: Fú, kisgyerekes, aki otthon van 0-24-ben, egy vagy két kisgyerekkel.
4: Jogos, és lehet, és érezhetik, és ne utálják magukat, és abszolút jogos, amit éreznek, és tökre benne van. Tehát ez a fajta érzelmi kiégés, ez abszolút benne van. Mom burnout, ugye ez egy létező pszichológiai fogalom. Tehát állandó nyomás van, borzasztó kialvatlan vagy, iszonyatos érzelmi stressznek vagy kitéve, mert ott van egy kicsi síró gyerek, amivel még azért nem nagyon tudsz mit kezdeni, nem érted a jeleit. Izolálva vagy, hormonváltozásod van, szülés után még szorongsz, depressziós is, lehet, hogy jól csinálod el, tehát ez a mom burnout, ez abszolút létező. Protokollos rendezvényekkel foglalkoztam, akkor lett gyanús, hogy kezdek kiégni, amikor a kint parkoló céges kocikhoz lépve az első sofőrtől azt kérdeztem, te melyik faszkalapot hoztál?
7: Júj, de őszinte elszólás, óriási.
4: Júj, de jó, mennyire tipikus, igen. Katonának lenni 8 éve teljes kiégés, ráadásul fel sem mondhatok, tényleg semminek semmi értelme, minden haveri alapon működik, és abszolút örökzöld, ami kocka, azt gurítjuk, ami kerek, azt visszük. Vámos voltam az ukrán határon, az monotonitás, amikor minden útlevélből kiveszem az eurót?
5: Nem, az kellemes érzés.
4: Akkor sem jöttem rá, hogy mikor égtem ki, mikor sírva keltem, sírva aludtam el, olyan volt, mint egy zombi robot üzemmódban dolgoztam, amikor teljesen összeomlottam, csak akkor kértem segítséget, akkor hallottam először a burnoutról. Ez 13 éve volt, igen.
5: Van egy olyan SMS-ünk, aki irodai irodában dolgozik, és állt az egyik reggel a buszmegállóban, és 4 busz ment el, és nem volt képes felszállni. Állsz, tudod, hogy erre a buszra föl kell szállni.
4: De nem teszed meg.
5: Nem, azt mondta, hogy azt írja, hogy nem működött a teste. 4 busz ment el.
6: Ó, de durva.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több városban is bemutatják a Mohács 500 tabló kiállítást. 37 fok is lehet ma a legmelegebb órákban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el, jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. Ivóvízkorlátozást vezettek be Rózsafán és több környező településen, miután apró férgeket találtak a hálózati vízben. A lakosságot arra kérik, hogy a csapvizet egyelőre ne fogyassza. Az ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják az érintett területen. A vízhálózat tisztítása és átmosása több településen is zajlik, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor állhat helyre a biztonságos ivóvízellátás. Mindenről a Harkányi Hírek számolt be. A Pécs Aktuál megkereste a Tettye Forrásház ZRT-t, akik azt közölték, Pécset nincs ilyen gond, a városban a csapvíz minősége 100%-os megfelelőségű. Ormánsági napokat tartanak Sejjén. A vasárnapig tartó eseménysorozaton hagyományőrző rendezvények, családi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A színpadon Tóth Edu humorista, a Nihil Chips és a Balkán fanatik is fellép. Emellett retro diszkóra is készülnek. Vasárnap a helyi sportegyesület közreműködésével sportnapot tartanak. A programokról részletesen az Ormánsági Napok Sejje nevű közösségi oldalon lehet tájékozódni.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Folytatódnak az útkarbantartási munkák az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. Búj felé egy szakaszon lezártak egy sávot. A hatos úton Kakasd és a Baranyai megye határ között sávlezárás követel figyelmet útfenntartási munkák miatt. Pécs és Szentlőrinc között burkolatot javítanak, itt útszűkület van érvényben. Harkány és Drávaszabolcs között az 58-as úton útkarbantartást végeznek, sebességkorlátozás van érvényben. A nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a délies szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
4: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Egyszerű kérdést szeretnék nektek föltenni, ne lesz a monitoromról. Légy szíves, képzeljétek el egy gyönyörű hajóutat.
6: Megvan.
5: Oké, okay? Megvagy. Tudod, sok emeletes, oké, okay? Ez is meg.
6: Royal Caribbean, nem mindegy, mivel megyünk.
5: Carnival Cruise, Sunshine.
6: Nem, rossz, de csak Royal Caribbean, nem mindegy.
5: Jó, oké, okay, okay, most véletlenül ide keveredtél.
6: Hát nem értem a plebs, hogy tud ezzel a hajóval utazni, nem mindegy, nem számít, menjünk ezzel.
5: Oké, okay, mész a Karib tengeren, csodálatos tájak, tudod, hogy fantasztikus ellátás, minden van a hajón, amint csak akarod, és egyszer csak lemész az ebédlőbe, és azt látod, hogy verik egymást az emberek.
6: Imádom. Azonnal félmeztelenre vetkőzöm, és bevetem magam a tömegbe.
5: Tehát fogalmad nincs, hogy miért verekszenek.
6: De te már vetkőzöm. Ugye? Én levetkőzöm abból sem sose volt. Igen, hajj, bugyóban nekem vesztelennek kell lennem. Terekek, legyünk vesztelenek, ez innen indul. De várj, de mi az, hogy összel egy hajón?
5: Egy hajón, egy ilyen nagy szálloda, hajó, tényleg csodálatos berendezéssel, aranyak.
6: De tehát azt gondolod, hogy tudod, mindenki jól fölöltözve, szépen megy vacsorázni, parfümhegyek, szép ruhák, Diorba mindenki, nagyot vacsorázunk, foglalt asztal, öntjük a pezsgőt, a kaviárt, nagyon, nagyon elegánsak vagyunk, hajózunk a Karib-térségben, fú, de fancy. Mind tudnak összeverekedni.
5: Ugye várod a kapitányi vacsorát, ahol kiöltözsz.
6: Igen, van egy kiöltözős vacsi.
5: Már tudod, hogy a következő célállomása nem tudom milyen karibi sziget lesz, ahol majd a kókuszpálmák között a hófehér tengerparton sétálsz, és ebben a piacban leérsz az ebédlőbe, ahol emberek ütik, verik, rúgják egymást.
6: Azt a mindenit! Azt nem, ide nem biztos, hogy mesztelen vagyok. Ez, elég, ez egy kicsit komolyabb bugyó. Azt gondolom, a papa, mama meg néhány verekednek. Itt elég komoly bugyó van.
5: Nem, olyannyira komoly, hogy a biztonsági őrök itt az egyik az elment. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez gyereke kezelhetetlen ez a történet. Jársz le nyugodtan még egyszer, Zsül.
6: Egészen durva bugyó.
5: Ott te látod, ő itt fut.
7: Mint a borsodban lenne.
6: Igen, svédasztalos kaja. Én nem tudom, hogy itt két banda esett egymásnak, vagy mexikóiak, vagy feketék. Itt mindenki van.
7: És fentről a pult tetejéről meg drukkolnak, és kamerázók.
6: És vannak a kamerázók, akik azért felveszik a bunyót, hogy bármi lehet. De azt, az apropót nem is tudják, hogy
5: de
6: mi volt?
5: De tudjuk.
6: Mi verekedtek össze?
5: Elfogytak a csirkeszárnyak.
6: Ne! De egyébként ezt Magyarországon sem tudnám képzelni.
5: Elfogyott a csirkeszárny.
6: Jó, de jó, hogy ez máshol is megtörténik.
5: Ugye?
6: Azért.
5: És én pont arra gondoltam, hogy végre egy csillogó fény a vaksötét éjszakában, hogy nem csak mi vagyunk ilyenek, hogy amikor ehetnél egyébként lazacot, ehetnél, nem tudom, rántott húst, akármilyen, oké, van egy nagy adag csirkeszárny, roppanósra sütve, pirosra, és az utolsó három maradott, amit te ki akarsz venni, ám jön valaki, aki elveszi előled.
6: Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy úgy indul, hogy beáll eléd egy csávó, te már figyeled, hogy nagyon kevés van, de még abba bizony, hogy pár marad, és a csávó fölpakol egy halmot a tányérjára, és végignézed azt, hogy elfogy, annyit vissza, mennyit sose tud megenni, és ott eldurant. Tehát ott jön a Michael Douglas összeomlás, és ott eldurant, és mondod, hogy na jó, nem. Adjál át egy párat, és a csávó mondja, hogy nem, de elfogyod, adjál pár, és ott elindul a bunyó. Tehát valószínűleg az a fogyás pillanatában indulhatott.
7: Én a Fornetisnél szoktam ezt érezni.
6: Nézed a lekváros túrost, ne jöjj hozzá.
7: És hallod, hogy már nyitja a száját, hogy abból a sajtosból szeretném visszadarni. Ez utolsó.
6: A csirkemájashoz nem nyúlsz. Megöllek.
7: De hát ne vieskedj már egy luxushajón. Hát oda olyan emberek mennek, akiknek hát valószínűleg megengedhetik maguknak azt, hogy tehát, hogy jó módúan.
6: Hát meg azt gondoltad, hogy el is fogy, akkor azért viszonylag gyorsan visszatöltik. Tehát, hogy erre azért megvan az infrastruktúra, nem? Hogy elfogyott, oké, várok két percet, visszatöltik. Tehát, hogy mennyire éhesnek vagy elvetemültnek kell lenni, hogy leteszed a tányérod, odaszólsz az asszonynak, hogy na, fogd meg a söröm, és elindulsz verekedni, hogy szerezél magadnak csirkeszárnyat. Mennyire alantas, miközben kifizettél 4000 dollárt, hogy hajózzál a Karib térségben. Nem?
7: Egyébként annál bosszantóbb nincsen, amikor egy ilyen svéd asztalos asztalnál ott áldogálsz a kis tányéroddal, te jönnél, és tényleg az utolsót veszi ki előled, és ott állsz kicsit csalódott.
6: Jó, ki hogy viselkedik svédasztalán, tessék? Kinek mi a túlélése, kinek mi a stratégiája, ki hogy megy? Éhes vagy, ott vagy, all inclusive nyaraláson vagy, 6 óra, fogod a tányér és elindulsz. Ugye elindulsz vadászni, ez innen indul, vadászol.
7: Felméred, hogy mit lehet enni. Igen, az első.
6: Te az vagy, aki először körbe
7: mész. Én először körbe járok, megnézem, hogy mi a kínálat.
6: Júj, de profi!
5: Nem, amatőr.
6: Tesz egy kört, hogy hát mit akar enni.
5: Jó. Hát nem jó, mert addig kiszedik. Hát, érted? Mire kiszúrod, visszaérsz, nem lesz mit enned.
6: Te vagy az üres tányérral körözni. Csak kaját szemléző.
7: Körbejárok,
6: igen?
7: Kicsit mérgesen nézek a gyerekekre, akiket elküldenek azért, hogy szedjete le a tányérját, és tudom, hogy annyit szed ki, hogy nem fogja
6: soha csinálni. Rohadt idegesítő a svéd asztalnál, egy gyerek a kis spagettit szed előtte, felrugdosnám őket.
7: És barominek pazarlás is, mert tudod, hogy nem fog annyit megenni.
6: Picit a könyökén mindig lökni kell.
5: Hopp, nézd már,
6: hogy leesett. Ott elszaladt ez a tányérja.
5: Szedd csak föl, kisfiam, addig
7: észre. Ennek megvan a rendje. Én cirkálok, Miró addig asztalt foglal.
6: Júj, de profik vagytok, a cápázók, oda nézd, te felpásztázod a kaját.
7: Felpásztázom, igen, és utána váltjuk egymást.
6: Ő te foglalod, és ő pásztázik. Meg éjjel sem mentek haza, ha folyamatosan pásztáztok, és asztalt kerestek, sokat nem esztek.
7: Pásztázok, Miró már ott ül az asztalnál, tartja a helyet. Én odaülök, leülök, leveszem a tányéromat, ő is elindul pásztázni, összeszedi az előételt, és utána váltunk, és néha találkozunk az asztalnál.
6: Én teljes magányosságba vonulok. Ott hagyom a családot, és elindulok. Én vadászom. Tehát, hogy vadászom, borzasztóan szemtelen vagyok, iszonyatosan tolakodom. Rettenetesen parasztba nyom. Én figyelj, ha éhes vagyok, én olyan könyörben telembe tolok át minden svéd asztalnál, engem nem érek az idős néni. Én úgy lököm föl, hogy semmi.
7: Te veszed el az utolsó csirkeszárnyat?
6: Ha nagyon ideges vagyok, kiveszem a tányérjából. Látom, hogy elvitt az utolsó szeret görög dinnyét, komolyan megcsem. Sokat jártunk régen Törökországban, ott ilyen iszonyatos all-inclusive szállodák. És azt látod, hogy ez Magyarországon is így van, bármilyen fogadásban, ott mindenkinek vérben forog a szeme. Tehát a svéd asztal, ez egy harc, ott vagy harcolsz, vagy eltapostolsz. Szerintem ott két választásod van, vagy megölnek, vagy ölsz. Én az vagyok, aki ölt. Tehát, ha nagyon éhes vagyok, mészárolok, megnézem, hogy hol a leghosszabb a sor, biztos, hogy bemegyek keresztbe, beállok a legelejére, átnyúlok keresztbe, figyelj!
7: Fú, de gyűlölnél.
6: Most ott áll köntösbe, papucsba, érted? 3-4 órát vár. Beállok mögé.
5: Na, hát nem.
6: Nem mész oda cápázni? Hát de hogy nem.
7: És te vagy az, aki amúgy a félpanziónál, vagy teljes panziónál már a kapunyításkor ott áll?
6: Nem. Az nem. Meg mindig abban bízom, hogy 6-tól van vacsi, 8-kor leürül. Lemegyek, és látom, hogy never. Ez nem fog leürülni. Akkor viszont harcolunk. Na, gyertek. Egy lapostányért. Utálom, barátaim. Egy lapostányért. Ez egy csata. Szerintem ott vagy harcolsz, vagy eltapod. Nem így van?
5: Ott nincs időnézelő. Nincs idő. Ott azonnal beszedsz mindent.
7: De nem szedett be, mert korlátozott a gyomrom kapacitása.
6: Akkor neked van egy ilyen előjátékod.
5: Az all inclusive, ott a gyomor végtelen.
6: Igen, tényleg.
5: Nincs ilyen.
6: És miért van az, hogy mindenki sokos állapotban van a svéd asztal? Tehát ott egy ilyen pszichotikus állapotban vagy. Magyar szállod a külföldi, ott egyszerűen betépsz.
7: Mert a bőség szarú.
6: Betépsz, sokkal éhesebb leszel, mint ami vagy valójában, és tudod, hogy ha az a roseibli elfogy, nem lesz több. Tehát,
7: pontosan tudod, hogy 3 perc múlva újra töltik.
6: Ugye, a csirkemelyes risotto elfogy, kész. Az arankan néni kiveszi, nem lesz több. És akkor harcolsz.
7: De hogy egyébként tök durva.
6: Nem vagyok egyet. Senki nem vagyok tekintete. Gyerek, idős,
5: beteg, rokkad, mindegy.
6: Ha semmennyire nem érdekel.
7: Ha be van fizetve a félpanzió, vagy az all inclusive, azt le kell enni.
6: Nem is ez, hanem hogy legyünk túl gyorsan a vadászaton, tudod, és jön a jó része, hogy együnk. Harcoljuk meg, amit meg kell, és nem távozzunk a csatamezőről. Tehát a robokat hagyjuk hátra, és menjünk.
5: A maradékon meg persze, majd
7: de akkor te vagy az, aki egy tányérre teszi az előételt, a főételt, a desszertet.
6: A gyümölcsöt, a desszertet, leöntöm egy kis ivólével, ráütöm a kólát. Ráütöm a forró húst, rádobok egy kis somlóit, tehát én ezt menjünk, csapassuk. Mert többször megyek.
5: Ezért tanulsz meg egy kézzel 3 tányért vinni, hogy gyönyörűen föl tud tenni. Ott nincs olyan, hogy majd visszajövök. Nem lesz, és nem fog ugyanúgy kinézni. Testemmel árnyékolok, oké? Okay? Testemmel árnyékolok, 3 tányér pincérfogásba összefog, és ahogy mész végig elejétől, attól végig mindent fölpakolsz. Ott utána, ott nincs olyan, hogy majd elvisznek
7: valami.
5: Nem vagyok
7: bunkó. A csévingből az egész.
6: De tényleg, most elmész például a desszertes részhez, fagyis részhez, kiemeled az egészet. Azt látod, hogy a kisgyerek folyik a takony az órán. Na, próbálj megfogni az ízét, ilyen szedőt, a fagyi szedőt, azt se tudja, hogy kell olyan béna, és próbálj egy nyomó arcét kiszedni a vaníliafagyit, te meg álszott,
7: Micsirát,
6: fogom a kanalamat, belerakom a na, Pistike, most majd kiszeded ezt a rohadt fagyit, eltakarodsz ide nagyjárba, érted? És ott áll, és negyed óráig szed egy darab gombócot, miközben a 10-2 elhízott apuka mögötte már fenni a fenét arra, hogy 13 gombócot akar kiszedni. Most beelőzöm őket, vagy megöregedek? Hát persze, hogy beelőzöm őket. És azonnal elkezdesz harcolni. Ugyanez van a levesnél. Megy a tökölés, szed, forró a tárgyért, kiszedi. Figyelj, őrület. Tehát az csak így lehet szerintem.
7: Az a baj, én ilyenkor ilyen anyaüzemmódba kapcsolok.
6: Az mit jelent?
7: Az, hogy a gyerekeknek... Szűz? Ne, igen. Leülök
6: a tejed, vagy mit?
7: Nem, hogy beindul egy ilyen gondoskodási ösztön, és elkezdek segíteni a gyerekeknek.
6: Tehát, ne, nem Jézusom, tudja... a svéd asztalnál?
7: Igen, hát ott áll, eddig ér neki a személyig ér az asztal.
6: És akkor?
7: Nyúlkál bele, de nem tudja kiszedni.
6: Semmi, rácsapsz merőkanállal a kezére.
5: Kezére, húgy, old meg, kicsim. Majd én kiszedtem utána, ahogy bénázol, amennyit akarsz.
6: Koszos körülvel, taklős kérdez. Na, takarodjál!
7: De előbb végzek, úgyhogy segítek neki kiszedni a spagettit, mert úgyis azt
6: segítesz kiszedni a spagettit. Én csak azt mondom, adod a segítek, elveszem a fogod.
7: És már viszed is.
6: Hopp, kisfiam megint ilyes maradsz. Hát az élet kegyetlen. Az élet egy harc, jól megtanulod. Hát ilyes leszel ma is. Na jó. Ne segítesz a gyerekeknek.
7: Hát segítek neki, igen, mert hogy az egy dolog, hogy mellé szedi az egészet. Sokkal többet szed, mint amit meg tud enni, úgyhogy inkább szedek neki én, és utána elküldöm.
5: És ott állsz egész vacsora alatt, és jószolgálati nagykövetként, mint az Ábel, érted, Tamási Áron. Ő se Amerikában, ő csapolt a vizet, vagy mi volt már a regényben. Ott állsz.
7: Igen. Igen, a desszertes pultnál, a fagyisnál.
6: A fagyis, ott, a hát fagyisnál milyen szerencsétlenkedés megy.
7: Hát azért én oda állok néha, és akkor segítek a gyerekeknek kikanalazni a fagylaltot.
6: Na, ez cuki.
7: Vagy itt benyúlkál,
6: nincs bennem részvét. Ilyenkor, ha éhes vagyok, nincs, semmilyen részvét nincs bennem.
7: És megkérdezem, hogy miért szeretnék.
6: Még meg is kérdezed, hogy mit szeret. Hát dobja oda neki egy gombot.
5: Cukorszóra,
6: segítesz, cuki vagy, nem? Szerintem ott harcolni kell.
7: Anna, te gladiátor vagy?
6: Meg nem bírom a nyomakodást, és gyorsan túl akarok lenni rajta. Tehát ez a verekedés rossz, tudod, és hogy valahogy menekülni akarsz.
7: De hát te vagy a verekedő.
6: Ezért verekedek én is, hogy legyek rajta túl, önvédelem csak. Mindenki, minél előbb ki akarsz onnan menni, mert ott mindenki lögdösödik, mindenki gyorsan legyek rajta túl.
7: Mindenki kultúráltan állna a sorba, és végig is állják a sort, és mindenkinek jut, te vagy az, aki előre megy. És mivel te előre mész, ezért a többiek vérszemet kapnak, és mennek utána.
6: Egy dolog nincs miattam, sor. Tehát, hogy...
7: ez az. Meg pussál se.
6: Érted, aki sor csinál, az nem én vagyok. Én megfogom, kiszedem, ott se vagyok. Kész.
5: Pali már a személyzet előtt ott van a reggeli nyitásra.
6: Hatkor verem az üveget. Nyissátok ki.
7: De szobába fel nem rendeled a kaját akkor?
6: Nem, mi szeretünk így lemenni, meg szerintem az tök jó. Meg a szobában tudod mindig egy ilyen kis részét kapod meg. Tehát néha mondjuk egy-egy reggelit nem rossz felkérni, de én szeretek így lemenni vadászni.
7: Szereted a hangulatát?
6: Van ennek, persze, nem? Hát azért, most elfogy a Petr Zselymes krupli, hát azért ez mi? Azért ez milyen izgalmas. Oda érted, ott az utolsó csepp ivólé. Hát azért csak megharcolunk az utolsó barackos ivóléért.
5: Jó, megjött a legprofibb. Én oda viszem a széket a svéd asztalhoz.
6: Az jó. De hogy tényleg mi megy ott, egyébként tényleg mi megy. De török szállodákban és magyar szállodákban is, tehát hogy ott mindenki nagyon éhes, mindenki nagyon ellenséges.
7: Rosszul lét.
6: Tessék?
7: Oroszok.
6: Az is. Oroszok nagyon durván tolják.
7: Azok mekkora tahók. Törökországban, az borzasztó. Nagyon durva. Egyiptomban brutál.
6: Elképesztően
7: tolják. Nálunk le van osztva. Tehát mi professzionálisan csináljuk. Karina megy a gyümölcslevekért. Én a mini pékáruért, Péter a kávékért. És utána mindenki megy külön portjára, de ezzel befoglaljuk az asztalt.
6: Megőrülsz, figyelj, leosztják, hogy mivel foglalják az asztalt.
7: És elindul a portja.
6: Én csak kulcsot meg szobakártyát dobok le általában.
7: Ez gyűlölöm.
6: Miért?
7: Na ez olyan, mint amikor amikor elmész a izébe, a medence szélére, tudod, és ledobálod reggel a izébe, török közödet.
6: Ketten vagyunk, hatot rakok. Viccelsz, bolondozol. Szerinted nem akarom reggel eldönteni, hogy a hatból melyik ágyon feküdjek.
7: Kint a teraszon kilépsz, azt gondolod, hogy van hely, odalépsz, és ott van egy mobiltelefon az asztalon.
6: Szállodában nincs nálam semmi. Csebi, vegyem le a műkezemet.
7: Ültesd le valamelyik
6: gyereket. Vegyem ki.
5: Hát és mi, hogy addig üljön ott a gyerek? Hát ő is éhes.
7: Ezért kell minimum ketten menni nyaralni. Az egyik foglalja az asztalt.
6: De nem foglalsz azt, hát lerakod a szobakártyát, vagy a telefonodat, vagy arrébb rakod kicsit a zsebkendőt, vagy nem.

0: Ott van a profik, látod?
1: Komplett menüvel foglalják az asztalt. Pékáruval, narancslével, meg ízével.
0: És olyan utána... nincs, hogy egyik őtök addig ott marad, míg a másik kettő nem. Vissza nem tér?
2: Nem. Elmegyünk, hárman portja. Kész.
3: És milyen érdekes, hogy hajlamos vagy, amikor ilyen befizetett kajád van, hogy túlzabálásra. Tehát addig eszel, amíg rosszul nem leszel. Tehát, igen. Hogy nem az van, hogy van egy ilyen mértékletesség, tartod a diétádat, vagy minden, de ha be van fizetve, akkor
1: Én például pont az ellenkezők mérni meg. Azt veszem észre, hogy a svéd asztalnál hamarabb jól lakom, mert annyi kaja van, és annyira eltelsz attól, hogy amennyit látsz, hogy szerintem vizuálisan már a felével jól laksz. Én például nem tudok sokat enni. Tehát, hogy borzasztóan, prostontolom, de nem ilyen megrakott tányira, nem bírok sokat. És rájöttem, hogy nem kifizetődő. Tehát, hogy én például saját a svéd asztalos, ilyen, nem tudom, török szádában voltunk, nem tudsz annyit tenni, mert végig szeded, megnézed, és a felével eltelsz. Nem eszem sokat, fura.
3: Akkor neked már az all you can eat sem olyan.
1: Az all you can eat, hát én azokban nem nagyon járom. Amerikában van sok all you can eat. Ott van ez a rendszer kialakulva, de az nem is. Ez az $5 befizet, mint a kaszinóba, és akkor annyit eszel. Ez Magyarországon annyira nincsen.
3: Van Magyarországon, ugye van egy nagyon híres lánc, ilyen 3 vagy 4 étterme van itt Magyarországon, és van egy ilyen grillpult, ahol a nyers húsokat teszik ki, és te neked ki kell szedned a nyers húst, és el kell vinned a grillpulthoz, hogy megsütjük.
1: És volt utána szóltak csak, hogy megkérdezik, jaj ne.
3: Visszatolja a csirkemet.
1: Ne, Juli.
3: És szóltuk neki, hogy
1: ne.
0: Ez kicsit inasabb.
1: Kivel jártok ebédre, és én vagyok a tűrhő, és rámondjátok, és hogy nyersen eszitek a csirkehúst a társaságban.
3: Akivel voltunk, és szóltunk neki, hogy hát ezt még meg kell sütni, el kell vinni a grillpulthoz, ő összeszedegette a nyersúsokat, furcsa volt neki, kicsit az állag.
0: De biztos ez valami új divat.
1: Még ez a sztori, ez viszi a végét, nem? Leűsz Józsi a kacsátot, hogy nyersen eszi a csirkehúst. Hát azért.
0: Ilyen jó, kellemetlen szólni a haveroknak.
1: Igen. Először vittétek étterembe, nem tudta.
3: Zavarba jött.
1: Kicsit megilletődött a tömegtől.
3: A sok kaja.
1: Igen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ez itt az Aranykosó.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streamelt most, csak a Sky Showtime-on.
13: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
15: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
15: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81, boost your body and mind.
18: Szeretjük Pécset, a kedvenc kávézóinkat, a kedvenc kiránduló helyeinket, a kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
19: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécset, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
18: Alfa.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Gyerekeket támogató program indult a határ mentén. Napközben 37 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A fogyatékossággal élő, vagy nem tipikusan fejlődő, sajátos nevelési igényű gyerekeket támogató program indult Magyarország és Horvátország határmenti térségében, közölte a Szigetvári Tankerületi Központ. A program 2 éven át zajlik. Megvalósítását több mint 430 ezer euróval támogatja az Európai Unió. A nemzetközi projekt során a pedagógusok képzéseken vesznek részt, a gyerekek számára terápiás foglalkozásokat, kreatív műhelyeket szerveznek, és beszereznek egy kis buszt is, ami megkönnyíti a gyerekek biztonságos szállítását a fejlesztő foglalkozásokra. Ormánsági napokat tartanak Sejjén. A vasárnapig tartó eseménysorozaton hagyományőrző rendezvények, családi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A színpadon Tóth Edu humorista, a Nihil Chips és a Balkán fanatik is fellép. Emellett retro diszkóra is készülnek. Vasárnap a helyi sportegyesület közreműködésével sportnapot tartanak. A programokról részletesen az Ormánsági Napok Sejje nevű közösségi oldalon lehet tájékozódni. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a Mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítását. A tárlat 2 azonos példányban készült el, jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd.
4: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: A Magyar Közút azt írja, folytatódnak a csomópont építési munkák a 6-oson Hird térségében. A helyszínen útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a Köblényi bekötőút egy szakaszán, a helyszínen szintén útszűkületen kell áthajtani. Új Mohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A közlekedők a munkaterületeknél itt is útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Fiatalkori életünk,
3: igen?
2: Amiben ugye fölnőttünk, és általában azért, ha belegondoltok, minden lakás közel egyforma volt.
3: Igen.
2: A szocializmusban, még a 80-as, sőt szerintem még a 90-es évek elején is, és akkor most egy cikkben összefoglalták, hogy a mennyire vagy proli életérzést, az hogy vittük át a saját mostani életünkre, mert ugye lapozgatod az ilyen lakberendezési újságokat, és ott mindig minden el van pakolva.
3: Gyönyörű minden.
2: Gyönyörű minden. Igen. Gyönyörű minden. De van egy-két olyan jel, ami hát gyakorlatilag bizonyítja azt, hogy te továbbra is alsó középosztálybeli proli maradtál.
3: De már a cikk címe is nagyon, most látom. 8 dolog, amit mindig megtalálsz alsó középosztálybeli szülők Napóleonjában. Na gyerekek, most lehull a lepel.
2: Ja, hogy tulajdonképpen nem sikerült ebből kitörni. Bármi is lett belőled, bármilyen házban érsz, te maradtál az, aki voltál 80-as években alsó középosztálybeli.
3: Jó,
2: proli.
3: De akkor nézzük meg, hogy őszintén ki az, akinek még most is benne van.
2: A persze.
3: Tehát ez a baj, hogy néznek, hogy most benne van, nem? Mert akkor egy alsó középosztálybeli proli vagy még mindig. És már nem a szüleidre fogod, ez már a te nappalidban is benne van.
4: Jó, ne tekerj bele, miket mondanak vajon.
3: Hát én szerintem az ilyen nagyon közhelyes dolgokat mondanak, mint a műgyümölcs, vagy a porcelán üvegtigris, vagy a porcelán tigris, ami ugrik, vagy a világjárók sorozat a szülőkkel, amikor azt akarták mutatni, hogy olvasottak. Tehát én valami ilyeneket tennék bele. Szökőkút mekkora divat volt régen.
4: Igen.
3: Mindenkinek ilyen csovogója volt, és az volt, és közben panelba laktál, másfél szobában, de volt lávalámpád és szökőkutat, hogy te egy kicsit nem vagy alsó középosztálybeli szülő.
4: A horgolt terítő a tévé tetején.
3: Tökéletes. Hát
2: az a baj, hogy most már nem tudod a tévé tetejére tenni, mert egy centi a tévé.
3: Na mondj egyet, tessék!
4: Óriás poszter.
3: Óriás poszter. Na jó, várjál, az nagyon 80-as évek.
4: Nem igaz.
3: Az 80-as
4: újra
3: évek.
4: Újra
2: már,
3: nem
2: viszünk
3: már posztert.
4: Ho-ho-ho.
3: Posztert, nem már.
4: Micsoda,
2: hol jársz, Júli?
3: Alsó középosztálybeli vagy?
2: Nem, ő alsó
4: erősen gondolkodom.
3: Mindig az maradtál, nem sikerült kitörned a szegény szakból, Júli, hát nem hiszem el. Hát...
4: Fotótapéta, ezt most már úgy hívják, és egyébként olyan kínálat van belőle.
3: Na jó. De nem úgy néz ki, mint régen, hogy mindenkinek
4: a pálmafás
3: és a vízesés az erdőbe, illetve a patak az erdőbe őszi lehulló fa levelekkel. Tehát, hogy nem így néz ki.
4: Prolia a lábtörlő, amire rá van írva, hogy üdvözlünk nálunk.
3: Nagyon. Igen. Szerintem igen. A kis vendégváró, igen, kis koszorú, igen, az kedves. Szerintem a lábtörlő az olyan...
2: A feliratos lábtörlő, a tudod, kedves vendég, remélem hoztál pálinkát, akkor bejöhetsz feliratú, az pedig a
3: nagyon kellemetlen. Nagyon jó tír már most, igen, mondjad?
2: És hogyha olyan lábtörlőd van, ahol a családodból készült a lábtörlő, hogy fogjátok most... egymás kezét...
3: Jaj, ne! És abba beletörlitek a kutyaszoros lábatokat?
4: Most készülök rendelni.
3: Jaj, ne! Rajta lesz az egész család. Tényleg? Úristen! Lábtörlőnc, megán, amikor veszekszel, amiről van, nagyon jót írtak, még nem látták a cikket, de Mános, bárpult, nagyon jó, mindenkinek volt a 90-es években bárpultja, és a szekrény tetején piás üvegek, szintén alsó középosztálybeli szokás volt, hogy az üres sörös üvegeket fölrakta apád, vagy te, mert gyűjtötted, vagy hogy lássa a rokonság, hogy te gazdag vagy, és ittál ilyet, ugye? Hát azért voltak kirakva, kicsi, ezért voltak kirakva a sörös üvegek. Háromszög formában a szekrénynek a tetején. Nagyon alsó középosztály.
2: És már az üres dobozok voltak.
3: Üres doboz volt.
2: Tehát amit megittál, érted? Miért?
4: Déri né porcelánok?
3: Az nem volt, de írja valaki ledes optikai szálas lámpa, annál inkább.
2: Az is igen.
3: Simogattad, és gazdagnak érezted magad. Azt mondtad, ez már maga a nyugat. A LED lámpás, optikai szálas lámpa. Na, mit ír a cikk, tessék?
2: Na, gyakorlatilag jó nyomon járunk, de ők ugye annyit finomítottak, hogy például a porcelán figura, meg a szuvenír tányér, meg az elegáns borospoharak, ez igazából nem kell, hogy benne legyen, de ha a lakásodban bárhol van egy olyan vitrin,
3: igen.
2: Vitrinszerű tárgy, amiben...
3: Volt anyámiknak vitrinje. És volt, most is van át a vitrin. Alsó középosztálybeli vagy. Van vitrinetek? Ne csináld! De mit tartasz benne? Van vitrined?
2: Na, és itt az érdekes, hogy mi van benne?
4: A gyerek első fogai.
2: Ugye? Tehát, hogy a hozzád közel álló dolgokat...
3: Te érzed ezt a szagot?
2: Ha, persze.
3: Ez már az alsó középosztálybeli... Ez már az...
2: A maradiság szaga.
3: Ez az alsó középosztálybeli szag, ami Júliból árad. Van vitrinetek? Üvegvitrin?
4: Van üvegvitrin, de most már inkább könyvek, meg egyéb ilyen fotók vannak benne leginkább, de igen, de ezeket a csecsebecséket odarakom el, amit
2: igen,
4: nem akarok.
2: Igen, tehát ugye a lényege, igen, hogy vannak csecsebecséid a saját családodról, gyerekfog, egy-egy kirándulás emléke, és ez nem baj, a baj az, hogy azt egy üvegvitrínbe kiteszed.
3: De hogy annál már van, igen, szóval hogy ez a vitrín, már annál azért vannak olyan ékesebb darabok, hogy mondjam. De lehet, ez egész szobátok egy kicsit antik jellegű, nem tudom.
4: De egész jó pecunk van, de ez mindig jó beszélgetés, indítás. Odállunk a vitrín elé, és megkérdezi, mi ez?
3: Ez
4: a kép hol készült?
3: Ez a gyökértömöt hatos fogadat, csak ide. Na már ilyen, kivesszük.
4: Hogy mutassam meg a Milánka első levágott hajtincs.
2: Ha már maradunk a vitrines kategóriánál, akkor azt is meg kell kérdeznem, Juli, tőled, hogy ez egy örökölt vitrin?
3: Az örökölt vitrin. Egyébként a anyukámnak is a nagymamámtól tehát ez az igen, örökölt vitrin.
2: Ami?
3: Ettől alsó középosztálybeliek vagyunk, hogy van egy örökölt vitrinünk?
2: Igen, mert úgy örökölt a vitrin, illetve olyan vitrint örököltél, ami nem illik a lakásodba. Tehát se stílusba, se méretbe, semmiben nem illik oda, de te ragaszkodsz ahhoz, hogy ez egy örökölt tárgy, és akkor azt ott ki kell állítani.
4: Megtaláljuk a módját, hogy hova tegyük, tudjuk elhelyezni. Igen. Úgy, hogy
3: jó, egyből egy. Tehát Júlia adja a vitrin. Oké, egyből
2: kettő, mert maga a vitrin és maga az öröklés.
3: Jó, mitől vagyunk alsó középosztálybeliek?
4: Hatalmas fali óra.
2: Az is nem rossz,
3: az mindenkinek
2: nem rossz.
3: Mindenkinek volt szájkórája.
2: Magával a családi fotóval, ha ezeket kiteszed, semmi baj nincs.
3: Igen.
2: Abban az esetben alsó középkategóriás vagy, ha ez műtermi családi fotó.
4: Ó, nem, olyan nincsen.
2: Nincs műtermi, nem mondd már, hogy nem mentetek közös fotózásra.
4: A kutyával.
3: Nekünk van műtermi. Nekünk is van műtermi családi fotó.
2: Ott is alsó középosztálybeli.
3: Alsó középosztálybeliek vagyunk, Piki, csak szóra.
4: Várjál csak, Balázs, mi?
3: Illetve pontosabban azok voltunk, de hogy nem sikerült levetkőzni.
4: Mi ez a szag?
3: Ez az alsó középosztály.
4: Belül legyőd.
3: Érzed ez, Zsű? Érezted már valahol rajtam az alsó
2: középosztály?
3: Alsó középosztálybeliek vagyunk, ha van műtermi fotónk.
1: Nem csak
3: műtermi fotónk. És van műtermi fotó. Kicsi volt a Noel.
1: Fényképes lábtörlőnk is van.
3: Úristen, hát a személyekhoz. De az nincs kirakva. De nincs kirakva, nem használjuk. Kivarakva?
2: Csak egy másik bejárat, amit te nem használsz.
4: De hova mész haza?
3: Mit csináld? Melyik ingatlan előtt? Lehet, hogy egy...
2: Hol tároljuk
3: a fényképes? Mely? Hol? Tényleg? Fényképes lábtörlő? Lehet, hogy hát én mindig a garázson keresztül vagyok be.
2: Ezért nem láttam még soha.
3: Ezért közlekedek én a garázson keresztül. Fényképes lábtörlő. Nagyon alsó középosztálybeli vagyok. És műtermi fotónk van, 2009 Beni születése. Mit csinálsz? Elmész, fotó, alszik a gyerek. És... Ja nem, bocsánat, várjál, meg vagyunk mentve, a lábtörlőt hallgató küldte. Ez?
2: Na jó,
3: följöttem okay. Középosztálybeli?
4: De kiraktátok.
3: Jó, de kim van? Oké, kim van, de legalább nem mit csináltatnuk, hanem a hallgató küldte.
4: De a műtermi fotóról hagyj kérdezem meg, ami Szala ír, hogy mezítlábas?
3: Karácsony felőtti? Nem.
4: Nem.
3: A Benny a lényeg, tehát fogjuk a Bennyt, és akkor ilyen összeborulva ott valahogy vagyunk.
4: De fehéringben, farmerban.
3: Nem volt ilyen. Ja, nem, ez a mezítlábas, bundás szőnyegen üldögélő. Nem. Alsó középosztálybeli egy műtermi fotó?
2: Így van. Alsó középosztálybeli.
3: Műtermi, ott vagyok
2: már,
3: az alsó középosztályból.
4: És neked a lambériátok van?
3: Na jó, persze, linoleummal.
2: De ugye, mert egy ilyen műtermi fotó lehet egyébként egy tök modern, szép lakásban, de ez önmagában árulkodó, hogy ti elmentetek erre. Ne. Hogy te a kutyával, az meg mindent elárul.
4: A két gyereket meg a kutyát.
3: Na mitől vagyunk még alsó középosztálybeliek?
2: Kérlek szépen, igen.
4: Én közben rájöttem.
3: Igen. Ugye,
4: és biztos nálatok is van, és lehet, hogy ez csak magyar sajátosság. A zacskó, amiben van zacskója, és amiben még egy zacskó van, és a zacskó az zacskóban benne
2: de
4: van.
2: De azt eldugod.
3: De azt elrakod. Az nincs a nappaliban. Kitartjátok a nappaliban? Nyugtass meg, hogy nem tartod ki a nappaliban.
4: Nem, hát ez a legnagyobb ploriság. Tehát, hogy ott van egy fiók, ami tele van zacskóval.
3: Jó, ennél mondok durvábbat. Most itt hallgatod, nagyon jó konyhában lévő golyós függöny. Mennyire jó volt, hogy golyós függönnyel mentél be a konyhába?
4: Igen, és mindig hallottad.
3: Mi értelme volt?
2: Hát,
3: a szagot nem fogta meg.
2: Semmit, a legyet nem tartotta bent, vagy kint.
3: De mindig jó a gyerekén, tudod, végig széthajtogattad a golyós függöny. Mennyire alsó középosztálybeli
2: volt. Hát meg ha átrohantál, akkor ugye utána a golyók összecsattantak, és volt egy ilyen izgi hangja az
3: egész.
4: De akkor már lehet a paprika füzér is. Az mindenhol van, soha nem használod.
3: Na mi van még? Mit ír még a cím?
2: Minden egyes alsó középosztálybeli lakásban.
3: Most is ott lesz nálad, figyelj.
2: Vagy az előszobában, vagy a konyhában. Van egy polc, van egy felület, ahol a túléléshez nélkülözhetetlen tárgyakat tartod. Biztos, hogy van egy... Várjál, van egy bicska, van egy zseblámpa,
3: igen.
2: Odatéve, van... Nincs ilyened?
3: Azt sok megúsztuk.
2: Na, de van!
3: Júli! Júli!
4: Előszob a cipőszekrény.
3: Azon tartotok ilyen csetreszeket, hogy zseblámpa meg bicska.
4: És egy idő után szeretnéd úgy rendszerezni, hogy ne legyen akkora káosz, azért veszel tálakat, amiket be...
3: Mennyire alsó középosztálybeli vagy? Figyelj, az összes jel, ami van, az rád ott van. Van egy ilyen csetresztálatok, amiben benne van ilyen...
4: Amit nem akarsz kidobni, igen.
2: A jó lesz az még valamire, ha baj van. Elemlámpa, bicska, villogó. Hogy hívják, van benne spárga, van összekötözve, no biztos, way. Így össze.
4: Vannak ilyen dolgaim.
3: Pár apró, a pici apró, 20-20 forintosabb, egy 500-as mondjuk, két öngyújtó.
4: Van egy kis poharunk külön aprónak.
3: Figyelj, Júli, igazából az van, hogy nem a szülők nappali alsó középosztálybeli,
4: hanem
3: ez a cikk ez rólad szól, annyira alsó középosztálybeli vagy, érted? Tehát, hogy ez nem 8 dolog, nem 8 dolog, 16 dolog, ami van a Júliék lakásában, ha alsó középosztálybeli vagy. Átmentettél egy csomó mindent sikeresen a szülőktől akkor,
4: így
3: tulajdonképpen.
4: Erősen rögzítettek ezek a dolgok.
2: Szépen kézzel igen? Készített, vagy személyre szabott ajándékok, akár a gyerektől is. Általános iskola alsó osztálya másodikban volt egy kézműves órájuk.
3: Na ezt nem adom, ez szemétség, hogy ezt ide bevették. Kíván... Ez tök cuki dolog, hogy a hűtőre kim van egy rajz, hogy csinált valamit, az kim van. Ez alsó középosztályban, rohadjon meg! Ő nem tesz ki semmit a gyerekétől. Ezt szerintem ez kedves, hogy a hűtőn kim van egy rajz, amit csinált az egyik gyereked, 6 éves, egy szeretlek anya, és akkor az ott úgy kim van. Tehát ez ettől lesz otthon az otthon, nem?
4: Nekem voltak, de most már leszettük őket.
3: Igen, elolvastad a cikket. A vitrin megmaradt, meg a nem tudom de a rajzokat leszették. Ezt nem adom. Szerintem ezek kedves dolgok, hogy ezek imanak, vagy ez proli.
2: Hát cuki a vitrin is, nem arról van szó, hogy nem cuki.
4: Ezek emlékek. Ezeket megőrzik.
3: Oh. Igen, szerintem ezek kedves dolgok.
4: Meg az a baj, hogy tele van a lakásunk, ilyen jó lesz még valamire dologgal. Amiket nem akarsz kidobálni.
2: És ezért sosincs rend. Igen. Vallási vagy kulturális szimbólumok.
3: Van. Házi áldás.
2: Házi áldásotok.
3: Ahol lélek, ott szeretet, ahol szeretet az Isten, ahol Isten ott otthon. Isten ott szükség nincsen. Kim van?
4: De ikonunk van.
3: Szűz Mária.
4: Ikonosztázunk.
2: Ah, nem, hát ott a szerb.
4: Ne, hát ez
3: ja, hát várja, ott az a szerb vonal bejátszik.
4: Ott azt fel kell
3: tenni. Júli, ezt a cikket rólad írták. Alsó középosztálybeli vagy. Szóval el is azt írja, hogy nem lehet, tehát hogy nem, ha kint
2: hát,
3: van.
2: Az, igen, valószínűleg, ha van kint egy kereszt a falon, ugye a mély vallásosság azért a mai embernél már szerintem nagyon ritkán van meg. De valamiért, ugye anyádéknál is kint volt, nálad is kell lenni, vagy egy keresztnek, vagy egy szentképnek, vagy egy Lenin szobornak, ha esetleg az érdeklődési köröd, akkor nyilván arra felé mész.
3: De most oké, de például egy hűtőszekrény kirakva a hűtőmágnesekkel.
4: Az...
2: Menekülsz, igen. Haver. Nekünk is van.
3: Mindenhonnan egy emlék, kim van egy fotó, itt jártál, hoztad, kaptad, az egész hűtőt beborítja, alsó középosztály, beli.
4: Egy ideig, na ez például, én ezt most leszettem a múltkor, mert
3: tele de pont ott olyan dolgokat hagysz kint, ami nagyon, nagyon alsó középosztály, beli,
4: és pont olyan dolgokat,
3: aminek lelke van. Hát az...
4: Mert hogy inkább kirakok fotókat.
3: Ja, hogy a hűtőre teszel fotót.
4: Nem, a falra.
3: Nem. Ezért leveszed a hűtőmágnest a hűtőről. Aha. Érdekes.
4: A hűtőmágnest leveszem, viszont a falunk tele van fotóval.
3: Szerintem a falon fotó az cuki. Tehát abban semmi olyan nincs, hogy ez. Sőt, ez inkább most divat, mint a szüleink még nem raktak ki rólunk fotókat.
2: Nem
3: de hogy
2: volt.
3: Volt, vagy nem volt, hanem igen, kidobta a Kodak 36-os kiraktad, igen. De szerintem egy lakásba bemész, és ott vannak ilyen gyerekes, nyaralós, családi képek, attól úgy érzed, hogy úgy egyben vannak.
4: Iszonyú
3: nem?
4: Sok fotónk van kint, és kint vagytok egyébként ti is.
3: Oh. Kim vagyok a nappaliban? Aha. De nem akarok egy alsó középosztálybeli nappaliban lenni. Vegyél le, légy szíves.
2: Hát nem oda való.
3: Körbenéztem a fotón így balra-jobbra, és láttam, hogy ez nagyon alsó középosztálybeli dolog. Ez a proliskodás itt.
2: Mondjuk remélem, a mesztelen fenekes fotónk
4: hogy,
2: van
4: persze,
2: kint.
4: Persze. Egyszer eljönnétek hozzánk, egy csomó dolog, egy csomó helyen ott vagytok. A falunkon például ott vagytok.
3: Ezt mondjuk megnyugtatom, hogy beraktál a nappaliban.
2: Van-e olyan bútorotok, Júli?
3: Na?
4: Miért nem zsűl?
3: Igen. Tehát ez is a nyolc dolog között, amit alsó középosztályban
2: most már az utolsókat rúgjuk, hogy hát gyakorlatilag régen nagyon nagy divat volt az összes bútort, mert hosszú távra gondolkoztak. Megtartani is, és éppen ezért védeni.
4: Fóliával?
2: Akármivel, ami egy ilyen védelmi funkciót szolgál, tehát, hogy a kanapét leterítjük egy izével, egy ilyen szép pokróccal.
3: Tehát, hogy nem használjuk a kanapét, óvjuk, és ezért valamivel be van vonva. Aha.
4: Ilyen nincs, viszont van viaszos vászonterítőnk.
3: Megint érzem az alsó középosztálybeli szagot. És ventilátoros mennyezeti lámpátok, az egy ugrás már csak. Mennyire?
4: Soha semmi értelme nincsen, mert nem keringeti rendesen a levegőt, tehát
3: a gazdagság szimbóluma volt egykor a ventilátoros lámpa a nappaliban.
4: Egy idő után már csak porfogó. És ha sokáig nem használod, és beindítod, akkor szétspricceli a port, ami rajta van.
3: Igen, de ha beindítottad, és ott a rokonság, csodáltak. Hogy micsoda gazdagság van itt, kérem szépen, Kaszásdűlőn, vagy Békásmegyeren. Júj, micsoda gazdagság. Szóval akkor nincs ilyen bútorod bevonva valamivel?
4: Nem, nincs. Olyat láttam már ismerősöknél, hogy például a távirányítót rakják bele ilyen kis nejlonozacskóba.
3: Felfoghatatlan.
2: Mi történik?
3: Felfoghatatlan.
4: Hogy ne kopjon el a gomb.
2: Mi ne kopjon el?
4: A gomb.
3: Igen,
2: mert akkor nem fogod tudni, hogy melyik a volume.
3: Nem. Képzeld el, hogy én is látom sokszor, hát most már azért hál' Isten egyre kevesebb szer, de hogy berakja egy nejlomba a távirányítót, ezáltal amikor megnyomja, akkor az egyesről nem kopik le az egyes, ami egyébként 33 év alatt kopik le. Nagyjából ezért be van rakva egy nejlomba a távirányító.
4: Ilyen
3: borzasztóan alsó középosztálybeli. Tehát, hogy, tehát érted? Meddig volt, Gyuli, mikor vettétek le?
4: Tavaly.
3: Mikor elolvasom ezt a cikket, megmutattam a Mirónak.
5: Ez ugyanaz, mint autóban valakinél van olyan, hogy a gumiszőnyeg, az be van még pluszba csomagolva ilyen nejlomba, hogy ne kopjon. Ne legyen koszos, csörög-zörög. És lenéztem, és mondom, hogy ezt nem vette.
3: Hogy ne kopjon az egyébként 3000 fontos gumiszőnyeg.
5: Én azt hittem, hogy akkor vette. És mondta, hogy nem, ez nagyon praktikus, de mondom, hogy mi? Arra van, hogy használd. Nem, a nejlon, mert akkor nem kopik, és akkor rajta marad a kosz.
3: Jézusom, jó fali szőnyeget mikor vettétek le, Juli, tessék?
4: Még mindig fent van.
3: Fent van? Meleget ad praktikus, és eltakarja a lambériát. Fali szőnyeg, mi értelme volt?
2: Fokosotok van?
4: Nincsen. Mi? Fokosunk? Nincs.
2: Fokos a falon.
5: Nekünk volt, gajatetőn volt fokos.
3: De a fali szőnyeg azért volt, hogy az egy hidegebb fal, amit nem fűtett, ez kicsit melegített, nem? Vagy melegebben tartott, elvileg valamennyit szigetelt.
5: Meg a koszfoltokat eltüntette a falról.
3: Igen. Ahol a tapéta koszosodott, oda fölrögtad a fali szőnyeget.
4: És remegül bepenészedett mögötte.
3: Csodálatos. Na jó, szóval akkor mi a megfejtés?
4: Van még a listán?
2: Hogy
4: ennyi
2: nem,
4: volt? Ennyi volt a 8-as?
2: Meg vagyunk.
3: Erősen alsó középosztálybeliek vagyunk? Azért elmondom, hogy ki nyert, Juli. Elmondom, Juli, hogy azért itt, hát úgy, hogy is mondjam csak. Van azért itt egyfajta ítélet.
4: Kifestünk, és egyszer eljöttök hozzánk egy grillpartira, és nagyon meg fogtok lepődni. Hogy milyen jó kis pecónk van.
3: Igen. Tévedsz, Balázs, nekem 6 éve lekopott a szám a távirányítóról.
2: Na, tessék.
4: Ugye?
2: Igen. Akkor túl zsíros az ujjad.
3: De vagy... ez a típus tényleg fóliázza be az ülőgarnitúrát, és tesz fóliát a gumiszőnyegre. Tehát ez egy típus valójában.
5: Abszolút.
3: Nem? Ez egy típus.
4: Olyan étkészletetek van, amit soha nem vesztek elő?
5: Nincs.
3: Én megmondom, hogy szintén nagyon rosszul őrzöm ezeket a családi hagyományokat, meg a nagymamám dolgait, inkább anyukám viszi tovább. Vikinek sok minden ilyen van az Viki anyukájától. Én ebben nem vagyok jó. Tehát, hogy...
2: Pedig milyen szép karácsunk a nagymamájéból lenni, nem?
3: Az úgy rendben van, hogy igen, annak van egy hangulata, de mit tudom én, még anyukámik hozott, ennek így története van minden. Ezt cájgnak, meg tányérnak, meg eszköznek, de hogy én ezt nem nagyon élem. Megmondom őszintén.
4: Kincses dobozatok sincsen?
3: Én mindig mondtam anyáméknak, figyeljetek, ha meghaltok egyszer, semmi bajom lesz. Hozatok ide egy konténert. Lerakatom azt a konténert. Nem tudok tárgyakhoz ragaszkodni, semmilyen szinte. Semmi, de hogy majd a könyvgyűjtemény, meg a Shakespeare gyűjtemény, meg az evőeszközök, meg a déd nagymamád evőeszközök. Aha, mondom, hallod ezt a csörömpölést? Hallod ezt az eszcájk csörömpölést? Nem, nyilván most a nagymamák kedvenc tárgyait nem, de hogy ők nagyon gyűjtik a mindenféle ilyen csetresz, meg emlék, meg minden, de hogy valahogy engem ez annyira nem vonz.
4: Emlékeztek, hogy volt egy időben a Tudásfája kiadvány.
3: Igen.
4: Amihez volt lefűző.
5: Igen.
4: Oldalanként kellett megvenni, és akkor egy nagy tudásfája lefűzőkkel volt tele mindenkinek a polca, és akkor pontosan tudtad, hogy ez az ember nagyon művelt.
3: Igen, volt a
4: Ridgers Diet
3: válogatás. Ha az volt, és arra elő voltál fizetve, akkor te burzsújnak számítottál, mert ugye tudtuk, hogy azért havonta 1500 forintért jön a válogatás. Egyébként jó sztorik voltak benne, nem volt rossz, én azt olvastam egy ideig. Volt ilyen krimikre, kis történetek, ilyen világ összes cucca. Nem volt az egy rossz válogatás. De fölraktad, összeraktad, hogy hát azt, hogy gyűjteni kell.
5: Milyen kiskolába végezte, bejöttem a suliba.
3: Juli, még egy, tessék, melyik szobában van? 1000 darabos puzzle a falon bekeretezve, hol van nálatok? Tessék, valljál, mi van rajta? A Taj Mahal.
2: Az igazi, ha a családod van rajta.
4: Igen, azt is lehet.
3: Kínai nagyfal a Taj Mahal, vagy a fogyóhold, mi van rajta, és hány darabos?
4: Egy ilyen sincsen, viszont egy időben például csináltunk ilyet, hogyha volt valami célállítás, azt mondják, hogy ez az agykontroll szempontjából tök fontos, hogyha vannak céljaid, ha valahova szeretnél eljutni, vagy vannak ilyen nagy álmaid, azokat ki kell nyomtatni, és ki kell rakni a lakás stratégiailag fontos pontjaira.
2: Ez volt Tesszaloniki.
4: Így van. És el is jutottunk, látod?
3: De van egy célom.
4: Igen.
2: Akarsz jutni mondjuk, nem tudom, Indiába.
3: Aha.
2: Vagy Kambodzsába.
3: Ja, értem, és akkor naponta az... teremted azzal, hogy ott van előtted, és kirakod Kambodzsát.
2: Így jutottak el Tesszalonikibe, Juliék. Kitette a képet.
4: Ott voltam? Ott voltam.
2: Vagy nem?
4: Működik.
3: Hány évig volt a Tesszaloniki nagy kép a hűtőmágnesben, és a hűtők fölrak a 6 éven keresztül teremtették Tesszalonikit. De működött.
2: Amit nagyon jól Laci írta, a már letört ajtajú kazettás magnó rádióként funkcionálva a konyhában.
3: Az már nagyon proletár.
2: Hát erről
3: az már alsó középosztálybeli szülői öregség. A már nem működő kazettás van, még rádióként.
2: Igen, vehetnél 4000-ért egy jó kinéző kis rádiót, amit kiteszel a konyhában.
3: Igen, de kötődsz hozzá. Igen, vagy a szüleidé volt, vagy neked igen. Gyerekkorodban, és ez van azért egy ilyen erős érzelmi kötődés. Ezt mondjuk egyébként adom, tehát hogy valahogy megszereted azt a magnót.
4: Tengerpartról a kövek, kavicsok?
3: Ez, igen.
2: Nem szabad hazahozni.
3: Ez van. Ezt adom, pici üvegben még homok is. Tehát ezeket azért éljük mi is. A kagyló kőgyűjtemény, de azt adom, az egy emlék, nem? Tehát az attól az nem lesz baj.
4: Hát mint a gyerek fotója fent a hűtőn.
3: Igen.
4: Rubik kocka a polcon, de soha senki sem tudta kirakni.
3: Miért raktuk Rubik kockát? Mit mutatott?
2: Mert az ugyanaz az intelligenciádat. Még akkor sem nem tudtad kirakni. Nekem volt olyan ismerősem, aki az egész család évekig próbálta, nem tudták, végül ő szétszette.
5: Igen,
3: átrakasztani.
2: És az onnantól kezdve le volt téve a nappali legszentebb helyére, hogy tessék, mi ezt kiraktuk. És aztán kiderült, hogy életükben nem rakták.
3: És átragasztotta.
2: Hát vagy ugye szét tudtad szedni magát.
5: Igen, szétletett.
3: Tulajdonképpen az lehetett ennek a magyarázata, hogy mindenki 1+2 félszoba, kis túlzással, nem tudtad mivel kitűrni, lenyűgözni, ezért a lakásom elől kellett valami kis szökőkút és rubikocka kirakva, amivel te egy picit mást üzentél arról az 1+2 félszobáról, nem? De ez igen, lehetett nagyon.
5: És a Rubik kocka mellett közvetlenül a Bábel torony. A Bábel torony, az pár évvel később jött ki, ott tudod, a sorozatokat, igen, a színeket kellett, a golyós kis ott, a Bábel torony.
3: Gondolkoztam, hogy Bábel torony, mondom, hál' Isten, ez nem volt, ebben nem vagyok érintett, de akkor megvan a színkirakós.
5: A színkirakós golyós. Hát ez nagyon menő volt.
3: Marilyn Monroe, Budi ajtón, Juli, vállalt be. Nem? Semmi? Nincs?
4: De már tervezem, hogy beszerzem.
3: Ja, Istenem. Na jó, hát ilyen nagyon jókat kaptunk.
2: Ez is nagyon jó, hogy mikor plusz pénzt fizetsz az S-Line ülésért a kocsiba, ami bőr és nem tudom mi, és ahogy kigurulsz a szalomból, az első utad vezet egy olyan helyre, ahol lehet rá védőhúzatot kapni, úgy, hogy életedben nem látszik többet.
3: Jaj, az nagyon figyelj. Az volt már 80 millió, de akkor már... az már nagyon,
2: akkor
3: igen. Az nagyon kellene
2: egy ilyen szúgykot.
3: Igen.
4: Ami ilyen szintén szuper proli, az, amikor a WC mellé oda van készítve egy ilyen újságos tand.
5: Ja, hát az nagyon kemény.
3: Én azt kicsit adom. Szerintem ez nem egy rossz ötlet. Hát most vagy a telefonoddal mész, ugye, hogy böngészed, ott van 3 perc lyuktod, vagy ott van egy újságos. Szerintem nem, azt nem adom. Kis magazinokat bedobálva.
4: Oj, ritka. Na,
2: igen.
4: Tudod, hogy mi van azon?
2: Igen, ugyanazzal hát a kézzel fogod.
3: Na, persze, ez nem jutott eszembe, hogy ugyanazzal a kézzel.
2: Hát
3: előtte még...
2: Igen.
3: De mindig, ha belegondolsz, mindig tiszta kézzel fogod meg. Mikor bemész, akkor még tiszta a kezed, nem csinálta semmit, lerakod, utána már nem fogod meg.
4: Ezt úgy hívják, hogy székletszórodás. Amikor lehúzod a WC-t, akkor kispriccel a tartalom. Amit te nem látsz, csak ilyen, mert ilyen mikroszkopikus méretű. Na, az ráül az újságra.
3: Nem, azon színen a fogkefénél jobban zavarna azért. Igen.
4: Ezért kell lehajtani a WC-t.
3: Tehát akkor a permet rám száll?
4: Igen.
3: Tehát 38 éve egy permetbe vagyok.
5: Igen. És látod, élsz. Ez egy csodálatos dolog, és élsz.
3: Egy szar permetbe. Hát ez egy most kell megtudom, hogy alsó középosztálybeli cikknél, hogy én vagyok a leginkább alsó középosztálybeli. De ilyen alapon akkor tele kéne, hogy legyünk fertőzésekkel. Vagy azok ilyen jó mikrobák, meg jó baktériumok, amik szállnak.
5: Ugyan már. Nem kell ezekkel foglalkozni.
4: A te immunrendszered már, a te altájad már mindent
5: kibír. Nem mi ez, Bali. Hagyd el.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A kánikulában ismét vizet hozta MÁV a legnagyobb pályaudvarokon. Folytatódik a hőség, ma 37 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtöktől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A MÁV csoport újra vízosztással és párakapukkal készül a kánikulára. A vállalat azt közölte, újra több vasúti és buszállomáson ivókutak üzemelnek, melyekből bárki friss ivóvízhez juthat. A hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és délután 5 óra között vizet is osztanak, többek között a pécsi vasúti főpályaudvaron és a központi távolsági buszállomáson is. Emellett a pécsi vasútállomáson is üzemel párakapu, ami enyhülést nyújthat. Kezdődik a parlagfű szezon. Július végén már országszerte megjelennek a parlagfű pollenjei a levegőben, figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ, hozzátéve, hogy a legérzékenyebbeknél már ezekben a napokban megjelenhetnek a tünetek. Az allergiásoknak így érdemes mielőbb megkezdeniük a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultálni orvosukkal. Megállapodás született Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem között parkolók kialakításáról. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az egyetem parkolót alakíthat ki a sportutcai vívócsarnok mögötti területen. A fejlesztésért cserébe az önkormányzat 7 parkolóhely használati jogát kapja majd meg. Az új parkolókat várhatóan a Lenc utcai rendelőintézet dolgozói vehetik igénybe. A beruházás során egy összesen 59 férőhelyes, sorompóval zárt parkoló jöhet létre. A második fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Augusztus 1-én a HRN Kozár Mislany a Gyirmót vendégeként lép pályára, míg a Szentlőrinc a DVTK-hoz utazik. Mind a két találkozó este 7 órakor kezdődik majd. A Magyar Közút azt írja, folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hird térségében. A helyszínen útszűkület érvényes. Építési munkákat végeznek a Köblényi bekötőút egy szakaszán, a helyszínen szintén útszűkületen kell áthajtani. Új Mohácson a Malomvölgyi út, Papkerdülő és Szegedi út egy-egy szakaszán közműépítési munkákat végeznek. A közlekedők a munkaterületeknél itt is útszűkületre számíthatnak. A Hungaromet előrejelzései szerint a nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a déli szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Időjárásunk?
5: Nem esik.
4: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Egy hosszú cikk jelent meg arról, hogy elegem van abból, hogy az anyámat kell pénzzel támogatnom, rossz ember lennék, vetette föl. Valaki egy hosszabb cikkben, ami arról szól, hogy a szülőket hogyan támogatod, hogyan várják el, mennyire nyomasztanak ezzel, ki hogy áll a szülői támogatással, és ugye itt megszólaltat a különböző egyéneket, 29 éves menedzsereket, 30-35 éves embereket, hogy nekik mit jelent az, hogy a szüleiket kell támogatni, és kiderült, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak a véleményekben a cikk szerint, mi szerint ugye kinek teljesen természetes, kinek viszont nagyon komoly szorongás, ki viszont presszióban van, hogy az anyja igenis elvárja, és látja, hogy milyen életkörülmények között él, és mi az, hogy ő ebből nem kap, nyomást helyezve a saját gyerekére.
5: Hát, vagy meddig van a határ? Ugye az is egy érdekes kérdés, mert egyértelműen hálával tartozol azért, hogy ő, amikor te gyerek voltál, akkor ők finanszíroztak téged, ezt illik visszaadni.
4: Igen.
5: Vagy majd te a te gyerekedre finanszírozol? Tehát az a normális ebben a gondolkodásban? Jöjjtem,
4: hogy nem visszafele, mindenki lefele finanszíroz.
5: Mindenki lefele. Hát aha, ugye a szülőség az egy ilyen biznisz, gyerekek, hogy ott van egy lefele finanszírozás.
6: Judás biznisz.
5: Igen, ő finanszírozott engem, én finanszírozom a gyerekemet, vagy adsz-e vissza édesanyádnak.
4: Aha. Na?
5: És meddig adsz?
6: Szerintem nagyon rátapintottál a lényegre, mert én úgy vettem észre a rövid pályafutásomat, hogy kettőféle nagyszülő létezik. Van az egyik, aki úgy van, hogy jaj, nekem ne, nekem ne hozzá semmit, nekem nem kell semmi, nekem én ezen a kicsin el vagyok, jaj, a gyereknek, mindent a gyereknek, és az utolsó 10 000-est is odaadja az unokának, meg van az, amelyik ilyen, máshogy öregszik meg, aki úgy mondja, hogy eljött az én időm.
4: Most én mindent visszaadsz.
5: Jól keresel, kicsim.
6: És én mikor legyek boldog? Hát eddig boldogtalan voltam, főleg miattad. Elvetted, hát mindenemből odaadtam neked mindent, hát most akkor nem jár egy kicsi nekem is.
4: Igen, itt ugye arról van szó, hogy valaki megvonná a támogatást, de hogy rossz ember ne gondolja magát. Van, aki a lelkiismeret furdalásról mesélt, hogy bizony, amikor ő nem tudott fizetni az anyjának, vagy az apjának, vagy a szüleinek, akkor nagyon rossz embernek érezte magát. Illetve van, aki azt mondja, hogy akkora teher ez rajta, hogy nagyon nehezen tud a nyomással mit kezdeni, nem csak saját magát, vagy a saját családját kell eltartani, hanem a szülők felé is van egyfajta presszió vagy elvárás, hogy bizony támogasd őket. Főleg, ha látják, hogy mondjuk nem tudom, jó körülmények között élsz, vagy hogy megteheted.
6: Azt írek itt szabó, hogy én a 3%-os hitelt tudom felajánlani.
5: Mamatőr leszel, legyen kedves.
6: De ez nagyon érdekes, igen. Mert ugye itt sokkal szerepet játszik az érzelmi kérdés is, nem? Tehát, hogy milyen a viszonyatok a mamával?
4: Egyáltalán, bár igen, milyen a viszony, de hogy alaptézis az, hogy kell támogatni?
5: Hát alaptézis az, hogy igen.
6: Törvényben van foglalva, Balázs.
4: Törvényben
6: hát
4: van foglalva, hogy kell támogatnod a szüleidet. Tehát ha nem adsz, lenne, de nem adsz, akkor rossz ember vagy?
5: Igen.
6: Büntetés.
4: Tehát mondjuk rászorulnak, de te nem adsz, de megtehetnéd, akkor csúnya dolgot csinálsz, mert hoztál egy olyan döntés, hogy nem akarod.
5: Nem is értem a persze, hogy egy utolsó ajadék vagy.
6: Igen, ám, de
5: hát ők neveltek föl, aha. Ők még akkor is, ha nem túl jól.
6: De nem
5: azért csak
6: tudni.
5: Adott
6: de
5: neked.
6: Szerintem van olyan kapcsolat, ahol nem fér ez be, hogy te még a gyányádnak. Tehát biztos, hogy
4: de hogy a mama miatt nem fér bele, vagy egyszerűen neked nem fér be, hogy adjál anyádnak.
6: Hát, hogyha mondjuk egy ilyen kegyetlen szipírtyó, aki folyamatosan bántalmaz téged, meg a gyerekeidet, meg mit tudom én mindenkit, akkor azt azért nyilván nem akarod támogatni, nem?
4: Tehát függ attól a támogatás létjogosultságától, hogy milyen volt a gyerekkorod, és milyen anya volt az anya.
6: Vagy hogyan járul hozzá most a családhoz, mert nyilván az idősek sokfélék tudnak lenni, tehát azért. Feri, mit nézel?
5: Belenéztem az SMS-ekbe.
6: Én
5: bocsánatot kérek az előző mondatomért, nem kell mindig támogatni. Már látom. Az a baj, hogy én az idillikus kapcsolatból
6: indultam ki. De úgyhogy neked sincs olyan, akkor miről beszél?
5: De azért mi meg vagyunk a mamával, érted?
6: Megvettek, nem mersz más mondani, hallgatja?
5: Nem, ilyenkor alszik még bőven. Tehát, hogy jól vagyunk a mamával, akkor azért csak visszaadod azt, amit kaptál gyerekkorodban.
4: De tartozunk valamivel azért, mert ők fölnevelt. Most azon úgy értem, hogy anyagilag kell ezt visszaadni? Hát kérted,
6: hát
4: hogy gyere, jöttél.
5: Jaj, nem áll!
4: Megterve, csak kérdezem. Tehát, hogy
5: olyan rossz
4: csak duva. Ezek most csak kérdezem, hogy te megért, nem akartál jönni. Fölleveltek, ilyen, fizetned kell azért?
6: Egy fülletészakából ezért, azt akkor fizessek egy életen át. Tehát
4: kell ezért fizetned, mert te tartozol? Hogy
6: azt gondolom, hogy amíg nem volt gyerekem, teljesen máshogy láttam ezt a helyzetet, most meg van gyerekem, és én például nem akarnám, hogy engem támogasson a gyerek. Azt akarom, hogy mindig gazdagabb legyek nála.
4: Igen, sose keresel annyit, mint én.
6: Ezért soha ne keresel annyit, mint én.
5: Kicsit anyuka, de
4: igen. A Markomban
6: tudja,
4: tudom tartani.
6: Ki a főnök.
4: Igen.
6: Nem, tehát az van, hogy szerintem az nagyon, tehát én nem érzem azt, hogy nekem tartozna a gyerek. Nincs ilyen viszonyom vele, hogy így, hogy tehát ő egy tőlem független entitás, amiben meg akartam élni a saját érzéseimet.
4: Hát de gondolom, az anyukák vagy az édesanyák akkor szoktak kérni, mondjuk, ha látják, hogy jó körülmények között él a gyerek, megcsinálta, működik, de neki kevesebb jut nyugdíjút, és akkor egyszer csak beállítanak, hogy már pedig jöttem. Kölcsön kérni, vagy kérni, vagy miért nem adsz, vagy miért nem segíted az anyádat, nem?
6: Hát de miért nem beszélünk azokról, akik azért szült egy gyereket, hogy befektetési jelleggel legyen, aki támogassa őket. Hát ilyen is rengeteg
4: és
6: van.
4: Ezt a gyerek már tudja, hogy ha fölnövök, akkor fizetnem kell, mert azért jöttem.
6: Ugye kondicionálják elég komolyan, plusz ugye ott általában feltételes a szeretet is, tudod. Tehát, hogy ez nem úgy nőnek fel, hogy minden csodálatos körülöttük, hanem már akkor vannak kis üzenetek, tudod, hogy ha jól tanulsz, majd akkor foglak szeretni. Ha kimagaslóan teljesen nem, majd akkor foglak szeretni.
4: Itt a cikk arról szól, hogy én gonosz ember vagyok, hogy én nem támogatom az anyámat. Tehát itt érzelmi viszonyra hivatkozik, hogy igen, megtehetném, de olyan az érzelmi viszonyunk, hogy nem támogatom, aha. Mert nem adta meg azt, amit én gyerekkoromban szerettem volna. Szeretetet, melegséget, kedvességet, odafigyelést, jó szót, rideg, hideg.
5: És most csak
4: anya
5: a pénzért
4: volt.
5: Jön a mama.
4: Nem is feltétlenül a pénzért jön, de hogy úgy gondolja, hogy ő nem akarja támogatni, még ha látja, hogy az anya rá is szorulna, mert hogy egyébként nem volt olyan a viszony.
6: Hogy rászorulsz gáz, szerintem, mert hogy tehát emberileg én ezt mondja, hogy idegennel szemben se szívesen teszem meg. A másik, de azért megteszem, tudod?
5: Nem szívesen, de jó lesik.
6: Igen, a másik meg, hogy ott van az a része is ennek, hogy tehát, hogy van köztetek egy kötelék. Tehát, hogy mindig azt egy dolgot szoktam felhozni, például Tarantinót, Mert Tarantino ő nagyon szeretne, hogy a filmrendező lenni, és az anya azt mondta, hogy soha nem lesz filmrendező, egy nagyon tehetségtelen gyerek vagy, soha nem lesz belőle semmi, ez egy hülyeség. És Tarantino gyerekként megfogadta, hogy a filmrendező lesz, és meggazdagszik, soha egy dollárt sem ad az anyjának ebből.
5: És tartja is.
6: És tartja. Képzeljétek el, ismerek olyat, aki egy kockás füzetben vezette, hogy mennyit költött a gyerekére, amíg gyerek volt.
4: Mi is beszéltünk egy ilyen hallgatóval. Igen. Itt volt, egy pár éve elmondta, hogy ő vezeti azt, és pontosan tudja, hogy ha egyszer a gyerek felnő, akkor ő mennyit költött a gyerekre. Egészen megdöbbentő vélemények vannak.
6: És akkor visszafizetni, vagy infláció nélkül? Vagy hogy van ez?
4: Hát ez egy jó kérdés, hogy romló pénzzel inflációval együtt kell visszafizetni. A gyermekvédelmi törvény szerint a szülő azzal, hogy felnevel a gyermekét, a saját magát a vállalt költségekért teljesíti. Amikor váltam a második gyerekem, tudtam, hogy a dolgom anyagilag és érzelmileg támogatni, nem várom el, hogy majd ők is ezt tegyék.
5: Ha. De törvényszabályzás meg az, hogy ugye a rászoruló szülőt a jól kereső gyerek támogatni, kell, hogy támogassa. Tehát ez le van írva.
4: Hogy neked támogatnod
5: igen,
4: kell.
5: Igen. Aha. Nem olyan... Itt valószínűleg a mérték a kérdés. Tehát ha látod azért bármilyen szar kapcsolatban vagy a szüleiddel, anyáddal, apáddal, már lehet, hogy nem is beszéltek. Annyira összerúgtátok a labdát. Ha látod az anyádon, hogy fagyoskodik, hogy éhezik.
6: Hogy rossz a frizurája.
4: Oké, okay, az egy szélsőség, na, igen, de, a fagyoskodás, éhezés.
5: Akkor segítesz, aha, de már a repülőjegyet azt nem veszed meg neki, hogy gyerekkori álma megvalósuljon.
4: Van, akit jó SMS-ek, az sem mindez, hogy mire adod. Cigiresőre, unikumra, vagy hűtéssakajára fontos.
5: Na,
4: nem elég a 14. havi nyugdíj, még a vérem is kell. Krisz küldte nekünk. Nekem apám alkoholista volt, elvette minden zseppénzem meg, hogy eligya, agyvérzés kapott, bekerült otthonba, jött a számla az intézménytől, hogy fizessem a havi díjat, mert nem elég a nyugdíja. Pert indítottam, és így, hogy nyertem, nem kellett tovább felelősséget vállalni érte. Azért ez is milyen kemény, nem? Kriszta küldte nekünk, hogy egészen odáig jut.
5: És
4: hogy...
5: nem tudok Kriszta ellen
4: hát
5: menni,
4: nem, hát, hogy ebben
5: az apád... esetben, hogy minden pénzedet elvette, így kapott agyvérzést az italtól.
4: Nem jár, ezt igen, mondom, hogy nem jár alanyi jogon. Tehát az minden. Nem egy jó érv, hogy azért, mert az apád, azért, mert az anyád segíteni kell. Alkoholista volt, bántott, érzelmileg megnyomorított, nem feltétlen kell abba belekapaszkodni, hogy de az apám segíteni kell. Tehát én pont ezt akarom mondani, hogy nem így van. És ez egy jó SMS arra, hogy igen.
5: Most már más az olvasat.
4: Bekerült az otthonba, pert indított, mert nem akarja fizetni, mert egy gram szeretetet nem kapott, az egész életét megnyomorította. Kell akkor neked segíteni? Csak azért, mert a vér szerinti szülőd, hát miközben az egész életedet megnyomorította? Kicsit igen,
5: de ez a kicsin túl van.
4: Somi azt írja, hogy általában, ahol a gyerek szeretetben nő fel, és egészséges a kapcsolatot, fel sem merül, hogy a gyerek felfelé finanszírozzon, mégis segíteni fog, ha kell. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor a gyerek magától észreveszi, hogy segíteni kell. Anyukámmal biztos, hogy segíteni fogom, apukámmal nem tudom, hogy mi lesz. Egész gyerekkoromban bántott, csúfolt, gúnyolt. Én vagyok a mai napig leghátul a gyerekei sorában, ez ki is mutatja, mióta felnőttem. Kihasznál, és egyértelműen vesz minden segítséget, ha valamire véletlen nemet mondok, rám teszi a telefont, és hallgatással büntet. Papa keménybe van.
6: Ja, Istenem.
4: Papa keménybe van.
6: Beszéltem útkor egy pszichológussal, aki Kanadában dolgozik, és azt mondta, hogy az a szabály, hogy ahol a szülő ilyen bántalmazó, tehát mondjuk ez a hallgatással verés, ez például ugyanolyan abúzus, mint egy sima bántalmazás, akkor azt még felnőtt korodban is jelentenie kell neki, tehát mi pszichológusodnak, hogy veled szemben ilyen abúzusok történtek gyerekkorodban.
4: Aha.
6: Tehát, hogy nem felejtik ezt el. Érted? Tehát nincs elévülési idő, hanem az van, hogy ez egy meghatározó dolog az illetőnek a természetével kapcsolatban, és sőt, még következménye is lehet még felnőttként is.
5: Bebörtönöznek azért, mert gyerekként...
6: Hát neki... elveszik a 14. havi nyugdíjadat, nem tudom.
5: Szegények.
6: Tehát, hogy nem az van, mert hogy ugye... Sokszor úgy gondolkodunk a gyerekszülő viszonyban, hogy ahogy kikerülsz otthonról, ezt így magunk mögött akarjuk hagyni. Tudod, hogy ez így, hogy ennek itt vége, hát ez most lezárodott a függőségi viszony ezzel, ugye innentől kezdve a saját sorsunknak vagyunk a kovácsai, nem szabad haragudni, meg nem szabad a múltban élni.

0: ebből nehéz,
1: meg ilyenből, akkor nem mondhatjuk azt, hogy az anyánk csak azért volt ilyen velünk, vagy az apánk, mert ő nem lépett rá erre a megvilágosodás útjára, mint te már
0: hát
1: rajta vagy?
0: Hát az első generáció szerintem, aki ezzel nagyon-nagyon foglalkozik, ők ugye még nem foglalkoztak ezzel, de közben az van, hiszen azért nehéz az embereknek eldönteni, hogy mi a helyesebben, mert a világ nem megy el ezek mellett az emberek mellett, tehát ott vannak a nyugdíjasok a Facebookon, kirakják az idézeteket, hogy a legszebb út az őszintesség és a szeretet, meg a Jézus Krisztusról a képet, meg ilyesmi. Igen. Az örök elfogadás út mesdjéjén.
2: De mit akarsz ezzel mondani?
0: Azt akarom mondani, hogy miközben ugye eljátszák azt, hogy ők ezeket megértik, ezeket az üzeneteket, és hogy őket is éri ez az új éra, tudod, hogy dolgozz magadon, és legyél elfogadás.
2: Hát ők nem az a generáció,
0: nem gyakorolják.
2: Persze.
0: És hogy ezért folyamatosan ugye egy ilyen ambivalencia van a kapcsolatban, hogy itt van, fizikailag létezik, tudod, de hogy nem akar veled egy húron pendülni, hanem mindig olyan, mint lenne benne valamiféle tartozás, vagy valamiféle ilyen deficit. És szerintem az emberek ugye ezt élik meg nagyon nehezen, hogy hogyan támogassak valakit, aki nem a legnagyobb szurkolóm például, mm-hmm. tudod. És miközben amúgy, érted, lehet, hogy anyád nem tud már palacsintást sütni, mert mit tudom én, az összes keze már hólyagosa, fogalmas nincs mitől, de hogy attól még tud téged mondjuk szeretettel támogatni, és ilyesmi, és hogy ezt meg nem szívesen teszik meg. Tehát egy csomó embertől hallom azt, hogy ők nem szeretnek, az őszülék, tehát hogy ilyeneket mondnak, hogy hát ők nem ilyen dicsérgetésfajták, ők nem szoktak dicsérgetni.
2: Hogy a szülők nem voltak azok, vagy
0: igen,
2: nem azok.
0: Igen,
2: aha, tehát is mentik még
1: gondolj bele, nincs benne az eszközkészletükben egy ölelés, egy puszi, az, igen. hogy szeretlek, kisfiam.
0: Miközben tőled megköveteli, hogy te meg fejlődjél nagyot, te legyél nagy ember, te legyél megbocsátó, te legyél elengedő, te tudod, tehát, hogy sőt, minden a maximális szinten történjen meg. Hát te lépjél át a nagy sérelmeiden, stb. Miközben nem hajlandó. És ezt nagyon sok ember mondja, ez nagyon sok embernek a problémája, és nyilván a pénz, amúgy, ha van pénzed, akkor nem probléma adni pénzt, de amikor mondjuk az van, hogy azt kell eldönteni, hogy a gyerekednek adsz-e, vagy az anyádnak adsz-e, vagy az apádnak adsz-e, aki alkoholista volt.
2: Akkor nyilván egyértelmű a sorrend, persze.
0: Tehát, hogy ez a nagyon nehéz, és közben ott van, nyilván senki nem akar szar ember lenni, meg hálátlan lenni, meg ilyesmi, csak ugye ez nem a mi problémánk, akinek mondjuk Balázs adsz anyukádnak egy, nem tudom, egy nyaralást az Ibizán, vagy nem tudom, hova szeret járni anyukád.
2: Ibizát nagyon szereti, nagyon csapatja. Iszletesen dobálja az ekiket, és nagyon vereti.
0: Igen, ez nem azt jelenti, hogy Benninek nem lesz tavasz a bicikliet. De nagyon sok embernek, meg ugye igen. És hogy ezzel a szinten nagyon nagy dilemma.
2: Igen. Anyánk bejelentett, hogy eladja a lakását, hogy fent tudja tartani magát, ezért inkább fizetjük a rezsijét 4 éve a tesómmal. Amúgy lefelé adsz, és fentről kapsz, nem tartozol semmivel azért, mert világra hoztak. Hát ez is egy vélemény.
1: És ez is egy jó kérdés.
2: Hogy?
1: Az a te örökséged, az a lakás. Mit mondasz akkor, amikor a mama bejelenti, hogy figyelj kicsim, van egy belvárosi 40 négyzetméteres lakásom, az most 60 millió forintot ér, ez lenne az örökséged, de én ezt most eladom, mert utazgatni akarok még, van 5-10 évem hátra, na mit mondasz?
2: Hát az az ő döntése. Amíg él, az az ő döntése. Tehát az, aki azt mondja, anya, ne utazzál, mert az majd az enyém lesz, ha meghalsz.
1: Szerintem sokan nézik.
2: Az az ő lakása, ha szerencsés vagy örökölsz, így. Hát így biztos, hogy így nézik, de hogy menjen, utazzon, az most ő még azt csinál alanyi jogon, amit akar.
1: Így van.
0: Nekem őszintén ezzel nincsen olyan szempontból a bajom, hogy ez egy őszinte tiszta kommunikáció, tudod, ahol elmondja azt, hogy az ő most úgy érzi, hogy az ő igényei fontosabbak, mint az enyémek, és azt szeretné, hogy ez történjen meg vele. És erre azt mondom, hogy hát figyelj, rendben van, hát menni kell.
2: Igen.
0: De
1: csináljad. Menni kell.
0: Plusz szerintem már nagyon sokan elengedték a saját ingatlannak a gondolatát,
1: ja,
0: tehát hogy ez most már így kezdődik.
2: Igen. Mert eladnám anyukám vagy apukám egyetlen gondtalan mosolyáért, és minden vasárnap főz anyukám a gyerekeire, unokáira, 11 fő, soha semmit nem kér cserébe, csak annyit, hogy szóljunk időben, ha mégsem tudunk menni, nem kell nyomasztani senkit, hogy menjen. Az unokáknak annyira ez normális, hogy reklamálnak is, ha nem megyünk a mamáékhoz ebédre. Helena küldte ezt nekünk. Világéletemben csórók voltunk hóvégén, jó, a kenyére futott, de emellett szüleimnek a napi pia, cigi kombó mindig megvolt. Felnőttként sikerült ebből kitörnöm, így most általában minden hónap végén jön az üzenet. Fiam, tudná kölcsön adni 100-150 ezeret. Értitek? Nem 10-20-at. Írja a hallgató, úgy, hogy tudják, hogy 3 gyereket nevelünk, és emellett lakáshitelt fizetünk. Persze a piacigi tipmix kombó továbbra is nagyon megy nekik. Milliószor megfogadtam, hogy többet nem adok, mégis mindig utalok.
1: Na.
0: Igen.
1: Na, hát tudod, mert... mert a lelkiismereted azt mondatja. Úgy, hogy tudod, hogy mire fog elmenni, hogy elpiázzák.
2: Ez sem ilyen egyszerű, nem feltétlenül lelkiismeret. Lehet, hogy nem húzod meg a határidat, nem mersz nemet mondani. Elhiteted magad, hogy neked te jó gyerek akarsz lenni, és cserbe hagyod őket, és akkor a jó gyerek image egyébként én minden nap adok, minden hét hónap végén adok, de minden hónap végén el tudom mondani, hogy milyen jó, hogy adok. Ez is egy játszma. Tehát itt azért sok minden van, nem csak az, hogy most akkor te mégiscsak utalsz, mert hogy de lehet az is, hogy egyszer belekínálsz, azt mondja, hogy figyelj, nem, nincs több. Most nem. ti eljátszátok, nekem a gyereknek meg, mint a EB

0: pénze kell. Akkor a kettő között mi a jó? Tehát, igen, hogy meg... lehet erre is nemet mondani, nyilván nem könnyű, de a piacigi tipmix kombóra adsz te minden hónapban 150 ezeret, a felnővés egy része egy időben kimondhatod, hogy nem adok.
1: Hogy nem,
0: mert nem kötelességed ezt finanszírozni.
2: Meg ilyenkor szerintem, amikor az ember így ad, hogy tudja, hogy a másik visszajelezzel, akkor kicsit...
0: Igen, itt azért ez egyértelmű. Piacigi tipmix kombó, miközben két gyereket nevelsz, azért ott hamar ki lehet mondani azt, hogy figyelj, erre biztos, hogy nem. Vagy adj egy számlát, befizetem, vagy adod a nem tudom, a közös költségedet kifizetem, vagy a bevásárlás megcsinálom, hogy odaadom cashbe, amit aztán elversz, hát az nem annyira jó. Szerintem nem feltétlenül a szeretet. Szülők válása óta nem nagyon találkoztunk az apánkkal. Ha igen, mi megyünk hozzá, tudja, hol lakunk. Első unokára is azt üzente, hogy boldogságot a családnak, még nem is találkozott a picivel. Örökség, hitel, még a dugó kihúzását is másra bízom. Nem kell tőle semmi, még egy zsíros kenyér se, Zsolti. Küldte nekünk, ott ilyen a viszony. Anyám sosem mondta, hogy szeretlek. Miután rendeződött az élete 50 évesen, kb. 50 évesen, akkor egyszer megpróbálta, de olyan szarul hangzott. Ő is érezte. Ez milyen jó, ő is igen, érezte.
1: Az első nehéz átesni, igen. Az első ilyenen.
0: A gyerekeimnek napi 100-szor vagy 1000-szer mondom, de először nagyon nem állt rá a szám. Ő megpróbálta egyszer 50 évesen az anyja.
1: A mamával ugyanez volt, gyerekek. Amikor először ezt így kimondta, és már felnőttek voltunk, tudod, úgy mindig érezted a szeretetet.
0: De hogy nem adott ennek hangot,
1: nem
0: igen.
1: Volt, azt meséltem, hogy nekünk ez nem volt nagy divat. És valami egy 15 évvel ezelőtt mentünk valahova, és akkor így magához ölelt a mama, és el is pityeredett, hogy én úgy szeretlek.
0: Úgy mondta, anya, beteg vagy?
1: Anya, mi van veled, mama?
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zolt Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
8: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: Mondom, mi a szétunk, de lány, én meg fiú.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak meki a poskupon ajánlatként. Pöröpöpöpö.
11: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
12: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
13: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
14: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
15: Nem sírok, csak az allergia.
14: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
15: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
14: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
17: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
18: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
19: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
20: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
21: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Több városban is bemutatják a Mohács 500 tablókiállítást. 37 fok is lehet ma a legmelegebb órákban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országjáró útra indult a Mohács 500 vándorkiállítás. A 8 tablóból álló tárlat célja az, hogy az érdeklődőkkel megismertesse a mohácsi csatával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket, az évforduló kiemelt programjait és a mohácsi nemzeti emlékhely megújítását. A tárlat két azonos példányban készült el, jelenleg Balatonfüreden és Egerben látható, ám a következő hónapokban sok más hazai és határon túli városba, köztük Pécsre és Mohácsra is ellátogat majd. Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. Az elmúlt hetekben országosan közel 600 vendéglátóhelyet ellenőriztek. Ennek során 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Az ellenőrzések során az éttermek mellett a strandbüféket, fagyizókat, valamint a rendezvényeken működő vendéglátó egységeket is vizsgálták. 15 egység működését korlátozni kellett súlyos higiéniai hiányosságok miatt. Az ellenőrzések folytatódnak. Augusztus első hétvégéjén indul a labdarúgó Magyar Kupa, amelynek első két fordulójában az NB1 és NB2-ben szereplő csapatok még nem vesznek részt. Az első forduló párosításait július elején sorsolták, mivel 143 csapat nevezett egy együttes, az Algyő játék nélkül tovább jutott a második fordulóba. Baranyát az első fordulóban a Nagykozár, a Komló, a Villány, a Mágocs, a PTE, Peac és a PMFC képviseli. A második fordulóba a meccsek győztesei jutnak tovább.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Folytatódnak az útkarbantartási munkák az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. Búj felé egy szakaszon lezártak egy sávot. A hatos úton Kakasd és a Baranyai megye határ között sávlezárás követel figyelmet útfenntartási munkák miatt. Pécs és Szentlőrinc között burkolatot javítanak, itt útszűkület van érvényben. Harkány és Drávaszabolcs között az 58-as úton útkarbantartást végeznek, sebességkorlátozás van érvényben. A nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a délies szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Nagyon jó lett. Fehérje dús, biztos?
6: Csak mondom, 50 g fehérje van benne.
5: Tényleg?
6: Mennyit kell lenni? 2 g testkilogramon?
5: Hát ez attól függ, hogy mit csinálsz. Tehát ez
6: csiász, örülök, hogy élek.
5: Ha valódi izmot szeretnél felszedni, akkor szerintem a 1,5-2 gram per kiló testkiló az oké, de nagyon nehéz ezt bevinni. Szóval az azt jelenti, hogy 80 kilós vagy, akkor meg kéne enni egy 140-160 gram fehérjét naponta, azért az...
7: Meg kell enni zsült.
5: Hát azért az a combos, na. De ja, már 1 gramot beviszel, és már sokkal többet viszel be, mint az átlag, úgyhogy az jó, de ez 1,5 gram per kilogram az úgy azért ajánlott.
7: Most egy hányattól ez? Mennyi? Mennyi az edzés?
6: Miből? Gramból?
7: Nem.
5: Heti négyet edzem.
7: Heti négy. Aha. Feri, te?
5: Hármat edz.
7: Hármat?
5: Három tökéletes.
6: Hétfő, szerda, péntek.
7: Ez nagyon szép.
5: Az tökéletes.
7: Zsülte?
6: Zsüle elmaradt harcos
5: társam. Kardiózik. Sétál, nordwalkingozol. Elmész a, nem tudom.
7: Buszmegálló.
5: Na jó.
7: De a Zsüle egy darabig ment, meg az Anna is ment.
6: Hát a darabig az kettő.
7: Két edzés volt?
6: Nem, három. Három. Hát
5: háromat mentetek? Két hónapig.
7: Tényleg?
5: Miért hagytátok abba? Mi lett a vége a sztorina?
7: Túlságosan kipattintottad magad.
5: Túl nagyra nőttél. Túl nagyra nőttem. Túl nagyra nőttem. Nagyon izmos lettem a bajtam.
6: Le kellett cserélni a ruhatárat, már válva, tudod.
5: Gyerekek, ez nagy küzdés, ez nagy küzdés. Valamilyen célt kell kitűzni.
8: Minden tiszteletem a tiétek.
5: Ez nagy küzdés, szóval, hogy tényleg ez a hogy konzisztensen te lemenjél és csináld, és amikor nincs kedved, és hidegbe is, és melegbe is, és nyár, szóval, hogy az nagyon-nagyon nagy elszántság kell. Én nekem szeptemberben lesz 3 éve, hogy csinálom.
7: A mindenit.
5: Szeptemberről lesz 3 éve. Oh, és sok holdpont, sok utálat, sok
6: van az, amikor
5: üvöltözés a teremben, sok minden nem vagy túl így 3 év után. De 3 év szinte folyamatos.
7: Nekem most volt egy ilyen átbillenés, amikor már szerettem. Aztán...
5: Aztán igen, nem könnyű, nem könnyű. Kell valamiféle plusz motivációt találni, valamit kitűzni.
6: Az életedben is egy csomó máshoz is hozzáad. Hogy a döntések például, hogyha ezt úgy csinálod, hogy tényleg következetesen mész heti 3-szor, és ha szarul vagy, és ha másnapos, vagy ha beteg, fáradt, mindenhogy elmész, az életed egyéb döntésére is kihatással van. Szerintem összekapod magad máshol is. Érted? Hogy azt mondod, hogy van egy célom, el akarom élni, akkor nem csak ebben csinálod meg, hanem ha máshol is van célod, akkor abba is segít. Hát meg hogy így betökösödsz egy kicsit.
7: Meg hoz egy csomó másfajta változást, tehát hogy jobban, tudatosabban étkezel, máshogy alszol, máshogy szervezed a napjaidat, tehát egy csomó jó dolgot hoz az életedbe.
6: Nem? A tiédbe is?
7: Egyébként igen.
5: Amikor csinálod, aha. Persze.
7: De most mondom, most visszaülök a lóra, nem erről van szó, meg nekem kellő motiváció az, hogy látom, hogy nem lóg a seggem. Tehát, hogy azért... Szerintem ennél nagyobb motiváció nem kell. Ugye ott szokták elkövetni a hibát az emberek, hogy azt hiszik, hogy gyakorlatilag másfél-két hónap alatt már jön az eredmény, és akkor majd az nagyon fog látszani, és akkor megy el igazán a kedve, amikor rájön, hogy másfél-két hónapja rohadt keményen edz, kifolyik a bele, izomláza van, minden baja van, és semmi nem látszik.
5: Hát persze, nagyon fontos, hogy ki mit csinálsz, hogy hát vannak olyanok, lejárnak a terembe 3 éve, szarabul nézek ki, mint érted, mikor elkezdték.
7: Viszont olyan képernyője van, hogy
5: hűha. Brutál képernyője, és menj már arrébb a fekély nyomópadról kicsit. De
6: még így üldögél.
5: Ne haragudj, de még mennyi hányat nyomsz, látom, hogy most már nagyon durva a képernyő idő, de hogy akkor kezd már valamit csinálni.
7: De vannak ilyen arcok, akiket itt tudjátok, hogy pontosan azért járnak.
5: Mondom, szarabul néz ki, mint 3 éve. Két naponta ott van.
6: Beszélgetős, aki oda jön hozzá, tehát megszakadsz, érted? Megszakadsz, mert széria, az edző mondja, hogy nincs több pihenő, gyerünk, ez volt, lement a fél percet, jön oda, hallgattalak reggel benneteket, mondtam, figyelj, menjél már innen, de tényleg.
5: Nagyon szeretem azt a típust, nálunk van az edzőteremben olyan, bármikor bejön, te már nagyon edzel, csapatban egyedül, tök mindegy, észrevesz. Oda jön, és megkérdezi, hogy mennyi van még. És rájöttünk, hogy ő az a típus, aki mindegy, hogy mit csinálsz, oda akar jönni, és azt akarja csinálni, amit te csinálsz. És már azt röhögünk, hogy bujkálunk a teremben, mert meg épp az észre fogadni, és fogadásokat kötünk, jön, és a következő. Sokáig vagytok még? Hívjuk Józsinak, nem Józsi, abszolút nem, mindjárt végzünk.
6: Egy kör is.
5: Másnap csinálsz valami extra, bármilyen gyakorlatot, amit soha nem csinál, egykezes súlyzó, 16 kg egy van belőle. Kell a 16 kilós? Józsi, sose dolgozol a 16, hajde, de fekve nyomtok még. Ő a típus, aki mindig azt nézi, hogy te mit csinálsz, odajön, és azt akarja csinálni. És leül, és megvárja.
7: De ez nem lehet, hogy csak a személyednek szól?
5: Nem, ezt máshogy is csinálja. Nem, ez egy csapat, és mi a csapatból meglát valakit, oda megy, ezen vagytok még.
6: Mindig az kell, ahol pont te vagy. Mindig.
5: Van a folyamatosan üldögélő telefonozó, ők a legnagyobbak. Füles a fején, pszichopata módjára sétálgat, nem szól senki. Ez nagyon felsőbbrendű, megvan a típus. Csajba is, pasiba is. Senkihez nem szólok, nem érintkezem a külvilággal, füles van a fülemen.
6: Engem ne zavarjatok.
5: Ne zavarj, kívülálló vagyok. Igen, pszichopata fejjel senkire nem nézek.
6: Ugyanígy a füles, de az ugye nem nagy füles általában, hanem ez a kis bedugós. Tegnap volt pont a futógépen mellettem egy csávó, aki betett fülessel futott, gondoltam zenét hallgat, lehet, hogy azt is csinálta, de hogy ő fogadta futás közben a hívásokat, és mindig elmondta, hogy futok, nem tudok beszélni. Akkor minek veszed föl?
5: Kényszeres kézfogó, aki egyszer lekezeltél vele, és utána mindig kezet akar fogni, és bármikor amész, már kerülöd el, menekülsz, és jön is kezet akar fogni. Kényszeresen beszélgető, meglátod, hogy folyamatosan beszélgetni akar, mindig van egy sztória, mindig mondani akar valamit. Hétfő nagyon izgalmas, mert hétvégén nagyon sok minden történik vele típus. Megvan?
7: Van nálatok kéretlen tanácsokat osztó?
5: Kevésbé.
7: Nagyon-nagyon kedves.
5: Szereted?
7: Igen. Odaáll, és azt mondja, én ezt nem így csinálom. Ha így állod, akkor gerincsérvet fogsz kapni.
5: Ő a kényszeres ember. beszóló.
7: Igen, aha, igen. Az, a... Régóta járok
6: de
7: ide,
6: úgy, amikor...
7: nem ma kezdtem. Igen, elfogadsz egy tanácsot.
6: Nem akarok beleszólni,
7: nem akarok beleszólni, de...
6: És látja, hogy edzővel vagy, az a legszebb. Hogy ott áll melletted egy olyan ember, akinek ez a szakmája, a hivatása, megtanulta, te fizetsz érte, aha, majd ő mondja.
7: Bélával edzel? Hát a Józsival jobb lett, nem?
5: Hát mondjuk, ha ilyen hangon beszél, akkor pláne. Üvöltve gyúrós, kinek van meg? Nekünk az nincsen nagyon.
6: Nálunk
5: van. Ránk szólnak, hogy mi hangosak, nem inkább röhögünk. Üvöltve gyúrós?
6: Van.
5: Üvöltve gyúr? Imádom, nagyon nagy forma.
6: Van.
5: Mezitláb?
6: Nem.
5: Van, nálunk van mezitlábos is.
6: Atlétatrikós, rövidnadrágos, ő szokott néha papucsba gyúrni egyébként. Azt se értettem soha. Papucsba gyúrni, és ő nagyon kiabál, mert egyébként egy kicsit az én is vagyok, amikor már majdnem összeszarod magad.
5: De oké, egyszer-egyszer belefér, de van a nagyon ordítós. Van a nagyon ordítós.
7: Én nem üvölt gyúrósokkal szoktam találkozni, hanem sziszegve gyúrósokkal.
5: De az egy kicsit benne van.
7: Bármit csinálsz.
5: Igen. Azokat a pasikat utálom, akik a szaunában hangosan sóhajtoznak, szuszognak direkt, a hideg zuhany alatt meg üvöltöznek, mint a vadállat, hogy hallgass, hogy ők milyen kemények. Igen. Köredzést csinál, a köredzést nagyon jó, ú, mekkora típus. Köredzést csinál, 6-8 gépet lefoglal, semmihez nem tudsz oda menni, mert ő éppen ott van.
6: És rád megérkezel
5: egy géphez, ő ott van, és hol vagy még? Ott, és megy körbe. Nagyon nagy típus. 8-at befoglal egyszerre.
7: De mi az, hogy befoglalja?
5: Hát akkor rádobsz egy törölközőt, és akkor elvileg ott te vagy az a teremben bizonyos termelő az etiket. Van a mennyi van még ember, nagyon nagy, aki megkérdezi, mennyi van még, és a fél óráig még használod az eszközgépet, megvárja.
6: Jó, megvárom.
5: Igen, megvárom. De még 4 van belőle. Jó, nem vagy meg. Igen. Ő a kényszeres megváró. Az egy nagyon klasszik típus. Brokkoli fejű Crocs papucsos fiúk. Tökéletes leírás. Mondok még egy típus, izzadtan kezet fogó, megvan, Feri? Mindig nagyon izzad, és kezet akar fogni. Imádod. Nagyon izzad, iszonyatosan csapatjával, és akkor akar veled lejattolni. És kényszeresen ott áll, benyomja a jattot, és tartja.
6: Így van, és akkor te próbálod azt megcsinálni, hogy ugye legyen legalább, hogy ne legyél bunkó, hogy nem mondasz, hogy nem, hogy ökölpacsi.
5: Igen. Nem, semmi nem beszél.
6: Ő így tartja a kezét, hogy akkor rendesen.
5: A Covid egyik legjobb tartozéka és legjobb hozadéka az ökölpacsi. Tehát az szerintem az milliókat ment meg a kényszeres kézfogástól. A sorozatokat internetről néző típus.
7: Ja, letöltött egy programot?
5: Programok, applikációk letöltések alapján, az is egy típus. Nem csinálunk rossz dolgokat, baromi jó dolgok vannak a neten. Tehát, hogy nagyon jó appok, meg nagyon jó edzők, de hogy iPaddel, telefonnal
6: és
5: a teremben ér.
6: Mondja neki, hogy
5: és azzal ez. Ez egy új típus, nem edzenek rosszul, de ez egy teljesen új szegmens a gyúrásnak, hogy megérkezik iPaddel, laptoppal jött a csávó a múltkor. Hát mondom, azért az kemény. Hát biztos van ennek egy applikáció, ami telefonról lehet. Fölütötte a laptopot, és elkezdett laptop alapján gyúrni. Szenzációs volt. De hogy vannak ugye az applikációval, telefonnal gyúrok.
6: Tök jó.
5: Egyébként jók vannak. Igen. Abszolút jók vannak.
6: Erőlködés közben sunyin fingó és gyorsan másik gépre megy, mintha nem ő lett volna.
5: Látványos fejhallgató használat mellett is hozzád beszélő. És egy jó típus. Tényleg óriási fejhallgató van rajtuk, nagyon mennek, de közben igen, közben dumálnak, igen.
7: Én azokat is szeretem, amik lemennek óriás fejhallgatóban, és úgy keringenek, úgy mozognak, mintha ők lennének egyedül a teremben.
5: Igen,
7: nem?
5: De
7: és
5: ők...
7: és mint egy ilyen zombi.
5: És van az a típus,
7: a saját világában, tudod.
5: Na, ez a saját világos. Ő a kapucnival van, igen. Hatalmas fülhallgató, kapucni, és nem tudod, hogy mikor válik sorozatgyilkossá. Nagyon
7: fogja meg a kézi súlyzót.
5: Valószínűleg magára robbantja mindjárt a termet. Kapucniban van, zéro szemkontaktus, nagyon magában van, nagyon edz, tök jót is, semmi baj nincs vele, és kapucni van, de ilyen sorozatgyilkos tekintetes. Az haver, tiéd a gép, csináld, gyere, az van, amit te mondasz. Nem szól senki, ez nagyon edz.
7: Vannak a gépet rosszul használóak?
5: Szerint azzal nincs,
6: igen,
5: baj.
6: Lehet, hogy csak kezdő, nem tudja, mondjuk megkérdezhetném, mert mindenki segít.
5: Igen, tehát, igen. Nagyon nagy dumát írt Robi, nagyon jó. Minden konditeremben az a srác, aki 10 éve lejár, és ugyanúgy néz ki, nagyon fontos kaszt. Egyébként tényleg van ez a típus, hogy basszus, a rohadt életben oda jár 2 éve, de semmit nem változik, de nagyon lelkes és csinálja. És ezek szerethetőek, egyébként abszolút semmi baj nincs velük. Tehát, hogy ez is egy jó típus.
7: 15 éves lányok általában ketten vannak minimum, és mindig a fenekes géphez mennek.
5: Igen,
6: igaz.
5: Igen, egyik sem vagyok, mondjuk nem is nagyon járok terembe. Utazó táskás edzősök a kedvenceim, itt mire gondol, ez nincs meg.
7: Hát óriási sportáskával jönnek-mennek szerintem.
5: Nem? Ja, hogy beviszi a terembe, na ilyet még nem láttam, beviszi a terembe a sportáskát.
7: Hát gondolom, hogy nem akarja egyenként vinni a kulacsot, meg a töröl között, meg mindent, és akkor fogja az egész coklókot. Ikea-zsákkal mégsem vonulna, úgyhogy
5: az jó proli azért, bevinni a sportáskát az edzőterembe. A csávó ki nyom 2-20 percig pihenés közben zokniban sétál. Mekkora típus. Egyébként szerintem a zokniban meg mezitlábgyúrás az borzasztóan prostó. Szerintem az nagyon. Értem, hogy sokszor, mit tudom én, jobban megtapad, meg olyan gyakorlatot csinálsz, de hogy azért, amikor leveszed a cipődet, és mezitláb vagy zokniban gyúrsz, az szerintem nagyon bronyó.
6: Kicsit ablakos is már a zokni, az biztos, ami biztos.
5: Igen. Van az üvöltve nyugtázza minden széria végét, hogy jól csinálta, és megdicséri magát, és van a strandpapucsos figura. Tényleg, ezek mind-mind klasszik ilyen edzőtermi figurák. De külön karakterek. Tehát mindenki egy ilyen rajzfilm figura. Mindegy külön szerethető karakter önmagában, aha, de tényleg kasztokat mondunk most. Tehát ezek nem egy terem egy specifikus sajátosságai,
6: minden
5: hanem
6: ott
5: mindenütt
6: ők,
5: ott van mindenütt. Ez a típus, és minden teremben lejár legalább mindegyik típusból egy edzeni.
7: Tessék, ez is egyébként tök tipikus. Hozzánk járt egy srác, aki egy edzés alatt kiolvasott egy könyvet. Egyébként a legjobb hely.
5: De a hol, könyvet még nem, már gondolkozom, futás közben, igen, de könyvet még nem láttam.
6: De ott akkor nem tudsz, hát azért én nem vagyok szakértője a dolognak, de ugye edzőbácsi mindig elmondja, amikor súlyt, fekvenyomás van, és pakolja föl rá, hogy figyelj, ezt most meg kell fogni, erre oda kell koncentrálni.
7: De főleg a kardiogépeken, tehát a lépcsőzésen, a biciklin, ott,
5: de ott szerintem tökre benne van, tehát azt sokan néznek filmet, meg igen. Szaunázó öregek, edzeni nem látod őket, csak szaunáznak, nagyon nagy formák, iszonyatos gengelés van, mert hatalmas dumák vannak, egyébként tényleg nagyon jó. Mindenkit ismer típus, Dani.
6: Hagyjad csak, majd én fölhívom, elintézem.
5: Mindenkit ismer, mindent elintéz, nagyon nagy. Igen, teremben csak a munkáról beszélő típus, szinte de jókat írtak, tényleg ilyen is van. Ott is zajlik a meló, a pénz nem alszik.
7: Vannak teremben politizáló típusok?
5: Hogyne.
7: Igen?
5: Iszonyat durva politizálás.
7: De pontosan tudod, hogy...
5: Nem folyok bele, de hát hallod azért, ja, persze. Hát azért most például, mit tudom, ott ez a kameraügy, ez a kamera, azért ezt, hogy sokan közben edzenek, de tőlük edzenek, csak közben az nyilván nagy szociális életet élnek, és megbeszélik. De ez egyébként semmi baj. Tehát szerintem az, hogy dumálsz, röhögsz, vagy sztorizol közben, a tökre benne van. Tehát hogy nem kell azért ilyen nagyon néma csöndbe. Nálunk a teremben hűtőtáskával jön edzeni a csávó.
6: Mi van benne?
5: Az micsoda? Mi az, hogy hűtőtáskával?
7: Előre bekevert fehérje, na, szerintem.
5: Vagy az injekció. Tudod, ki a fene tudja. Mit tartasz hűtőtáskába?
6: Azért egy órás edzés alatt nem rohad meg az a fehérje, vagy a mit tudom én, izó, vagy bármit iszol.
7: És hűtőtáskába hozza ízét, a injekciót.
5: Igen. Nem. Igen. A gyúrósok, akik erőemelők, és összeszedik az összes súlyt, hogy 15 percenként nyomjon kettőt. De jó, úristen, nagyon jókat küldök.
6: És akkor hát még az öltözős részéről, ezt ugye elmondtam én is, hogy engem is kifejezetten zavar, hogy értem, hogy fiú öltöző, meg értem, hogy nem vagyunk szégyelősek egymás ellen, de hogy ott, ha valaki volt már ilyenben, egymás mellett vannak a szekrények, tehát ha te kinyitsz egyet és leülsz, a következő, aki odajön a melletted lévő szekrényhez, és anyaszült mesztelül 5 centire a fejedtől rép...
5: Belógatja.
6: Hogy gyerek, hogy nem áll, hogy értem, hogy fiúk vagyunk, meg nem vagyunk szégyellősek, meg értem, hogy neked nagyon nagy, és ezt meg kell mutatni mindenkinek, de amikor így az orrod előtt lóbálja, és közben beszélget.
7: Én kifejezetten keresem az ilyen szitukat.
5: Klasszik típus. Föl az egyik lába padra, iszonyatosan törölközik, nagyon mondja, és közben életesztoriát mesélje.
7: De ez a női öltözőben is ugyanígy van.
5: Ugyanez van?
7: Persze, és más réges-régen felöltözhetett volna, csak így áll.
5: Tök mesztelenül.
7: És beszélget. És tudod, te nézel mindenhova, és neked kellemetlen egy kicsit.
5: Ha törölközőbe takarod magad, hogy ne lásson senki semmit.
7: Ugyanez, kicsit lehajol, összeszedi a cuccait, már réges-régen felvehette volna a bugyját, a melltartóját, bármit, de úgy megfejt közben.
5: Volt egy srác, aki minden edzés alatt egy nagy zacskó almát evett meg, fél év múlva már dobozos tejre váltott, 2 liter tejet ivott meg. Azért bevinni a tejet, atya úristen, de jók vannak. Nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó.
7: Hasitasiban sétáló nagymenők.
5: Igen, hasitasit nem láttam. Az nagyon trép. Az nagyon trép. A semmi is újra segítséget kérő, hallod, ezt megnyomom, állj már oda szuportnak.
6: A jó, sem... gyerekek, annyit bír. Na.
5: De szemetek vagy, de van tényleg már ez a típus. Rohadékság, de igen, a semmi is újra segítséget kérő. Milyen szép megfogalmazás. Állj már oda szupportnak. Peti küldte nekünk, igen. Bombasegű csaj, csak előtted pucsit, nem tudsz hova nézni, de rád szól, hogy miért nézed. Aha.
7: Ó, és mi van a selfie kamerásokkal, akik felveszik az edzéseiket folyamatosan? Hát... Tehát hozza az állványt, felrakja rá a telefont, és felveszi az egész edzését.
6: Profi.
5: Azért ritkábban látom, vannak, amikor ilyen influencerek lejönnek, de el is tűnnek igazából. Van ilyen, aki fölveszi az edzését?
7: Hogyne. Igen. És hány olyan videó van, annyira szeretem, amikor van például egy bitang jó fenekű csaj, és mit Google, és látod, hogy a háttérben áll így a faszi, és így lóg így a nyála. És amikor egyszer csak kiszúrja a kamerát, és így tudod, hogy leszállapod,
5: hogy ja, hogy beáll, nézi a kamerát.
7: Igen, és akkor veszi észre, hogy rögzítve van az egész felvétel, ahogy ő neki ott áll, és csorog a nyála, és utána rájön, igen, hogy felvett az egészet. Azok viccesek.
5: Nálunk van egy srác, aki egészen az öltözőig motoros bukósisakba megy, és úgy... Le van hajtva a plexi. Azzal megy egészen az öltözőig. Nem veszi le a terembe a bejáratnál, elmegy vele az öltözőig. És csak az... Jó, hát lehet, hogy titokba jár. Lehet, hogy inkognitóba jár. Nem lehet ezt tudni egyébként.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Nyertünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Napos, szinte felhő nélküli időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig rendelte el a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást. A meteorológusok tájékoztatása szerint napról napra fokozódik majd a hőség. A nappali csúcshőmérséklet egyes napokon akár 40 fokig, vagy a fölé is emelkedhet. A kánikula rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot, a balesetek kockázatát. Fokozottan megterheli a szív- és érrendszeri, légzőszervi, illetve vesebetegségben szenvedők szervezetét. Nem árt tudni, a katasztrófavédelem honlapján elérhető azoknak a baranyai helységeknek a listája is, melyeket bárki igénybe vehet nyitvatartási időben egy kis hűsölésre. Ivóvízkorlátozást vezettek be Rózsafán és több környező településen, miután apró férgeket találtak a hálózati vízben. A lakosságot arra kérik, hogy a csapvizet egyelőre ne fogyassza. Az ivóvízellátást lajtos kocsikkal biztosítják az érintett területen. A vízhálózat tisztítása és átmosása több településen is zajlik, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mikor állhat helyre a biztonságos ivóvízellátás. Mindenről a Harkányi Hírek számolt be. A Pécs Aktuál megkereste a Tettye Forrásház ZRT-t, akik azt közölték, Pécset nincs ilyen gond, a városban a csapvíz minősége 100%-os megfelelőségű. A kánikulai napokban a szokásosnál tovább tart nyitva a pécsi hullámfürdő. A harmadfokú riasztás idején a strand minden nap este 8-ig tart nyitva, azért, hogy minél többen felfrissülhessenek. Az intézmény jövő szombaton a Magyar Fürdőszövetség országos vízipisztoly csatájára is várja az érdeklődőket. A rekordkísérlet augusztus 8-án délután 2 órakor kezdődik majd. A részletek a PSN ZRT honlapján érhetőek el. Folytatódnak az útkarbantartási munkák az M60-as autópálya Pécshez közeli szakaszán. Búj felé egy szakaszon lezártak egy sávot. A hatos úton Kakasd és a Baranyai megye határ között sávlezárás követel figyelmet útfenntartási munkák miatt. Pécs és Szentlőrinc között burkolatot javítanak, itt útszűkület van érvényben. Harkány és Drávaszabolcs között az 58-as úton útkarbantartást végeznek, sebességkorlátozás van érvényben. A nap nagy részében derült napos idő várható, a legtöbb helyen még fátyol felhők sem lesznek az égen. Csapadék továbbra sem valószínű, sokfelé megélénkülhet a délies szél, a hőmérséklet maximuma 37 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék, most felvételről szólnak! Hű, de deja vu-m van! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valamit!
5: Kérlek szépen, az applikáció mindenkin segít!
4: Köszönjük szépen!
6: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Nem tudom, láttátok egy gyerekek, Alec Baldwin és felesége megvan, Planet Hollywood díjátadó gála, vagy étterem megnyitó, fene se tudja már, mit csinálnak ott a Planet Hollywood.
7: Ez létezik, ez a Planet Hollywood.
4: Ez egy jó kérdés, ugye ez még régen anno, ezt a Bruce Willis, a Schwarzi, talán a Stallone, meg egy-két akció is indította közösen ezt a Planet Hollywood étterem láncot.
7: Csak megmaradt a billboard.
4: Ez nem annyira ment, ugye, ez egy ilyen tematikus étterem lánc, Hollywoodból indult, és
7: furcsa panoptikonos figurákkal.
4: Igen, furcsa figurákkal, és most újra volt egy ilyen sajtóesemény a Planet Hollywoodnak. Ugye ők hárman, a Stallone, az Arnie, meg a Bruce Willis indították ezt el. De aztán ők ezzel bedöltek, szóval, hogy ez nem ment annyira nekik.
5: De ha ez még mindig megvan, akkor csak
4: lehet, hogy már kivásárolták, vagy lehet, hogy már más a történet. És...
7: Itt nem a nagy mellőek szolgálnak fel, ugye?
4: Ez nem az
5: nem, Hooters.
4: Az a Hooters, az más,
5: ők
4: igen.
5: Ők is bajban vannak.
4: Igen.
7: Jó, ott őket elsodorta a PC.
4: Igen, és ugye, hát mi történt? Az történt, hogy ők nyilatkoztak. Alec Baldwin felesége, nekik ugye van most egy reality-jük. Az első évad lement, szeretik az amerikaiakat, és szeretik az amerikaiak, és most akarnak majd második évadot, vagy most készítik a második évadot. Ez a Baldwin családról szól.
5: Tehát Baldwinék.
4: Baldwinék, ugye? Hát kérdés, hogy akarod ezt most mutogatni, Baldwin nincs annyira jó állapotban, mióta lelőtte ott az operatőrét. De mégis, ugye, hát...
7: neki már megbocsátott a közvélemény, meg már túl van mindenen.
4: Igazán, polgári perek vannak, azt hiszem, hogy felmentették, de polgári perek még ott vannak.
5: Igazából abban a sztoriban ő ugye abból a szempontból nem volt hibás, hogy ő nem tudta, hogy milyen lőszer van, tehát ott a fegyvermester hibázott nagyot, amivel magára rántotta a kakis vödröt, azaz utána következő nyilatkozatok, tehát az ott nem volt szép. Uh-huh. Tudod? És ráadásul ugye a női operatőr kedvenc operatőröm volt, tehát ott egy azt várod, hogy egy összetört csávó üvöltve, zokogva kér elnézést és bocsánatot mindenkitől, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, vállalva a felelősséget, és ehhez képest ő elmondta, hogy ő erről az egészről nem tehet, mert a fegyvermester hibázott, rendes golyót tett bele, már egy kérdés, hogy egy forgatáson mit keres egy rendes golyó, ugye? És akkor szerintem ő ott azzal húzta ki a gyufát, az utána következő nyilatkozattal.
7: De tök érdekes, hogy ilyen eset után. Igen, ő azt mondja, egy reality sztár lesz.
4: Ugye reality sztár, igen,
7: de rehabilitálódik.
4: De Baldwin. És ugye itt arról van szó, hogy ők nyilatkoznak, tök mindegy, hogy kinek, és ezt kéken tudjuk beadni, Zsuzsike, hogy hol tudjuk ezt kéken tudjuk beadni, nyilatkoznak, és hát Alec Baldwin felesége azért úgy megmutatja a foga fejét, hogy hogy kell elképzelni őt.
7: Egy vasárnapi ebédet.
4: Egy vasárnapi ebédet. Elindított, Zsuzsike, nem tudom a plégomot megtalálni rajta, hogy hogy lehet.
5: Mert
7: már kettőt látok.
4: Na figyelj.
8: I think we're gonna see, you know, we're gonna see how it feels to have it be out there.
9: It's gonna be great. This season. You're a winner.
8: Oh my God, when I'm talking, you're not talking.
4: Ooh.
8: No, when I'm talking,
9: ez
8: talking.
9: Az.
4: Hogy lehet megállítani
8: ezt? Yes, we'll have to like just cut him out of the show.
4: Szóval itt ugye azt hallott, hogy az Alec Baldwin beleszól a beszélgetésbe, mire az asszony ilyen nagyon durván, nagyon könyörtelenül, házi sárkány üzemmódba, ugye leoltja az Alec Baldwin-t, és elmondja, hogy ha én beszélek, te nem beszélsz. Ha én beszélek, te nem beszélsz, és aztán még azt elemezgeti, hogy hát ezért kellene egyébként Alec Baldwin-t kivágni a showból. Meglehetősen könyörtelenül teszi helyre az Alec Baldwin-t.
7: De látod az arcát egyébként Aleknek, hogy kinéz
4: indíts a kamerába? Tovább, Zsülci, indíts tovább, mert utána Alec Baldwin még vissza akar erre szólni valamit.
8: I mean, I think this is a really.
4: De nem szól be, csak elsunyog hátul, nézd, megsemmisülve. Megsemmisülve elmegy, a világ előtt égették rommá.
5: Azt tehát mondja, hogy most anya beszél, akkor én nekem itt nincs dolgom.
4: De anya úgy teszi helyre, hogy el tudod képzelni, hogy egy sárkány a nő.
5: Tehát, hogy semmi vicces nem volt benne. Semmi. Tehát annyira komolyan, olyan arccal mondta a csaj, hogy ez, amit a Juli mondott, ez a vasárnapi ebédnél is így van. Ez de, nem csak egy ilyen szerep volt a kamera kedvéért.
7: De nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye. Lehet, hogy úgy indultak, hogy Alec Baldwin már másfél órája kint ült a kocsiban, és a csaj háromszor visszament átöltözni. Tehát, hogy volt már eleve egy ilyen feszkó. Tehát úgy léptek ki.
4: Na de akkor se szólsz így a férjedre, hogy amikor én beszélek, te nem beszélsz, amikor én beszélek, te nem beszélsz. Tehát ez nagyon egyértelmű mutatja a családi dinamikát, hogy ki a kemény, ki a papucs, ki az, aki csöndben van, és ki az, aki osztja ott a zsugát, nem? Szóval ott azért ott tudjuk, hogy ki a főnök a csapat.
7: És majd utána ezt megbeszélik.
4: Alec Baldwin nagyon nyomorúságosan elsunyog, de hogy a beszélgetés még folytatódik, mert Alec visszajön. Tehát, hogy...
7: aki kitalálja, hogy mivel vág vissza.
4: Indíts tovább, Zsüllécz, hogy mi történik itt,
8: you know, I think that it's... We'll see where it leads us. We'll see what it feels like to have be out there. And then we'll see, you know, if
4: Alec
8: people sunyog. Like it. That's
4: Alec
8: another
4: sunyog,
8: thing, figyel. Too. You know? So... You've spent your career in Hollywood, but I have to know because we are loving the show, by the way. We're loving getting to know your
4: nagyon
8: family.
4: Szeretik a showt.
8: Is it harder to memorize scripts or be yourself on unscripted television?
10: Be yourself. Oh, so hard.
4: Ugye Alec itt arról beszél, hogy ez egy scripted, vagy írt reality, vagy nem írt reality, hogy mit kell csinálnod, önmagad legyél, és add önmagad, ugye ez így nagyon szomorú. De hogy itt azt mondjuk, ha megint beszél majd.
10: Well, it's a good question. I think it's because you want... You don't want it to be dull, and just if you showed the way our life really is, you'd get it after like an hour.
4: Ti adnátok ki a reality-t a saját életetekről? 0-24-ben.
5: Bátor.
10: We like routine.
4: Itt nagyon azt mondja, hogy arról beszél, hogy nagyon fontos a rendszeresség meg a rutin a család életében, hogy vannak szokásaik, vannak rutinjaik, és próbálja menteni a mentetőt, hogy egy kicsit ő is megszólal, egy kicsit ő is beszél. Az asszony kénköves tekintettel nézi végig. Tehát, hogy itt nem tudom, mi lehet kettőjük között.
5: Nem, de lehet, hogy összevesztek előtte valamin, és a mama még annyira nem profi, hogy ezt ugye eldobja, mert most a tévének nyilatkozunk ilyen, hogy de cuki mindenki.
4: Na, de hát vagy szerepben van, és csinálja azt, amiért a realityből megrendelik a második évadot. Tehát, hogy lehet, hogy mama hardcore reality szereplő, tudod, és iszonyatosan jól hozza.
5: És egyébként otthon meg tök jó fej.
4: Nem gondolom, nem gondolom. Aki így szól rá kamerák előtt a férjére, hogy amikor én beszélek, te nem beszélsz.
5: Zsigerből.
4: Az zsigerből könyörtelen.
7: Megérzem, ott... ha ez fordítva történik, tehát hogyha ugyanő így oltja le ő a feleségét, ő neki ma már nem lenne jelenése sehol.
4: De a nő megteheti.
7: A nő megteheti. Igen. Tehát, hogy azért ez egy elég ciki.
4: Igen, mert az Andrew Tate lenne, igen. És ugyanezt mondaná, akkor lehet, hogy igen, a Tate Family-t már lehet,
7: hogy... Csak, hogy kicsit odéptolná az asszonkát, és azt mondja, ne pofázz bele, akkor ő lenne a családon belüli erőszaknak a zászlóvivője, és mindenki kitagadná. Ez nagyon kellemetlen sztori egyébként, nem szép.
4: Igen. És akkor itt még egyszer leoltja a felesége, hogy megint beleszól valamit, és hogy miért megy oda beleszólni a beszélgetésbe, és most is ő nyilatkozik. Szóval, hogy... És elekott áldogál, toporog, és nagyon sajnálod.
5: És elment.
4: És borzasztóan, borzasztóan sajnálod.
7: Nem, mennyit fizethetnek nekik ezért egy ilyen reality-ért? Rengeteg pénzt. Tehát ez akkora pénz, hogy azért azt mondja, hogy oké, beengedem az összes kamerát a házamba, csináljunk igen, akkor egy ilyen műbahét.
5: Szerintem nagyon sok millió dollár.
4: Tehát Alec Baldwinnak kell egy ilyen, hogy tehát rengeteg filmmel rendezés, eladod a magánéletedet, hogy még a Baldwinzékről szóljon
5: szerintem
4: ott valamilyen.
5: Szerintem már nem pénzről szól. Az ő esetében. Tehát ha nekünk felajánlanák ezt, hogy Juliék vagy Feriék a több millió dollárért, ott rábólintasz a dollárra. Csak értünk, nem adnak ennyit, de ez most mindegy.
4: Én adnék. Én nézném streamen, ha Netflixen lennétek. Ahogy, előfizetnék
5: ahogy
4: a Showtime-ra.
5: Kijövök a fürdőszobából. De hogy egy Alec Baldwin meg azért a hírnévért csinálja. Biztos vagyok benne, hogy még, figyelj, egy idősödő egyébként sztár, de hogy...
4: Aki még megkeres ezzel, aki, mint tudom én, 10 millió dollár.
5: Nem, szerintem nem a pénz, hanem hogy ott vagy minden a siker, hogy ott vagy az amerikai háztartásokban, hogy imádják a nézők, érted? Ezt szeretjük benne.
4: És kiderül, hogy papucs vagy, igen, kiderül, hogy a feleséget hordja a nadrágot.
5: Akkor is
4: ő szeretjük. Mondja meg, hogy mit csinálsz, minden derüljön ki, boruljon le az imidzsed, oda minden, de legalább még pöröksz a
5: egy ilyenben. Tehát például a Győzike showban mennyi volt vajon?
4: Az ott minden. Na, ott minden. Hát akkor ott minden érted, írva, ott azt írták rendesen.
5: Neked van egy életed, ahol Beja asszonnyal vagy Alec Baldwinnéval éled az életedet, jönnek a szerkesztők, akik megírják és eljátszod. És sikeres vagy tőle, és pénzt keresel.
4: 300 ezer dollár per rész. Állítok, ez csak a Baldwin kapja, nem tudom, ez hogy van, hogy most ő is kap, vagy a feleség, de 300 ezer dollár per epizód.
5: Hát így, ahogy ismerem, az azt mondja, hogy ő 400 ezeret kap.
4: Azért ez így.
7: Én azért megnézném, milyen az, amikor Feri, te kiborulsz. Amikor úgy elveszted.
4: Tud üvölteni szerintem.
5: Én tudok.
7: Tehát, hogy persze, otthon sütögetsz, főzögetsz, mosolyog mindenki. De családdal
5: én nem szoktam.
7: Egyszer... Nem?
5: Nem. Nagyon, Somával ritkán. Sománál néha elő kell venni ezt a hízét, mert ugye ő most kamaszkorban van, egy darabig szépen megpróbálod elmagyarázni, aztán borul a billi.
7: Úgy megnézem, amikor lefő a kávé, úgy rendesen nálad.
5: Na, olyankor van. És akkor mondanám, mert így gyorsan kiszámoltam számológép segítségével, hogy az részenként 105 millió forint.
7: Hallod? Azért na, lehet,
5: azért nem szar.
4: Igen, ugye írja Laci, hogy a szereplők az 1 millió per rész, azt a Jó barátok szereplői kapták már a végén. Mikor mondták, hogy még összeállunk egy 10 részre, 20 részre, és akkor ott 1 millió per epizód, per kom. Dolcsi volt ott, mégis akkor leforgattak még utolsó 10 Friends részt, vagy mint a 20-at.
7: A Kardashianék vajon mennyit kapnak?
4: Horror. De ők ráadásul ők forgalmazzák is. Igen, tehát, hogy ők saját platformra gyártják, forgalmazzák, csinálják, saját platformon állítják elő, tehát ők ezt nagyon, nagyon ügyesen csinálják.
5: Hallgató írja, mi van, ha ez is csak szerep? Tehát, hogy a sorozatot erősítendő csináltak.
4: Én nem,
5: ilyen.
4: Szerintem itt villan. Tehát, hogy ahogy a nő oda néz és odaszól, az nem tud szerep lenni. Tehát de, az nem tud szerep lenni.
7: De szegény Baldwin arcán minden ott van.
4: És elsúnyog. Ahogy
7: kinéz ilyen segítségkérően a kamerába, hogy...
4: Igen, és utána elmegy.
7: Ez
4: nem tud mit csinálni, inkább ott hagyja. Igen. Ettől a hírtől vagytok oda, még nem hallottátok a feleségemet.
7: Na hát ez az.
4: Ennek hordja a nadrágot az asszony, hogy mondja meg, hogy melyiket. Igen. A perek nagyon durván költségesek az USA-ban, írja valaki, ez is igaz. Tehát valószínűleg a polgári peres eljárásokban ezeket azért elég komolyan megkopasztották.
7: Ja, és most
4: és valószínűleg ez is jól jön. Igen.
7: Szerinted mi lenne a legizgalmasabb dolog, ami kiderülne rólad egy reality-ben?
4: Hát rólam azért elég sok minden szerintem. Tehát, hogy úgy viszonylag zártan élünk, meg nem mutogatjuk magunkat, meg a gyerekeket. Meg semmit. Azért egy reality, ami látja, hogy fölkezd pizsomába, hajnalba, kettőkor.
5: És mégis igaz a mikropénis.
4: Végére mész, és benn vagy a hálószobában, és ott ül az étkező asztalnál. Hát azért az úgy azért izgi lenne. Nagyon sok izgalmas nem derül neki.
7: Pont az, hogy megtöltenéd tartalommal szerinted, vagy csak egyszerűen azért néznék, mert Sebestyén Balázs
4: hát,
7: pizsomában.
4: Hát írt reality lenne, mint mondjuk a Győzike, vagy mint a Berki régen, amik minden epizódja pontosan ki van találva, akkor azért biztos lehetne jót írni. Máskérdés, hogy soha büdös életben nem mennék bele. Bármennyi pénzt ajánlanának, de biztos, hogy jó lenne.
7: Soha nem mondd, hogy soha.
4: Ez is igaz. Lehet, hogy leáldozik lesz, majd egyszer annyira, hogy
7: egyszer
4: a hajnú leforgat valahol a frisbee csatornára. Igen, összeköltözöm majd egy hétig. Igen.
7: Idősek otthonában.
4: Alec Baldwinnak a botrány után a tisztára mosás lehet ez egyébként egyfajta ilyen végső kapaszkodás, hogy a lövöldözős balhé után egy kicsit visszajöjjön. Úristen, ezt a nőt látva értem a balesetet, ami történt vele a forgatáson, hogy volt nála éles rőszer. Ennek
7: miért,
4: azért be volt egy
7: maga felé fordított.
4: Nálunk is ez van, na és akkor mi van? Kérdezi Tibi.
5: Lehet, azért ez még egy élet.
4: Mi megegyeztünk a feleségben, hogy kis dolgokban, ő dönt nagy dolgokban, én azóta nincsenek nagy dolgok. Köszönjük szépen. A papucs férj megkérdezi az asszonyt, hogy elmette horgászni. Az igazi férj tudja, hogy nem. De nagy duma. Nem feltétlen papucság, inkább konfliktus kerülés. 10 éve vagyok a feleségemmel együtt, ez az első 2-3 éven konkrétan én voltam az alfa, a király, az utóbbi 7 évben ez változott, azóta a tüsszentek is bocsátot kérek. Édesem.
5: És jó ez neked.
4: Van ebben egy fáradás, van ebben egy megadás, van ebben egy küzdés.
5: De várjál, az elején harcolsz. Az elején, amikor ő igen. volt az Isten király, a hím állat.
4: Akkor jobban beleállsz. Akkor,
5: és utána egy idő után elengedett, hát akkor feladod magad.
4: Hát itt, de nyugi van.
5: Ja, mondjuk igaz, tehát, hogy meg minden pénzt megér.
4: Igen. Én ebben a cipőben járok, 15 év és 2 gyerek, rengeteget dolgozom, a családomnak legyen minden, de a feleségemnek semmi nem jó, már kezdek belebetegetni, és már fizikai jele is vannak. Elválni nem merek a ház és a gyerek miatt.
5: Na, ott aha. van, tessék, ott a házad, nem tudsz hova menni. Hitel
4: a ház és a gyerek
5: rajta.
4: Miatt. Amikor mondom a feleségemnek, hogy elmennék horgászni hétvégén, jön a válasz, hogy jól van, menj nyugodtan, de ezt olyan hangsúly, hogy inkább otthon maradok.
7: Ez begyre tipik, igen. Persze, azt csinálsz, amit akarsz.
4: De ezekbe bele kell állni, szabad hát el kell vagy. Menni. Tegnap meccs volt, megkérdeztem, hogy megnézhetem a haverokkal a meccset. Azt mondta, nem, így hazamentem és néztük a fókuszt. És igaza volt, jó műsor volt. De jó, imádom. És igaza volt, jó műsor volt. Reggel olvastam, hogy kikaptunk. Na.
5: Akkor még mindegy is, láttam volna egy szar meccset.
4: De cuki, és igaza volt, jó műsor volt. Jó, de benne van ebben minden picit, de szép üzenet. És igaza volt, jó volt, hogy néztük a fókuszt, az egy jó műsor, szerettem. És egyébként is kikaptunk, nem érdekelt a meccs. Azt hiszem, a papucsák beállítódás szerintem, a párom sokszor mondja nekem, hogy mondjam meg neki, mit csináljon, a főnöknek hív engem, de ettől rosszul vagyok. Mindig mondom, hogy nem már, partnerek vagyunk, nem aláfelé rendelt karakterek. Sajnos az előző kapcsolatból hozta ezt. Látod? Tehát, hogy mi a minta, mi a fixáció, mi rögzült? Ez érdekes egyébként. Igen. Nem értem, hogy tudnak így élni férfiak, amúgy írtam volna hamarabb, csak a feleségem még itt volt. Köszönöm, hogy ezzel foglalkoztak. Tegnap határoztam,

0: Azt mondja, hogy korábban beszéltetek a Wim Hof módszerről, a hidegvízjótékony hatásáról, többről próbálkoztam vele, kisebb-nagyobb sikerrel. Január 1 óta minden egyes nap zuhanyt hideg vízzel zárom, egyre hidegebb vízzel, kicsit hosszabb ideig érzem a jótékony hatását. Többek között ezt is köszönöm nektek, de a spirituális témák és az általatok hallottak után olvastam és jártam után egy csomó mindennek. Az, hogy évek óta edzek, de csak impulzívan, ha van kedvem, megyek, ha nincs, nem. Kb. Egy hete volt egy játékosotok, aki azt kérdezte, hogy mi motivál téged az edzésem, de tőlem kérdezte, és a válaszodat lementett. És azóta minden edzést úgy élek meg, mintha legyőztem volna a világot.
1: Erre emlékszem én is egyébként.
0: Igen. Biztos részeg voltam. Igen, itt arról beszéltem, hogy kit érdekel, hogy mit mond az agyad. Kit érdekel, hogy mi van a fejedben, milyen hang szól, mit mond. Kit érdekel, hogy milyen állapot van a tested. Nem ez a lényeg. Erről beszéltünk, igen. Feri a kapcsolatokról beszélt, hogy a másikat elfogadni, támogatni kell. Az akkori pasim nem ilyen volt. Később elhagytam, 6 éve vagyok házas, és van 2 csodás kisfiú. Ez milyen durva sztorik, nem?
2: Súlyos szerencsejáték függőségből szakadt ki a mi hatásunkra.
0: Le tudta tenni?
2: Igen, Máté Gábornak és a világi buddhizmus gyakorlásának is, de mi indítottuk el az úton, nem lehetek elég hálás, köszönöm.
0: Wow. 40 éves kor feletti izomépítés fontosságáról beszélgetés, Lakatos Péter szintén kezdtem köredzésre járni. Nálam az változott meg, amikor arról beszéltetek, hogy minden más felé kimondott nem, egy igen magunknak, vagy magunk felé, de csak egy dolog rengeteget változott bennem, minden titeket hallgat. Milyen mondatok akadnak be, nem? A 21 éves férfi vagyok, amióta meghallottam nálatok a nemzőképesség az emberiségnek egyre jobban csökken, felkerestem egy céget, aki azzal foglalkozik, hogy eltárolja a spermáim. Sokkal nyugodtabb vagyok azóta. Nagyon szeretnék gyereket. Neki például ez, látod? Milyen érdekes. Számomra az volt egy hatalmas megerősítés, amikor Evalez egyszer azt mondta, hogy nem hajlandó nem szeretni magát, hiszen az önmagunkkal való kapcsolat életünk leghosszabb kapcsolata. Sokszor eszembe jut, amikor elkezdeném bocskondiázni magam, sokszor kiállok magamért, még van hova fejlődnöm, de jó az irány, Timi írta. 54 évesen jöttem rá, hogy miért működök úgy, hallgatom nálatok Bibók Beával való beszélgetést a parentifikációról.
1: Igen.
0: Mennyivel másképp alakult volna az életem és a 20 éves házasságom. Mi az a Bibók Beával parentifikáció, igen, amikor a gyerekeket felnőtt szerepbe rakják, és 14-13-16 évesen felnőttet kell játszaniuk, és egy szülő helyébe belépnek ez a parentifikáció, ez mit okoz?
1: Igen. Elveszett gyermekkor talán az voltak.
0: Elveszett gyermekkor, igen. És elveszett felnőttkor is van már, igen.
2: Balázs Konteói nagyon nagy hatással voltak rám, így inkább a tudományt választottam karrieremnek.
0: Ferivel elkezdtem fogyókúrázni, 97-ről 85-re mentem, egy kis életmódváltással írja a Bogyó. Balázs, amikor arról beszélt, hogy mik a jelei, amikor egy kapcsolat haldoklik, ott magamra ismertem, és mondott pár tippet, hogy hogy lehet jóvá tenni, vagy meggyógyítani, ki is próbáltam, nem jött össze, abban a kapcsolatban papucs voltam, de rendesen 2,5 éve lett vége, 7 év után gyerekház, stb. A fiamat én nevelem azóta, és a ház is az enyém maradt, lett új kapcsolatom, és boldog vagyok.
1: Júli miattad kezdtünk el fétispartikra járni. Na, köszönjük, Ricsi!
0: Zaher Gáborral beszélgetésének köszönhetően letettem a napi egy üveg sört is. Júli miatt fétispartira járunk. Látod, Júli, mennyi mindent hozol. Feri miatt kezdtem el motoros jogosítványt. Mondom, hogy az öreg megcsinálta, akkor én is. Én németül nem akarok fele velvágni, csak közben. Ő németül megcsinálta egyébként, igen. A gyerekeket köszönjük az SMS-eket, azért ez így, igen, érdekes, hogy ezt még nem is csináltuk meg így témának, hogy írjátok meg az elmúlt 15 év nagy változtatásait így egy-egy téma, vagy vendég, vagy interjú alany hatására, ami nem is feltétlenül mindig a mi hatásunk, sokkal inkább csak az a téma, amit hallottok, hogy feldolgozzuk.
3: Na, ennyi volt mára! Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend! De nem állunk meg!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior,

0: Egyenként mondd a szlogen
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jusk.hu-n. Jőszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram mindennap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Utazási csomagjából ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Do you

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila, a zenék felelőse mostantól. Hello mindenkinek, szép napot! Meg majd én leszek az is, aki adja a páros belépőket a Strandfesztiválra már ebben az órában is. Egyébként 33-34 fokokat mérünk most, egyes helyeken 39 fok is lesz a csúcs, harmadfokú hőségriasztás van.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
2: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért.
3: Lencsegulyás füstölcsülökkel és rákfarok házi hasábbal, aiolival vagy gőzgombóc, esetleg hortobágyi húsos palacsinta.
2: A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért.
3: Frankfurti leves sült virslivel és roston sült harcsafili citrommártásban olivás jázmin rizssel vagy barátfüle baracklekvárral töltve édes tejföllel.
2: A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért.
3: Káposztás csülkös bableves korlátlan fogyasztással és A. túrógombóc édesmágba forgatva öntettel, B. vadpörkölt galuskával, savanyúval, vagy C. rántott hal ecetes burgonyos salátával.
2: A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat gulyásleves vagy orjaleves, mellé pedig túrós csúsza szalonnapörccel vagy rántott szelet tükörtojással borsófőzelékkel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie megyragúval. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A MyBistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Burgonyaleves és cigánypecsenye vegyes körettel, vagy brokkolival füstölt sajttal töltött karaj párolt rizssel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: A három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel.

0: Kósit Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál.
0: A Rádió 1 az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatom!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük pedig intézzük a bulikat, a partikat, hogy a Rádió Egyesek 2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Strand Fesztivál, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava, és vadi új Rádió Egy Stage az összes lemezlovasunkkal. És valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió Egy hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió Egy szlogenjét. Hajrá, sok sikert!

0: csak igazi mai sláger megy, mint a szabaduló művész Houdini megszabadulok pár napi egytől a Strandfesztiválra. Nem azért, mert mintha nem kellene, hanem szeretnék boldog hallgatókkal beszélni. Halló!
1: Ja!
0: Szia! Ki vagy?
1: Dani vagyok.
0: Dani, miért hívtál?
1: Hát, hogy anyukámmal menjek a strandra.
0: Aha, anya ott van valahol?
2: Itt vagyok.
0: Sejtettem, téged hogy hívnak, anya?
2: Lári vagyok.
0: És Dani, te már tudod, hogy melyik napra mennél ki a strandra, ha nyernél?
1: Tök mindegy, menjünk.
0: Tök mindegy. Anya, te is kíváncsi vagy a Rádió Stage-re?
2: Nagyon.
0: A Vadi újra?
2: Arra bizony.
0: Nagyon csókolgassátok meg egymás kezét, mert ügyesen felhívtatok tizedikként!
2: Isten! Képzeld el, először próbálkoztunk.
0: Hát nagyon ügyesek vagytok.
2: Hú, Atis, de szuper!
0: Tudnotok kell a Rádió 1 szlogenjét?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Dani, neked is?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Ennyi!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Ebből anya-fia program lett.
2: De szuper! Köszönjük szépen! Imádunk benneteket! Mi is titeket hallgatunk!
0: Akkor együtt bulizunk majd augusztus 19 és 22 között. Bármelyik napon ti döntitek el, hogy melyik napon jöttök és megnézitek a Strandfesztiválon a Rádió Stage-et. És a következő

0: És drágám, kedvesem, ez lesz az első óra slágerének a jelentése, amiben a perzsa kultúra és a popzene egy igazán különleges dallá formálódott. Hát persze, hogy ez az Azizam, én Györke Attila vagyok, aki ezután is feldobja mindenki napját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu per fizetőgyűrű. CIP Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanya termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: Ezen a hétvégén tartják az első birjáni búcsút, ahol lesz vidámpark, kolbászevő verseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján, és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át, augusztus 7-e és 9-e között. A Nemzeti Lovas Színház Rómeó és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt T-Deni, a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. Fürdőfesztivál, Magyar Hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízitornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
12: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
13: Szeretjük Pécset. A kedvenc kávézóinkat. A kedvenc kiránduló helyeinket. A kedvenc útvonalainkat. és mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít. Bam, bam, bam.
14: One. Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Igazi mai sláger megy, nagyon meleg van, és hát hajlamosak vagyunk ilyenkor azt hinni, hogy ennyire meleg mostanában volt csak az elmúlt években, évtizedekben. Na hát kérem szépen, 32 évvel ezelőtt, 1994-ben, így július végén 36 fokok voltak, akkor is megfőtt az ország, de tény, hogy az akkor egy kirívó eset volt. A 2010-es évek környékétől lett ez jellemző, az, hogy ilyen durván befűtenek nekünk. 2007, 2012, 2015-ben is rekordokat döntött. Már. Ma 37-39 fok körül lesz a csúcs, mérsékelt marad a szél, nem várható csapadék.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió egyesek, már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki így névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timit

0: Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió X, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
0: Bulisz a Rádió X Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
3: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Lencsegulyás füstölcsülökkel és rákfarok házi hasábbal, aiolival vagy gőzgombóc, esetleg hortobágyi húsos palacsinta. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Frankfurti leves sült virslivel és roston sült harcsafili citrommártásban olivás jázmin rizssel vagy barátfüle baracklekvárral töltve édes tejföllel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Káposztás csülkös bableves korlátlan fogyasztással és A. túrógombóc édesmágba forgatva öntettel, B. vadpörkölt galuskával, savanyúval, vagy C. rántott hal ecetes burgonya salátával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat gulyásleves vagy orjaleves, mellé pedig túrós csúsza szalonnapörccel vagy rántott szelet tükörtojással borsófőzelékkel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat brownie megyragúval. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Burgonyaleves és cigánypecsenye vegyes körettel vagy brokkolival füstölt sajttal töltött karaj párolt rizssel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasább burgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio

0: Ben. This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: A rádió egy az egyetlen, ahol csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Jók ezek a zenék, itt a következő. De közöttük azért tessék kapni a telefon után. Most indul a játék, páros napi egyet adok a Strandfesztiválra. A 10. telefonáló nyer. 20 311 111.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A megújult Rádió 1 stage-et a Strandfesztiválon valaki megnézheti másodmagával, aki páros belépőjegyet szerez most, tizedikként. Halló!
2: Szia, Niki vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Niki, mit csinálsz most?
2: Éppen most kezdünk dolgozni. De előtte még gondoltuk, hogy játszunk egyet.
1: Hát játszunk egyet! Tizedik lettél!
2: Király! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
1: Itt a nyeremény!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Megnyertétek!
2: Úristen, de jó! Már 2 hete próbálkozunk, és mondtuk, hogy most vagy soha.
1: És most összejött.
2: És most.
1: Kivel érkezel?
2: A párommal.
1: Érezzétek magatokat nagyon jól, nagy élmény lesz a Rádió Esztésnél. Várunk titeket az összes levezlovasunk.

0: igazi mai sláger megy.
1: Ez Gyarka Attila! Itt vagyok a barátomnál, nagyon szeretjük magát, és Rádió 1-et hallgatunk.

0: sláger megy. 11 óra 56 perc. Most már hamarosan indítjuk a Daily Mixet, pontosan délben. Olasz hangulat. Mindjárt jön ez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
0: Reklámot hallottál.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. július 31-e déli 12 óra van. Ez a Hírtérvillány a Rádió 1-en.
2: Hírtérvillány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Komoly hiányosságokat tárt fel a fogyasztóvédelem a nyári kiemelt élelmiszerlánc ellenőrzés első időszakában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országosan 585 vendéglátóhelyet ellenőriztek a kormányhivatalokkal közösen. 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság csütörtökön. Közleményük szerint az ellenőrzések a nyári szezon legforgalmasabb helyszíneire koncentráltak. Több száz fagyizót, strandbüfét, turisztikailag frekventált vendéglátóhelyet, valamint 70 fesztiválon és rendezvényen működő vendéglátóegységet vizsgáltak. Ezek közül 15 egység működését kellett korlátozni, kivétel nélkül súlyos higiéniai hiányosságok miatt. A feltárt szabálytalanságok alapján az ellenőrzött egységek 1/5-nél higiéniai hiányosságot, 12%-ánál fogyasztói tájékoztatási szabálytalanságot, 11%-ánál a dolgozók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó előírások megsértését, míg 7%-ánál nyomonkövetési hiányosságokat állapítottak meg. Az első időszakban 94 hatósági eljárás indult, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 18 millió forintot. Az ellenőrzés első hónapjának tapasztalatai azt mutatják, számos korábban feltárt hiányosság továbbra sem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. Több helyszínen még az alapvető infrastruktúra sem állt rendelkezésre. Előfordult, hogy a vendéglátók számára nem biztosítottak kijelölt ivóvízvételi lehetőséget, ezért a működésükhöz közkutakból kellett vizet szállítaniuk. Hozzátették, hogy a vállalkozásoknál is visszatérően jelentkeztek élelmiszerbiztonsági problémák. Az ellenőrök gyakran tapasztalták a higiénikus kézmosás feltételeinek hiányát, az előre elkészített ételek nem megfelelő melegen tartását vagy újramelegítését, szabálytalan alapanyagtárolást, valamint azt, hogy a tisztított és tisztítatlan alapanyagokat ugyanabban a hűtőtérben helyezték el. A fogyasztók tájékoztatása sem mindenhol felelt meg az előírásoknak. Több vendéglátóhelyen hiányzott az allergénjelölés, illetve az édesítőszer tartalmazó termékek kötelező feltüntetése. A szabadtéri rendezvényeken a hulladékkezelés is problémát okozott. Több egység nem használt zárható fedelű hulladékgyűjtőket, ami növeli a kártevők megjelenésének kockázatát. A fagyizók ellenőrzése során a fogyasztói tájékoztatás bizonyult a leggyakoribb hiányosságnak. Több helyen hiányzott az allergéninformáció, és előfordultak nem megfelelően jelölt, nyomon nem követhető fagylalt alapanyagok is. Megjegyezték, hogy a strandbüfék összességében kedvezőbb képet mutattak. Az egységek többsége megfelelő higiéniai állapotban működött, ugyanakkor néhány esetben nem takarítottak. Voltak műszaki hiányosságok, előfordult a fertőtlenítő hatású kézmosószer hiánya, illetve a megfelelő zöldség előkészítő helység nélküli nyers zöldség felhasználás miatt kellett intézkedni. A fogyatékossággal élő, vagy nem tipikusan fejlődő, sajátos nevelési igényű gyerekeket támogató program indult Magyarország és Horvátország határmenti térségében. Ezt a Szigetvári Tankerületi Központ közölte az MTI-vel. Tájékoztatásukban azt írták, hogy a több mint 430 ezer eurós Európai Uniós támogatással megvalósuló, két éven át tartó Interreg program célja, hogy a gyerekek tanulását, személyes fejlődését és társadalmi befogadását segítse a horvátországi Verőce-Dráva Mente megye és Baranya megye intézményeiben. Az összes költségből Magyarországon több mint 200 ezer eurót használhatnak fel. A projekt lehetőséget teremt arra, hogy a szakemberek közösen dolgozzanak ki és alkalmazzanak innovatív pedagógiai és terápiás módszereket, valamint valósítsanak meg olyan fejlesztéseket, melyek a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátásának feltételeit hosszú távon is javítják. A program közvetlen célcsoportját 97 és 18 év közötti fogyatékkal élő tanuló, 30 pedagógus és szakmai munkatárs, illetve 20 szülő alkotja. A projekt egyik fontos üzenete, hogy a gyerekek fejlesztése csak akkor lehet igazán eredményes, ha az oktatási intézmények, a szakemberek és a családok szoros együttműködésben dolgoznak. A két év során a pedagógusok képzéseken sajátíthatják el többek között a terápiás dobolás, a ritmus és a zene fejlesztő alkalmazását, illetve megismerhetnek egy terápiát, mely biztonságos térben folyó relaxációt biztosít. Emellett közös magyar-horvát tanulmányutak, tapasztalatcserék és műhelyfoglalkozások segítik a résztvevők együttműködését. A gyerekek számára rendszeres zenei és terápiás foglalkozásokat, kreatív műhelyeket, hangszerbemutatókat szerveznek. A projekt részeként egy akadálymentesített, tisztán elektromos kisbuszt is beszereznek, ami megkönnyíti a gyerekek biztonságos szállítását a fejlesztő foglalkozásokra. A kispöndői csoport sikeresen képviselte Komlót és Magyarországot a közelmúltban. A montenegrói Sutomoréban megrendezett 11. Nemzetközi Néptánc Fesztiválon, írja a Komlói Újság. A Pöndői Néptánc Együttes fiatal táncosai két év után tértek vissza Montenegróba, ahol már érkezésük napján is színpadra léptek Bár városában. A fesztiválon több ország együttesei mellett mutatták be műsorukat, amelyért elismerő diplomát vehettek át. A fellépést követően a csoport néhány napot Sutomoréban töltött, ahol közös programokon és kirándulásokon vettek részt. A második fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. Augusztus 1-én a HRN Kozár Mislenya Gyirmót vendégeként lép pályára, míg a Szent Lőrinc a DVTK-hoz utazik. Mind a két találkozó este 7 órakor kezdődik majd. Augusztus első hétvégéjén indul a labdarúgó Magyar Kupa, amelynek első két fordulójában az MB1 és MB2-ben szereplő csapatok még nem vesznek részt. Az első forduló párosításait július elején sorsolták, mivel 143 csapat nevezett egy együttes, az Algyő játék nélkül tovább jutott a második fordulóba. Baranyát az első fordulóban a Nagy Kozár, a Komló, a Villány, a Mágocs, a PTE, Peac és a PMFC képviseli. A második fordulóba a meccsek győztesei jutnak tovább. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.

Nem simos slágerek. Nem simos slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Gyönyörű, kellemes péntek délután, ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, Baranya pedig, ahol meg lehet sülni. Hétvégére is 38-39-et mondanak, de hát ma is így érezzük, 37 egyébként a maximum, ha lehet a kinti munkát most tényleg került, naptej, fényvédő, kötelező, ne felejtsd el a megfelelő folyadékpótlást, és ne felejtsd feltekerni a hangerőt, hiszen mi hozzuk a következő sikerdalt a Daily Mix zenei listán. Forog a Switch Disco a brit DJ producer duótól, a This is the Life feldolgozása egy 2007-es Amy McDonald dal új köntösben, jöhet a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a 100,9-en villány.

0: Egymást követték a sikerdalok a Daily Mix zenei listán, de szünetet kell tartani, hiszen a programajánlatokat sem fogom kihagyni. Hamarosan viszont Tóth Abigail hangját halljuk, Accenttel közösen a Sugar Daddy biztos helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Ezen a hétvégén tartják az első birjáni búcsút, ahol lesz vidámpark, kolbászevő verseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át augusztus 7-e és 9-e között. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Boy Singers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most.
1: Rádió
6: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláker megy. Hétvégétől újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Kiemelném, hogy külön látványosság is jön ezzel kapcsolatban, hiszen augusztus 1-én most szombaton a 47-es vonal közepét egy 424-es gőzmozdony által húzott külön vonat teszi majd igazán emlékezetessé. Ha ez a szám nem is mond sokat, el lehet képzelni, milyen, amikor 2026-ban egy gőzös húzza a kocsikat. Kíváncsian várom, milyen lesz a hangulat. Addig viszont ezt a dalok alapozzák meg. Jöhet is Szemfeld Rozalin közöse, Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

További kellemes péntek délután, ez a Rádió 1, ahogy csak igazi mai sláger megy. Jó időnk lesz az esti órákban is, 24-25 fokra számíthatunk. Hát igen, a pécsváradi vár is emlékezetes lesz így, hiszen egy vígjátékkal készülnek, színpadon lesz a Vedd fel, ha mered, a Pesti Művész Színház előadásában, de hétvégén Hooligans koncert vár Mosgón, aztán Geszti Péter lép színpadra a Káptalan kertben, szintén szombaton, 7 órától várják az érdeklődőket. A siklósi vár is tele lesz, hiszen a siklósi borszalon sem hiányozhat. Aztán zárhatjuk a hetet egy tó átúszással, megtartják a Pécs tó átúszás és körbeúszást. Vasárnap nagyjából 9-kor lesz a gyülekező és a bemelegítés. Az esti órákban pedig egy szabadtéri mozizásra hívnak a Zsolnai negyedbe, a Pirogránit kertmozi folytatódik, most éppen a Vasember kerül majd terítékre. Programokból nem lesz hiány, és szerencsére a Rádió 1-en slágerekből sem. Alex Kenji dalával búcsúzom, de hétvégén is dél és kettő között jövünk a helyi témákkal. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en Villányban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre.

0: kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
2: Nem sírok, csak az allergia.
1: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
2: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
1: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
3: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Ezen a hétvégén tartják az első birjáni búcsút, ahol lesz Vidám Park, kolbászevő verseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át augusztus 7-e és 9-e között. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeivel érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Idén is sztár fellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Kártalan Kertben. A fellépők közt Tideni, a Voicingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, kártalankert.net. Fürdőfesztivál, Magyar Hertelenden a fürdőben, zenés programokkal, vízi tűzi játékkal és vízi tornával augusztus 7-től 9-ig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

zene, a új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: van? Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Július vége, augusztus eleje, ez megint egy olyan időpont, amikor rengetegen kezdik meg a szabadságukat. Nekik nagyon jó pihenést előre is. Bárhová is menjen az ember az országban vagy a világban, a rádió egy mindenhol ott van, applikáción, weboldalon, a nyár legjobb zenéivel, és nyár az lesz ezután is, holnap-holnap után elérjük a 40 fokot is maximum, felhőt minimálisan látunk majd, északon, északnyugaton lehetséges, ott is csak fátyol, gomoly felhők.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Dua Lipa ezzel a dallal véget vetett az edzős időszaknak. Hát ebben a nagy melegben ne is tessék edzeni, nem jó az most. Majd este, akkor rádió.

0: csak igazi mai sláger megy, és nem csak a munkába, a nyaralás mellé is, rengeteg embernek pedig a vezetéshez. Arra kell számítani, hogy ma sokan fogják támadni a nagyobb tavainkat a hétvégére, különösen a balcsit. Legyen mindenkinél ivóvíz az autóban, ha lehet, akkor több, mert ha bedugul a pálya, vagy ne adj Isten, lerobban a kocsi, akkor legyen nálunk hűsítő víz. És olvastam olyat is valahol, ami egyébként nem butaság, érdemes az autóban hagyni napernyőt, esernyőt, mert hogyha lerobbannánk, és az útszélén kell dekkolni a 40 fokban, akkor azért azzal lehet egy kis árnyékot csinálni, például a gyerkőcnek. De ne legyen ilyen. Jó utat kívánunk mindenkinek a Rádió 1-jel, hozom hozzá szuper jó zenéket. Lesz itt nagy Rádió 1-es klasszikus a Vice-tól, a Stars. Alex Warren is énekelni fog, és Ed Sheerantől az Azizám is érkezik hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timitra

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ebben a nagy melegben fog a legjobban esni a hűsítő 2 órás Live Mix. Juhász Gergő is nyaral, Kis Márti érkezik majd a stúdióba, a DJ-nk pedig Metzger Viki lesz, Girl Power 5 után a stúdióban. Én Györke Attila vagyok, azonnal indítom az újabb zenei órát Taylor Swift-tel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a JÜSZK.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri

0: Korona Weingarten-t a maiutazás.hu-n.
1: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat!
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Ezen a hétvégén tartják az első birjáni búcsút, ahol lesz vidámpark, kolbászevő verseny, töltött paprika főzés, fellépők, zenés előadások a színpadon, és a Havas Boldogasszony nagymise Böjte Csabával, ferences rendi szerzetessel a birjáni búcsúban. Idén is Siklósi Várfesztivál történelmi utazással az ókortól a török hódoltságig. Lépj be a történelem kapuján és éld át a múlt legizgalmasabb évszázadait Magyarország egyik legszebb várában. Látványos csaták, izgalmas hagyományőrző bemutatók, történelmi táborok és családi programok várják a látogatókat 3 napon át augusztus 7-e és 9-e között. Idén is sztárfellépőkkel találkozhatsz a Pécsi Káptalan kertben. A fellépők közt Titeni, a Boysingers, a Belga, Demián Ferenc, Azaria, valamint Gangsta Zoli és a Kártel. Részletes infók, jegyek, káptalankert.net. A Nemzeti Lovas Színház Romeo és Júlia című koncertmüzikeljével érkezik Bikarra augusztus 8-án. Egy szerelem története 2x50 percben, ahol a látvány és a zene egyé válik, és új fordulatokat, mély érzelmeket hoz felszínre. Részletek élménybirtok.hu. Fürdőfesztivál Magyar Hertelenden a fürdőben zenés programokkal, vízi-tűzi játékkal és vízitornával augusztus 7-től 9-éig. Itt lesz a PMD Blues Band, Szabó Ádám, Rudán Joe, vasárnap pedig a Rock Színház műsora lesz látható. Bővebb info részletek a www.hertelendifürdő.hu oldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán.
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
9: Köszönjük!
7: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
7: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, az utolsó strandfesztivál jegyek egyikét adom majd oda valakinek ebben az órában. Hamarosan majd játszunk egyet, de természetesen este a kívánság műsorban Kis Mártinál is lesz majd játék, ott is lehet majd még nyerni. Nem kapkodunk még a telefon után, csak szépen nyugodtan, ebben a brutál melegben senkinek nincs kedve kapkodni, és holnap egyébként még feljebb megy a hőmérséklet egyes területeken, az Alföldön elérjük a 40 fokot is, a nagyobb tavaink 25-26 fokosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Krisztián vagyok, és egy futár vagyok, semmi más nem megy nálam, csak ti mentek. 9 órától hajnal 1-ig, ameddig kim vagyok, csak titeket hallgatlak. További szép napot nektek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a Reactera Andersonnal platina lemez lett, úgyhogy különösen boldogok voltak, hogy ez a dal lehetett az első igazán nagy nemzetközi együttműködésük két világhírű DJ-vel, Rehabbel és Sam Felttel. Hölgyeim és uraim, itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy. Volt egy ígéretem, hogy ebben az órában játék lesz. Hölgyeim és uraim, itt az idő. Mostantól érdemes hívni a 0623111111-et. A mázlista tizedikként elér, tudja a Rádió Edge szlogenjét, és megkapja a páros napi jegyét a Strandfesztiválra, ahol vadonatúj Rádió Edge stage-en leszünk jelen az összes lemezlovasunkkal. Még egyszer a telefonszám 20-as 311-111, és amíg mindenki csörög, addig mutatom közben, hogy jövő héten mit lehet tőlünk nyerni itt a Rádió Edge-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: egy ilyen csak igazi mai sláger megy. Együtt budizunk majd a Strandfesztiválon a megújult Rádió Esztézsen az összes lemezlovasunkkal, viszont a jegyek már fogynak. Most valaki nagyon fog örülni, aztán még Kis Mártinál bezsebelhető egy-két jegy a Kívánság műsorban este. Halló!
1: Szia! Játékra jelentkeznék.
0: Szia! Mi a neved?
1: Mészáros Árpád.
0: Árpi, honnan hívtál?
1: Dunaújvárosból.
0: Ne izgulj, ne izgulj, már nem kell izgulnod. Felhívtál tizedikként, Árpi!
1: Nagyon szuper, köszönöm! Nagyon szuper, egész héten próbálkoztam. Aztán nagyon szépen köszönöm.
0: Az egyik utolsó jegyünket adom oda.
1: Ó, úristen, nagyon szuper.
0: Vár a Rádió Esztés, de csak akkor, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az!
1: Aj, szuper, szuper!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Szuper, köszönöm, köszönöm szépen!
0: Hányan jöttök?
1: Párommal, nem sokára lesz a születésnapja, nagyon fog örülni neki.
0: Jól van, páros belépő, mind a kettőtök jön akkor, és budizik velünk
1: van,
0: egy nagyot,
1: van,
0: jó?
1: Így van, szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Szóval lesz még játék este, addig is zenék, megállások, megszakítások nélkül itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Irány a moziba, a drága Rádió 1-esek. Már látható a Spider-Man Vadonatúj nap című film. A negyedik Tom Holland féle pókember film a Nincs hazaút emléktörlő varázslata után 4 évvel folytatódik. A világ elfelejtette Peter Parkert, aki így névtelenül teljes állásban védheti New Yorkot, miközben a képességei ijesztő és veszélyes átalakulásokon mennek keresztül. Ezúttal egy olyan új fenyegetéssel kell szembenéznie, amelyet szinte senki sem lát. A Shang-Chi rendezőjeként ismert Destin Daniel Cradon irányításával Tom Holland, Zendaya, John Bernthal és Mark Ruffalo főszereplésével készülő film egyben az Avengers Doomsday egyik fő felvezetése is. Jó mozizást, jó kikapcsolódást mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tim

0: 20 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Alex Kenji művésznevet, meg egyébként nagyon sok más művésznevet is, mindegyik név mögött egy teljesen másmilyen személyiség és más-más zenei stílusát. Ezt a stílust nagyon szeretjük tőle,

0: az idői slágerek.
1: Változatosan.
2: Jó napot, csak annyit szeretném mondani, hogy nagyon király a zene. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió 1, 16 óra 17 perc közlekedési hírek. Bibi szólt, hogy az M1-esen 8 kilométeres a dugó Budapest felé a 48-as kilométer előtt. Hát én ennek az okát is tudom. Ott az átterelésnél korábban lefulladt egy kocsi, amit már elszállítottak, de hát a dugó az ilyenkor nehezen oszlik. És nincs jó hír azoknak, akik Tatabányán emiatt az egyes főúton próbálnának menekülni, ott is nagy a forgalom. M7-es Budapest felé Pákoznál kiégett autó miatt az 54-es kilométernél csak egy sávon lehet autózni, ezt Peti írta, és nagyon sokan szóltak, hogy a Balcsi felé erős a forgalom az M7-esen, a fővárostól Martonvásárig folyamatosan betorlódik, és egyébként itt is a 7-es főúton próbálkozóknak sincs jó hírem, az is lassú. 0620 311 111 a forrodrót, jöhetnek még az üzenetek.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től, akkor is, ha Juhász Gergő nyaral, Kis Márti érkezik hamarosan a stúdióba, és Metzger Viki csajos délután lesz, 2 órán keresztül szól a mix. Addig viszont még válogatok egy-két dalt, Taylor Swift például biztosan jön az infók után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jönne itt egy kis pörgés Sam Feltel, akinek a karrierjében azért elég erőteljes volt a kontraszt, mert hogy amikor még nem futott be, akkor kis holland bárokban lepukkant klubokban zenélt, aztán az első dalai betaláltak pár évvel később már a Tomorrowland és az Ultra nagy színpadain játszott.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Miki vagyok, és jó nyaralást kívánok mindenkinek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1-5-től, Live Mix Summer Edition, most közlekedési infók. Sokan szóltak, hogy lassú az M7-es a Balaton felé, az M1-es M7-es kivezető és Martonvásár között többször betorlódik, ezzel párhuzamosan a 7-es főút is egyébként. A másik oldalon az M7-esen Budapest felé Pákoznál volt baleset, az 54-es kilométernél egy sáv autózható. 8 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé a 48-as kilométer előtt, és Erika szólt, hogy a másik oldalon Hegyeshalom felé is megállt egy autó Biatorbágy közelében a 17-es kilométernél. Az M0-ás csomópontnál is érezhető már a lassulás. Perceken belül Metzger Viki és Kismárti a stúdióban 5 órától Rádió 1 Live Mix,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár,

0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerek!
0: És nyerd meg páros napi jegyet a Strand Fesztiválra!
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton! Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jusk.hu-n. Jőszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A.

0: medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
1: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
2: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
3: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
4: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: A Nemzeti Lovasz Színház az Unicord is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra augusztus 1-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
8: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
9: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
11: Mert a

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
2: A lemezjátszóknál pedig a szépséges Metzger Viktória.
3: És a szépséges kis Márti, yeah!
2: Végig bokolni fogunk egymást.
3: Igen, ez szokásos tudod.
2: Elkezdődött a Rádió 1 Live Mix, Juhász Gergő pedig a jól megérdemelt szabadságát tölti. Én azt néztem, hogy a social media felületén, hogy a kutyájával szokik még össze.
3: Jaj, de cuki, amúgy mindig mutatja nekem az a kis kutya, olyan, mint egy kis maci. Egyszerűen elképesztően cuki.
2: Igen, szerintem most fajdalt nyalnak valahol Tihanyban is hallgatják a Live Mix.
3: Nagyon édesek, puszilunk titeket.
2: 0620 311 111, és innentől kezdve 2 órán át Mixben szólnak az igazi mai slágerek, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, Summer Edition Viki ruhája és a szettje, nem tudom, DJ szettje. Mit hoztál, Viki?
3: Martin Garrix-es tartalunk és a Butterflies-el, úgyhogy szerintem menjünk is neki.

0: egy Live Mix Summer Edition, a lemez játszoknál pedig egészen este 7-ig Metzger Viki, most az imént a Ryan Tedder csapata, a War Republic, előtte pedig itt volt egy Michael Jackson klasszikus, nem hiszem, hogy bemutatásra szorul a Billie Jean, és mondtál egy érdekes megfigyelést, hogy a buliban mi történik, amikor ezt berakod? Ezt
1: a hát imádják a fiatalok, és pont azt beszéltük itt a Mártival, hogy valószínűleg a fiatalokra hatással van a film, ugye a Jacko film, és ez annyira jó, mert aki esetleg nem ismerte, az a fiatalabb generáció, bár kötve hiszem, mert azért a pop királyáról beszélünk. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a klubokba is be tudjuk vinni őt.
0: Képzeld, hogy az Z generációnak biztos, tehát tudom, hogy kimaradna, a férjem lánya az, a nagy lány, az Eszter, 25 éves, és ő most nagy Jacksonos lett.
1: Hát ez
0: és
1: óriási,
0: a film
1: nem?
0: Hatására. Igen,
1: hát ez zseniális.
0: Igen. Balázs Attila itt van velünk, nagy üdvözlet nektek Szerbiából. Szia Attila! Sziasztok, nagyon jó a műsor, jó a rádió, DJ, igen, köszönjük István, Viki, te kaptad a bókot, és sajnos van olyan közlekedési információ is, ami baleset. Kis Patrik érte, sziasztok, baleset a 62-es számú főúton Székesfehérvár után a Vasúti hídnál. Seregélyestől gurul tovább a sor, lassan 5 kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen.
1: Utálom a baleseteket, főleg ilyen melegben, 40 fokban.
0: Igen, igen, hát senki nem megszokásból vezessen, víz nélkül, tele tankolt autó nélkül, hosszú útra ne induljunk, azért ez ilyen nagyon alap ilyenkor. Na mi jön?
1: Hát hoztam neked egy blondist, és neked, Never Walk Alone, egyébként blondisról azt kell tudni, hogy magyar származású, én egyébként Kanadában már zenéltem vele együtt.
0: Tényleg?
1: Igen, igen, nagyjából 15 éve, úgyhogy én ismerem őt személyesen, is találkoztunk már. Én nagyon kedvelem, egy nagyon jó fejcsej, aztán jön majd Magyarországra is.
0: De akkor ti úgy köszöntök egymásnak, hogy hello, Vikém. Hello. Hát mi van, Vikém?
1: Hát régen találkoztunk már, de szerintem ha találkoznak, akkor valószínűleg igen.
0: Tök jó, menő.
1: Úgyhogy blondissal megyünk tovább, gyertek.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egészen este hétig Metzger, Viktória, és Viki, hagyd mondjam el itt most itt szélesebb közönség előtt, hogy én nagyon szeretem ezt a dalt, mert hogy így az alapverziót is, de hogy egy elképesztő, hogy ez a Deep House Remix még nem is tudom, ad hozzá egy ilyen plusz extra csavart, és tényleg libabőrös lettem tőle.
1: Amúgy ez picit afrós, valami nem kicsit ilyen kongás, ugye van kettő, van egy ilyen Deep House-osabb verzió, azért csalóka, mert kettőt csináltam belőle, kijött egy Remix EPR-re a dalra, ugye ez Nagy Bogi és Des közösen Jól leszek újra, és amúgy nem is tudom, március-áprilisban volt itt a premiere, és amúgy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert nagyjából ez az EP elérte már a 8000-es hallgatottságot, úgyhogy nagyon örülök neki, és annak is örülök, hogy a Deep House-osabb verzió az itt a Rádió 1-en egyébként bekerült rotációba, úgyhogy
0: mi lett belőle? Igazi mai is sláger.
1: Igen, de hát ez amúgy is az volt, szóval azért hozzá kell tenni, hogy a Bogi a csodát művelt, és a Des meg nagyon jól hozta azt, amit már megszokhattunk tőle, úgyhogy ez egy zseniális track.
0: Fontos info, hogy 7 óra utána az élő kívánság műsorban Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni. A Strandfesztiválon Viki is ott lesz egyébként, a Rádió Stage-en. Szia Viki, hello Márti, csinosak vagytok, üdv Dani. Kösz Dani, egyben köszönjük. Örülök, mert akkor visszajött a YouTube élő is, mert láthatóak vagyunk. Elment, de visszajött kicsit, hát ugye manapság ez nem tőled. Annyira meglepő, lehetséges. Illetve most már új frekvencián is hallhatóak vagyunk, ez ugye a 107,5 Esztergom. Hello Esztergom.
1: Hello Esztergom.
0: Na mivel megyünk tovább, Viki?
1: Katóval és Turn the Lights Off-val, úgyhogy hozzunk egy kis retrót, de új hangzásban. Ezzel folytatódik a Live Mix.

0: a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Nagyon jó a buli, Viki.
1: Yeah, igen, élvezzük.
0: Te DJ vagy?
1: Igen.
0: Ez a Rádió Live Mix Summer Edition az azt jelenti, hogy a következő órában sem fog a DJ pihenni.
1: Nem,
0: köszörül
1: nem,
0: a torkán, iszik egy-két kort.
1: Szét vagyunk dolgoztatva itt a Rádió 1-ben.
0: Vizet. A Metzger Viki, és aztán jövünk természetesen, és hát az óra menő újdonság azért az, hogy mondjam el, Chris Lake és a Make You Fight volt, ezt is nagyon-nagyon szeretjük.
1: Köszi Mártikám, igen, zseniális volt, amúgy nagyon-nagyon jó track.
0: Igen, úgyhogy innen folytatjuk, aztán lesz élő kívánság műsor is 7 óra után, amiben strandfesztivál páros belépőket lehet majd nyerni. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Innen folytatjuk.
1: Yeah.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jőszk.hu-n. Jőszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3 az 1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
9: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként.
11: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
12: Nem sírok, csak az allergia.
11: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
12: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
11: Allergia esetén a Goodwill Farm.

0: Mától. Orvostechnikai eszköz.
1: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, csobbanja termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
11: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
12: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
13: Svájci precizitás minden egyes csészében.
14: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
13: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
14: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
13: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
15: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: És el is érkeztünk a második felvonáshoz.
1: Yeah,
0: szia, Viki!
1: Yeah, hello, Arti! Hey, sziasztok!
0: Ain't no party like... Ja, nem kezdek el repen, nem
1: Azizan.
0: Az is jön majd? Vagy volt már?
1: Nem, most lesz.
0: Ja, tényleg. Szóval megállás nélkül mixben szólnak az igazi mai slágerek. Este 7-ig, akkor indul majd az élő kívánság műsor. Juhász Gergő pihen, de az igazi mai slágerek nem. Na, te tudom magad,
1: igen, Viki. Cici party van itt bent a rádió egy stúdiójába, úgyhogy Ed Sheeran érkezik az Azizammal D.O.D. remixében. Csak itt nálunk a live mixben.
0: Cookie party hétvégén lesz szombaton.

0: a Rádió egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Metzger Viki, és hát innen is üdvözöljük latin-amerikai hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be, például a Rádió egy applikáción keresztül, vagy a YouTube-on. Miki, hívhatlak Mikinek?
1: Egészen nyugodtan.
0: Kérdezzel meg, milyen idő lesz?
1: Na, milyen idő lesz, Mártiva?
0: Aszfalton holnap 60-70 Celsius fok, napon csak 40.
1: Jó, akkor nem fekszem ki az aszfaltra.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Semmiképp se tedd. Hű, anyám, élvezett vezetni ilyen mix mellett. Köszi, Viki, hogy élvezetesebbé teszed az utat.
1: Rázzátok!
0: Vamos! Na gyorsan, mit hozol még?
1: Hát Bebben után érkezik Szigele és a Riptide. Hasonló tempóban megyünk tovább, itt a Legmixben.

0: Music Summer Edition, és hát igazi nyári zene az imént Metzger Vikitől, a Cruel Summer.
1: Bizony, Bob Sinclair feldolgozásában.
0: Annyira bírom azt a fickót.
1: Nem tud megöregedni a Bob Sinclair, imádom én is.
0: Igen, de picit nagyon cserzett a bőröd, pont amennyire kell, és...
1: Olyan kis kopaszbarac, nem?
0: Nem. Olyan, mint egy francia romantikus filmből egy színész.
1: Amúgy tényleg?
0: Ugye? Olyan, Pierre is
1: vagy lehetne. Vagy a vékony Gerard Depardieu.
0: Igen. Sziasztok, Kismerti és Metzger Viki, ezek a mixek isteni jók, annyira szeretlek titeket, hogy medencében, ahogy fürdök, csak titeket hallgatlak közben.
1: Hát most irigyek vagyunk, na.
0: Igen, hát utána önsd majd rá a kis tujákra ott a környéken, mert szomjaznak szegény kis növények. Sziasztok, Juhász Ákosnak, Juhász Tibinek küldjetek valami jó kis zenét. Nagyon jók az esti mixek, ezt Marianna írta.
1: Neked... Köszönjük.
0: Köszönjük szépen, nektek küldjük majd a következőt, de most előbb elmegyünk egy hidratációs szünetre, és innen folytatjuk.
1: Bizony.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
5: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
6: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
7: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
8: Utazási csomagjából ne felejtse el!
9: Önnek a Protexin kell!
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Azt mondja a vasúttársaság, 2 hónapra tervezett tesztelés szerint nem tesznek föl kalauzokat, és megnézik, hogy működik-e a becsületkassa. Hol élnek? Nem is értem, hol élnek ezek?
12: Én azt hiszem, hogy sokkot kaptam.
11: Tehát ezt megtudod, hogy ingyen van, és nem fizetsz.
13: Biztos vagyok.
11: Nincs az, hogy jó a szolgáltatás, jó a vonat, időben jön,
12: még
11: én akkor is megveszem.
12: Még vonatról, nem? Hogy persze, ez akkor az enyém.
11: Levágod a kapaszkodót, vagy elviszel egy műbőrülés darabot? Én nem tudom, én ugyanúgy fizetnék szerintem.
12: Hagyjad már magad, úristen!
11: Na jó,
12: aki
11: nem.
12: Valaha egyet tök... Úgy miről beszélsz?
11: Jó, voltatok ilyen becsületkasszánál, kis falusi vicsillóba kirakva egy méz, egy málnaszörp, egy házi méz, és ott van 500 forint. Kacérkodtatok a gondolat, hogy úgy veszitek el a mézet, hogy nem tesztek be semmit?
13: Nem kacérkodtunk.
11: Megcsináltátok.
13: Nem. Én ott például szeretek fizetni, de azt azért
11: de
13: szeretem.
11: De mindig eszedbe jut egy kicsit, hogy úgy veszed el a szörpöt, hogy nem fizetsz.
13: Há persze. Meséltem nektek évekkel ezelőtt, hogy a velencei tó partján örömmel fedeztem fel, frissítő állomásokat kezdett el csinálni egy, azt hiszem, egy fiatal pár, egy ilyen nagy fadoboz, de szépen nézett ki, volt benne víz, volt benne, tudod, gél a futóknak, abringásoknak.
11: Istenem, milyen naivak.
13: És akkor már odáig is elfejlesztették, hogy applikációt csináltak hozzá, tehát ha nincs
12: ezek
13: nálad...
12: Ezek az embereket etik a madarakat is, csak mondom.
13: Na, ha nincs nálad készpénz, akkor át tudod utalni, érted? Hogy akkor így QR kóddal ráfotózol a termékre, egy hét múlva semmi nem volt benne 0 forinttal.
12: Hát igen, ez
13: ma már ezek a pontok nincsenek meg. Eltűntek. Mert ott is azt gondolták, ki van téve, úgyse látja senki. Jaj, hát most csak egy csokit veszek el, nem lesz ott senkinek semmi baja. Mindenki így gondolkozik, mindenki elvette a csokit, ezek meg.
12: Meg elég, ha egy ember gondolkozik így, és oda megy egy ilyen strapazsákkal, amit jól megpakol vele. Na. Mert lehet, hogy amúgy a 90% nem így gondolkodik, de mindig van egy, aki bepótolja.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó, egy live mix Summer Edition, és hát nehéz megszólalni most, Viki. Azért ezek nagy zenék.
1: Hát ezek nagy zenék, igen. És nagyon örülök neki, hogy mindig előszedik ezeket a zenéket, és annyira jó feldolgozások készülnek belőle, hogy imádom. Club de Combét egyébként ebben a verzióban, ugye a Bad Habit.
0: És nem is fogunk sokáig megszólalni, viszont van közlekedési infónk. Élénk a forgalom a Hegyalja úton, az előbb láttad, kiszaladtam a teraszra.
1: Igen, már így szaladgál fel alá, és nézi az időjárást. Az időjárást, a forgalmat, mindent is.
0: Benyálaszt az ujját, nézte a széljárást. És erős a forgalom az M7-es autópályán, Letenye felé, hát sokan mennek ugye a Balcsi irányába.
1: Bizony, én ma ott leszek egyébként, úgyhogy...
0: Jöttem, DJ szett az
1: elmad. Így van, a saját estem van az arénában, Lencsiófokon, úgyhogy várok mindenkit szeretettel este.
0: Egyéb közlekedési információ is jöhet, 0620-311-111 a számunk. Sziasztok, hölgyeim! Viki, a kedvenc dalaimat mixelted össze 2 órában. Imádom, szép napot kívánok nektek! Sziasztok, Dani, Székesfehérvárról!
1: Bizony, és még van időnk, köszönjük szépen! Édes vagy!
0: Hánytól lesz kíványságműsor? 7 órától, nem is olyan sokára. Na, mivel menjünk tovább, Viki?
1: Topikkal és Bob Sinclairrel megint csak, Rock This Party, úgyhogy hallgassátok az autóban, vagy bárhol, ahol vagytok, vigyázzatok magatokra, és igyatok rengeteget!

0: a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Jó, mondtad Viki, hogy már jöhetünk rá a zenére, de még azt énekelt az úr, hogy gyíkember.
1: Én, de már mondtam, hogy
0: láttam. Gyíkember.
1: Kivettem volna neked a közepet, és akkor nem hallod.
0: Az elmúlt, hát nem 60, hanem 120 percben Metzger Viktória mixelt a Rádió egy Live Mixben. Viki, ez tényleg akkora időutazás is volt, meg ilyen érzelmi hullámvasút, tényleg nagyon-nagyon élveztem, és hát az SMS-ed, mondjuk a Viber üzenetekből teljesen egyértelmű, hogy a hallgatók is. Ez igazából egy warm-up is volt neked a mai napra, ugye? Mert hogy mész még valahova.
1: Igen, először is köszönöm szépen neked is, Márti, nagyon jól éreztem magam, zseniálisan vezényelted le a pénteki Live Mixet, és ugye te még itt vagy.
0: Igen.
1: Úgyhogy te esti műszakos is vagy, úgyhogy kitartás neked, nektek pedig köszönöm, hogy hallgattatok. Ma egyébként Siófokon a saját eseményemen a Metzger & Friends-en megtaláltok. Egyébként Azaria lesz a nagy színpadon, wow. Utána meg bent K. Kevinnel leszek, meg Kósz Milánnal. Aztán szombaton Kecskemétre megyek, és egyébként ott is Azariáik után leszek, úgyhogy ez most egy ilyen hétvége.
0: Miki, köszönjük szépen. Miki, figyelj, hívja meg.
1: Hát most a Miki leszek.
0: Mikikém, Miki, na, érezd jól magad az
1: figyelj, téged foglak átírni Mikire, esküszöm. Kis Miki.
0: Jön már vissza jövő héten a Gergő.
1: Ki az a Miki neked? Mondd már el.
0: Lehet, de az én eltitkolt iker testvérem, nem tudom. 0623-111-111. Jó volt ez a gyíkember.
1: Gyíkember.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes.

0: körül részletek a cofidis.hu-n.
1: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
3: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.

0: Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Közlekedési információk az élő kívánság műsorban. Danitól tudom, hogy sajnos az M5-ös autópályán baleset, azt írja, hogy Szeged felé az Inácsi lehajtó előtt dugó van, egészen az M0-as M5-ös csomóponttól az Inács lehajtó előttig. A fővárosból a Balaton felé most is nagyon sokan tartanak, és volt egy baleset az M7-esen Érdnél korábban, a 18-as kilométernél, sávzárás már nincs, torlódás viszont van úgy 3 kilométeren át. Budapesten a Hegyalja út egészen jól járható mindkét irányban. A közlekedési infók után ez már az élő kívánság műsor. A mikrofonnál Kismerti, a vonalban pedig, halló!
1: A Marci vagyok, és a szüleimnek szeretnék. Sok nyugalmat kívánok az utazás előtt.
0: Általában stresszes szokott lenni?
1: Igen.
0: Megnyugtatlak, hogy minden családi nyaralás az. Egy ilyen nagyon jó reality formátum lehetne egyébként, azt gondolom, egy műsor. De nincs olyan családi nyaralás, ahol ne akadnának ki a résztvevők.
1: Hát igen.
0: Aki azt mondja, az kamuzik. Hova utaztok?
1: Horvátország.
0: Ó, ez az igazi mai sláger, most nektek szól.
1: Köszi.
0: A felhíváson pedig mindenkinek, Rádió 1-esek, indítom a játékunkat. Ha szeretne valaki páros strandfesztivál belépőt, hívja most 10-ként 0620-311-111. A Rádió 1 stage-en a már is hallható Metzger Viki is fellép majd.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Írom az újabb neveket a Strandfesztivál vendéglistájára. Izgi!
1: Szia, Anita vagyok, játéka jelentkezni.
0: Szia, Anita, hello, honnan hívsz, mit csinálsz?
1: A Szódról hívlak, már itthon vagyok.
0: Na, dolgoztál ma ebben a kellemes langy melegben?
1: Igen, igen, igen.
0: De remélem, igen, hogy hazaengedett hamarabb a főni, hogy ne kelljen főni. Ha, micsoda szóvic.
1: Igen.
0: Te, van valami tippet, hogy hanyadik lehetsz?
1: Hát bízom benne, hogy a tizedik.
0: Hányszor próbálkoztál?
1: Nagyon sokszor.
0: Anita, képzeld el, hogy annyira jó, hogy hamarabb hazaengedtek, mert most így nyertél egy páros belépőt, tizedik vagy!
1: Nem hiszem el.
0: Mondd még a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
0: Na ezt figyúzd!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra!
0: Éjjjen!
1: Szuper!
0: Találkozunk a Rádió 1 stage-nél, jó?
1: Köszönöm!
0: Szia!
1: Szia!
0: Sziáról jut eszembe, örök alkotótársa David Guetta érkezik Jennifer Lopezzel, és bármikor játszhatunk újabb Strandfesztivál belépőkért.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az élő kívánság műsorban is. Hát nagy újdonságot nem árulok el azzal a Rádió 1-esek, hogy marad még a nagyon-nagyon meleg idő. Azt néztem, hogy előre láthatólag jelen állás szerint csapadék legközelebb talán jövő hét vasárnap lesz. Akkor már jóval kellemesebb lesz az idő, akkor csak ilyen 33 fokot mérünk majd, de addig is tombolni fog a kánikula. Mindenki vigyázzon magára.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Közben várakozik egy Rádió 1-es a vonalban, hát hogyha kimész a teraszra, vagy a kertbe, szia, hogyan jellemeznéd az időt? Milyen?
2: Nagyon jó, és medencézünk.
0: Te szereted az ilyen hőhullámos időszakot?
2: Én el vagyok, igen.
0: Hát nem kell mindenkinek panaszkodni erről, igazad van, minden nem. Hozzáállás kérdése. Ha szeretnél te is strandfesztivál belépőt nyerni, akkor legyél résen, mert közeledik az újabb játékunk, oké?
2: Okay? Jó, oké. Okay.
0: Küldöd valakinek a Get Lucky-t?
2: Kislányomnak, Zselykének.
0: Na Zselyke, figyelj, mert ez most neked szól.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, hogy az élő kívánság műsorban is most extent közkívánatra, például Dóri kérésére. Hello!
1: Szia, Niki vagyok.
0: Hello, Niki, itt Márti, bárja, kitalálom, dalt kérnél.
1: Szia, én a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Azt elhiszem, de még nem indítottam el a játékot, de bármikor indulhat.
1: Tehát akkor egy nagyon pörgő számot szeretnék kérni, hogyha lehetséges. Barátnőmnek, Laurának lesz, aki éppen medencézik, én viszont sajnos a munkahelyem felé tartok.
0: Ó, most kezdesz?
1: Igen, és este 10-ig, úgyhogy... De nem baj, nem sokára jön a szabadság, úgyhogy én is kielvezem a nyarat.
0: Hát akkor azért ennyire természetes a mosolyod, de legalább az odafelé vezető út nagyon vidám lesz, ilyen daloknak köszönhetően, mint ez. És most tegyük le, aztán csörög vissza, jó?
1: Szuper, próbálkozom. Köszi szépen, szia!
0: Szia! És ebben a pillanatban indítom a Strandfesztivál játékunkat, Rádió 1-esek, aki szeretne a Rádió Stage-en bulizni, a Rádió 1-es DJ-kkel. Hívjon most 10-ként, játék indul!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és újabb nevekkel bővül a Strand Fesztivál vendéglistája. Halló!
1: Szia, Bea vagyok, játszani szeretnék.
0: Honnan csörögsz, Bea?
1: Nyíregyházáról.
0: Próbálkoztam-e? Sokszor? A Tisnál napközben?
1: Nagyon sokszor, igen, egyfolytában.
0: Voltál egyébként más strandfesztiválon?
1: Voltam már, vagy talán 3 évvel ezelőtt.
0: És könnyen megtaláltad a Rádió 1 stage-et, nem? Az volt a legszínesebb, legfeltűnőbb, így belebotlottál. Eltévesztetetlen volt.
1: Eltévesztetetlen.
0: Na, kezded el, hogy idén újra átélheted az élményt, mert... A 10. vagy!
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm!
0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi, mai
2: sláger
1: megy!
0: Yeah!
2: Yeah! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Hát ez ennyi, ilyen könnyen ment, gondoltad volna?
1: Hát nem gondoltam volna, már nagyon régóta próbálkozom.
0: És nem adtad fel? Milyen jól tetted. Ügyes vagy, ott találkozunk majd a Rádió 1 stage-nél, ne tedd le, Léci, a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Tamara írja közben nekem SMS-ben, hogy most megy még ki a földekre dolgozni. Hát még most is írtó meleg van, a Swiss Disco dalát szeretné hallani. Oh, yeah.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger, megy indul a diszkós, itt aztán 9 órától a World is My Radio Show, de most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: a legjobb válogatásban. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: zene, a új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame and messieurs, hölgyem és rövén, fiúk, lányok, miért tisztelt nagy érdemű publikum, ez a diszkosét rádió show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én nagyjából félőben vagyok csak itt, mert hogy egyrészt balatoni bobozok, most Balaton Fűszfön, utána pedig csatlakozok a srácokhoz, készüljetek, Kecskeméten, diszkosét lesz.
5: Nagyon kemény ez a nap egyébként, azért is, mert Kecskemétre megyünk, illetve ezen a hétvégén, ezen a napon fog kiderülni, hogy Imán Ézsöl első dala, a Move Into the Sun megdönti-e a Beatport mindenkori rekordját, hogy egyfolytában a legtöbb napig vezette a globális chartot. 65 napon keresztül kell vezetnie, és most ezen a mai napon van ugyebár a 62. nap, ugyanis sorban 9 héten keresztül vezette a slágerlistát. Holnapra már okosak leszünk, és akkor az is kiderül, hogy csúcssartóvá várik-e. Most pedig már is kezdjük, jön a Dracula itt a rádió egyen, ahol csak igaz mai slágermely a diszkosi tédősóba. Ezzel kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenszínű diszkosít a Rádió Egyen, Hanvai PG és DJ Junior, és kérem szépen, a bárány nincsen, de csak ma engedtük el még egy kicsit, mert 23:50-től már Kecskeméten diszkosít lesz.
1: Ezzel kapcsolatos játékunk a mai nap folyamán is zajlik a diszkosít Facebookján, tessék csekkolni, van kint egy videó, meg kell osztani, és ezt azt kell vele csinálni. Most pedig már is megyünk tovább, és ma este jön az első Imál Angel Song, az I'm Alive, a Messenger hosszú verziójában a világon először, elsőként, csak is itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy, a diszkosít.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, aki csatlakozik hozzánk ma este, majd Kecskeméten, ugyanis diszkosít aktivizáció lesz egy Majka koncert után. Itt van még DJ Junior és jó magam, Hambai PG.
1: Igen, és 23:50-kor kezdünk, én nagyon fogok sietni, mert most éppen még balatoni vobozok, így real time-ba, csak félőben vagyok itt, és nagyon nyomom majd a gázt, de azért óvatosan. Nyilván, hogy leérek a srácokhoz és tudjak csatlakozni, hiszen back-to-back fogok játszani. Ez annyit jelent, hogy fölrak egy lemezt a Bárány, aztán én, aztán a Hambai, és ez így fog benni 1:50 keresztül. Kapunk 3 mikrofont, úgyhogy igazán nagy bulira készülünk ma este, tehát Kecskeméten, a nagy nyári fesztiválon találkozunk.
0: Most pedig jön a Bad Times, megint csak a Messengers hosszú verziójában. Iman Angel itt a rádió, ahol csak igazi mai slágermegy, a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a Rádi egy esti csója, Diszkosit Rádió, és itt vagyunk veletek 20 éve. És hát kérem szépen, ebben az esztendőben is majdnem lesz 30 darab Diszkosit rendezvény, mondjuk, ha még jön be, akkor ez a szám növekedhet. De egy biztos, hogy idén sem állunk rosszul, ott vagyunk fesztiválokon, nagy rendezvényeken, klubokban, és magánpartikat is csinálunk, sőt céges rendezvényeket, hétköznap még egy csomó szabad dátunk, akkor nem annyira dolgozunk, úgyhogy, de szívesen megyünk, hogyha hívnak, úgyhogy lesz egyébként ilyen, amikor hétköznap majd nagy céges rendezvényt csinálunk. Szóval, Diszkosit egész évben.
1: Most pedig már is megyünk tovább azzal a dal, amelyet a világon klubban és rádióban én játszottam először, és egyébként a hivatalos megjelenés óta 9 hete vezeti a világ legnagyobb DJ chartját, ugyebár a Beatport letöltő oldalnak a slágerlistáját, és hogyha ez még hétfőn is így lesz, akkor abszolút csúcstartó lesz. Ez lesz az a dal, ami magyar, méghozzá ugyebár Gangó Bernadett készített, egy Angliában élő magyar Reiki Healer, ami minden idők oldtámjában az összetett Beatport listát vezeti, ugyebár Google fölkarolt a dalt, és azóta robbant még hatalmasabb. Moving to the Sun, itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Jut eszembe, szombaton mindenkit várok sokszor szeretettel Bárány Attilával egyetemben, a Kopaszi gáton, Rio Classic, szóval tessék számítani mindenféle, csak is kizárólag régi muzsikára.
1: Én pedig Attilával egyébként utána játszom majd éjszaka, az Erzsébet híd budai hídfőjénél lesz Made in Ibiza, és tényleg balári ritmusok, én legalábbis house zenét fogok egészen biztosan játszani, várok oda mindenkit nagy-nagy szeretettel. Egy évben egyszer itt ezen a helyszínen mindig van egy Made in Ibiza.
0: Most pedig már is menjünk tovább a diszkosít saját legutolsó, legfrissebb korongjával. A Sori érkezik itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a diszkosít hídosokban.

0: Ez a rádió egy esti show-ja, a Diszkosit Radio Show, minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek. Ma kétharmadban, Hanvai PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok. Az Attila egyébként már visszatért, és este találkozunk majd ugye Kecskeméten, hiszen ott lesz Diszkosit, back to back fogunk játszani. De egy picit beszéltünk már a jövő hétről is, hiszen ott is lesz majd Diszkosit, méghozzá a DJ Oti nagy budapesti rendezvényén fogunk játszani. Hogy milyen felállásban és hogy, az még legyen egy-két dolog meglepetés, de ami egészen biztos, és most már van hirdetve, hogy lesz a bulinak after partyja, ahol lesz egy külön helyszín, ahol Diszkosit Legends lesz.
1: Én egyébként nagyon szomorú vagyok, ugyebár ez a július utolsó napja, ez a péntek, ami azt jelenti, hogy már csak 30 nap van hátra a nyárból, és jön a szeptember, jön az ősz, emiatt én abszolút tényleg egy kicsit magam alatt vagyok, de annyira nem, mert jön a vadonatúj Imál Angel dal, a negyedik a sorban, Drive Me Down, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a Diszkosit Radio

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, ma este találkozunk Kecskeméten, egyelőre itt az adásban még Bárányától a nélkül, de ott már mind a hárman, és búcsúzunk ma estére, DJ Junior és jó magam, Hambai PG.
1: Én azzal búcsúzom, hogy a héten még egyébként vasárnap mixelek majd itt a Rádió Egyen, illetve nem elfelejteni, hogy szombaton, holnap este 6 órakor a DJ Junior videó csatornára kikerül a Shine, az a bizonyos új Hugel, French Montana, David Guetta dal, DJ Junior remixe. Ezen kívül a Day by Day, az új DJ Junior is kim van, videoklip formájában a YouTube csatornámon, ha még nem tettétek meg, akkor kövessétek be. Én egyébként most félőben voltam, hiszen balatoni bobozok, utána viszont nyomok egy nagy gázt, és érkezem a srácokhoz 23:50-től Kecskeméten a nagy fesztiválon. Két órán keresztül diszkós itt lesz, back-to-back játszunk, szombaton pedig augusztus 1-én Erzsébet híd, Budai hídfő, méghozzá Budapesten, tehát érkezünk a Bárányjal közösen, Made in Ibiza party lesz tehát, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Természetesen diszkós itt minden este 8 és 9 között a Rádió Egyen, holnap is jövünk, szavaztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat.
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki különkiadásunkat. Hello Begi, csapjunk bele!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádiohallgatókat, szevasztok! Az első órát pedig már is azzal a Switch diszkóval fogom indítani, aki nem olyan rége fellépett nálunk a Budapest Parkban. Jön a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: I'm in the bus, you know they leave me waiting. Come on, kiss my neck, come on, pull my waist in.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadiumex a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Én szerintem már a közelébe járok, vagy nem?
0: Egyébként igen.
1: Nem járok a közelébe. De jól tette egyébként, hogy váltott, mert hogy elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Szevasz, Begi, neked is még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább. Érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Tones & I, ez volt a Favor a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: játszói mögött, és hát a java még csak most jön.
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
2: Csak igazi mai slágerme.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Elmúlt este 10, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Baby, hajrá!
1: Érkezik Alex Kenji és a Bambulé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehet, te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején, mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat még mindig első a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Move Into the Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: sőt új előadókat is. Hypaton érkezik most egyenesen Olaszországból, ő egy abszolút friss arc, egyébként David Guetta fedezte fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

0: Zseniális zenékkel indítjuk a péntek estét. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Lotfi Begit szokás szerint Pulmex váltja a lemezjátszóknál, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről.

0: Hello mindenkinek, befutott Pulnex, aki ugye megjárta az idei Tomorrowlandet, úgyhogy a Tomorrowland hangzásvilága ezt a mai szettet is át fogja itatni. Hello Pulnex!
1: Hello, sziasztok, köszöntök mindenkit! Kezdésként jön Jennifer Lopez és David Guetta közöse. David Guettát is láttam a Tomorrowlanden, óriási szettet játszott szombaton, úgyhogy kezdjük is, Rádió 1 World is My Radio Show.

Plainfield.

0: Faithless, Bibi Rexa és New Religion. Ez Chrome remixe volt belőle a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Pullnex a lemezjátszók mögött a Swedish House Mafia remixed jön, ami ugye megszólalt a Tomorrowland-en a nagy színpadon. Hát szerintem ez egy darabig kihagyhatatlan lesz péntek esténként.
1: Mindenképpen, főleg, hogy még meg se jelent, úgyhogy mi lesz majd, hogyha megjelentettem, akkor már kötelező lesz tényleg mindenhol játszani. Ez a Leave the World Behind, amit a Tomorrowland Main Stage-en játszottak az első hétvégén vasárnap délután, és én is ott voltam és átélhettem ezt. Erről van egy videó a social médiámon, amit már több mint 20 000-en láttatok, úgyhogy készen elképesztő. Azért is osztottam meg, hogy motiválják mindenkit, hogy ha hiszünk az álmaikban, akkor azok valóra válnak. Úgyhogy nézzétek meg és inspiráljatok ti is, hogy folytatásként már fel is raktam Leave the World Behind Pullmax Remixben itt a Rádió 1-en a World Is

0: DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World Is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Full Max.

0: A Favor péntek este a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Pool Max a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Egy 2003-as igazi klasszik sláger dolgoztam újra 2026-ban, és nagyon-nagyon próbáltam megadni neki az igazi klubos vibe-ot, de fesztiválokon is szoktátok kérni, úgyhogy folytatásként jön Pool Max, Szent Keszölsz itt a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban.

0: Lost Frequencies legfrissebb megjelenése, ez volt a Leave It All péntek este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszói mögött, idén is ott voltál a Tomorrowland-en, és hát amit Martin Garrix csinált, az valami óriási.
1: Képzeljétek el, hogy a Media Village-ben is sikerült körbesétálnom, és ott nagyon sok újságíró meg riporter mondta azt, hogy arra számítanak, hogy Madonna lehet, hogy pont be tud jönni ide Belgiumba, és akkor a Garrix-el előadják ugye a legújabb zenéjüket, a Bizarre, de nem ez történt. Később elmentünk bulizni a délután még a Garrix szettje előtt, és amikor ilyen daytime hangulatban voltam az egyik backstage-be, akkor pont szembe jött velem a Martin Garrixnek a fotósa, és akkor őt nyilván megkérdeztük, hogy na, mesélj már, lesz-e meglepetések, hogy Madonna várható-e, meg ilyenek, és akkor mosolygott egyet, és csak annyit mondott, hogy nem, Madonna nem lesz, viszont lesz egy sokkal extrább, lesz egy újdonság, és az is live-ek lesz, de hogy többet nem mondtad. Ugye ez nekünk óriási info volt már így is, és nagyon-nagyon vártuk, és akkor képzeljétek el, az utolsó zene az YouTube-on lévő Edge-el volt, aki egy ilyen állványon felemelkedett és gitározott, és bemutatták a Garrix-el a legújabb számokat, a Fireflies-t.
0: És ez egy akkora durranás, egy akkora ötlet, egy akkora info, hogy el is ismétlem még egyszer. Tehát a Tomorrowland-en Martin Garrix szettje alatt a legendás YouTube zenéje The Edge felment a színpadra, mert hogy csináltak egy közös dalt, amit elő is adtak.
1: Elképesztő volt, és annyira megvan ez a gitáros ilyen riffes vibe-ja, hogy nekem még most is liba bőre, hogy visszagondolok arra a pillanatra, úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy nézzétek meg, egy igazi nyári motivációs dallamokkal teli extra különlegesség, úgyhogy folytatásként nyilván akkor egy Martin Garrix és Ed Sheeran Repeat It egy exkluzív remixben, csak tőlem, itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show. Néhány percig még Pool Max itt mellettem a lemezjátszók mögött. Milyen lesz neked a jövő hét?
1: Nagyon sok ötletem van a stúdióban, és dolgozok nagyon az új zenéken. Jön majd új rádiózene ősszel, ezt most már ígérhetem nektek biztosan, de egy-két extra dolog is érkezik, hogy érdemes követni minket hétről hétre.
0: Így van, Pool Max után pedig hamarosan újabb csere a lemezjátszóim mögött. Rögtön jön a Stadium X.

0: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél?

Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Hour, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti műsort egy saját újdonsággal kezdjük, ami nem más, mint önbeszalkozó zenénk a To The Beat, utána a BRN újdonsága következik a Follower, majd Tujamo-val folytatjuk, és jön az Airplay mód. Ez az X-Hour, velük a Stadium X-Hour.

mindig minket, hogy a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrate címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb zenékkel, és érkezik Max Tyler és Greggio közöse, az Old School Flavor, majd Deadmau5 egyik régi klasszikusával, a Not Exactly-vel folytatjuk egy vadonatúj Reason Remixben.

saját felvétel pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig Camille Jones és Fede LeGrand klasszikusa következik, The Creeps, egy vadonatúj Linska verzióban, utána pedig Broken Hill-lel megyünk tovább, és a Zero Tolerance-ok szólni. Ezek szár velünk a Stadium Excel.

saját felvétel pörgött az előbb This Selector címmel, most pedig Don't Blink-el folytatjuk, ez lesz a Left to Right, majd Landis-tól szól a New School. Maradjatok velünk!

Greggio-tól pörgettük az előbb az Attack című felvételt, most pedig Mirabelle közös dalunk következik, a Vibration. Utána Cascade és Lighton Giordanival megyünk tovább, érkezik a Meet Again, majd egy saját felvétellel folytatjuk, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal közösen készítettünk. A Last of Us fog szólni, majd a műsort Jotó újdonságával, a Deep Dive-val zárjuk. Maradjatok velünk!

0: Földis Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a World is Mine után sincs megállás, csak a legnagyobb kedvencek, hello mindenkinek a mikrofonnál, Király Tamás, ők pedig Exen, Szerával, Misa Millerrel, a Don't Leave-et indítom, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A diszkósi csapata itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a Just Another Day után ATB jön, a diszkósi pedig ma este is érkezik majd, 8 órától élőben mixelnek nálunk.

Csak igazi mai sláger megy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy egy igazi nyári kedvenc után, egy igazi újdonság szemfeltölés. Hát a nyári kedvencek indokoltak, 38-39 fok egész hétvégén. Ma is erre kell számítani. Én meg ahogy ígértem, szemfelt Rosalinnel a Heart Like Mine itt a Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágermegy, és időközben már augusztus van, ezt én most nézem, augusztus 1-e. Pif! Na ezt a hónapot élvezzük ki, élvezzük közben a nyarat, és hát a nagy nyári kedvenceket, az egyik legújabb most Louis-tól érkezik David Puentes-zel, ez a Golden Summer, kellemes éjszakát!